0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Horváth Lilit köszöntöm a legnagyobb szeretettel. Hú, de rég találkoztunk.
2: Rég, de azért már voltam itt pár szó.
1: Mi? Hát visszajáró vendég igen, vagy visszajáró meg. Maradj vendég. Is, és gyere.
2: De mindig van, mit meséljek. Az
1: ez
2: a jó,
1: ugye? Ez a jó. Ez a jó, és örülök neked mindig.
2: Én is örülök.
1: Jól vagy?
2: Jól, köszönöm. Fáradtam, mert sok munka van, illetve hát én ebben az évben iskolapadban ültem, úgyhogy vizsgai időszakom is van.
1: Én tudtam erről. Tudtam erről, és hogy viselted?
2: Nagyon jól, mert a nagyfiam pedig elkezdte az egyetemet Amerikában sportösztöndíjjal, úgyhogy őt elengedni olyan messze, az pont ezt az űrt töltötte ki, hogy ugye több időm lett, és akkor nagyon jól elfoglaltam magam, de azért elfáradtam így évvégén.
1: Meg ezt lelkileg fel is kell dolgozni?
2: Igen, fel kell ezt az elszakadást. Most egyébként visszajött nyárra, de megint el kell engedni őt, de hát ez már azért 20 éves úgy elmúlt, úgyhogy ez az élet.
1: Hát tök mindegy, de akkor
2: na,
1: is.
2: Persze.
1: Akkor is ugyanaz az anyuka.
2: Vagy, igen, úgyhogy azt azért megkönnyeztem, de aztán be is ültem az iskolapadba, meg volt premier, meg sok munka, úgyhogy így elfoglaltam a
1: hát meg mennyi előadás helyett. Van a mai
2: nagyon,
1: napig.
2: Nagyon, ma is, igen.
1: Hál' Istennek. Na, Orfeum, ezzel kapcsolatban érkeztél. Ugye van nektek egy sikerdarab, ami tomboló, tényleg zajos sikerrel megy most már hosszú-hosszú évek óta. És én azt hallottam, amit már te is tulajdonképpen itt néha mondogattál, hogy ebben van folytatási lehetőség.
2: Igen, ezt nagyon szerettük volna, szerintem akkor már ezt voltak is előttem, és mondogatták, hogy lesz.
1: Majdnem mindegyik jöttök mondta.
2: Na, és ha most le is kopogom azért.
1: Merre jutottatok vele?
2: Arra jutottunk, hogy például most az Orfeum egy gyönyörű felújításon fog átesni, és majd mindjárt beszélünk, hogy azért láthatóak leszünk miközben máshol, és amikor ez megtörténik, akkor Sziklai Ildi segítségével ugye, aki ezt az egészet viszi, hát ennek az Anyád kínjának a második részét, mert ugye minden sikerdarabnak kell, vagy egy filmnek egy második rész, a kamasz verzióját fogjuk bemutatni, ez most egyébként készül, íródik, én nagyon várom, mert egyrészt ugye van tapasztalatunk mindannyiunknak a kamasz és a nagyobb gyerekekkel, és szerintem nagyon aktuális, és az én korosztályom az most ezt éli, hogy hát ez az elengedés, a felvételi, a első barátnő, és hát anyaként ezt hogyan is viseljük és éljük túl. Úgyhogy én nagyon remélem, ha ez megszületik, ez az előadás már pedig megfog, akkor ugyanilyen siker lesz, mint az első, az Anyád.
1: Na, de az Anyád kínja még ugyanúgy robog, vagy menetel.
2: Robog, igen.
1: Menetel tovább, és azoknak is van. Tehát én úgy tudom, hogy vannak visszajáró.
2: Én is úgy tudom, hogy vannak
1: nézőitek.
2: Visszajárók. Igen, és az az érdekes, hogy az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy korosztályban is változó, sőt nemben is, mert vannak például, amikor idősebbek nézik, ők ugyanúgy élvezik, vannak, akik már ilyen gyerekvállalás előtt, vagy akár pocakkal, nők, férfiak, tehát nagyon kiszélesedett ennek a néző közönsége, és ez talán annak köszönhető, hogy azért ennek elterjedt a híre, hogy ez egy milyen jó előadás.
1: De ezt hallom én is, hogy egymásnak ajánlgatják,
2: igen,
1: hogy ezt látni
2: hát
1: kell.
2: Ez a szájhangyomány után.
1: Az a legjobb marketing, igen, igen, a szóbeszéd marketing. És milyen jó, hogy ennek egyszer csak lesz majd egy folytatása. No, átépítik az Orfeumot azért nekünk, ugye, hogy minél komfortosabb igen, legyen igen. A szórakozás, de addig, amíg átépül a budapesti nagy bázis, a fő játszóhely, addig ti a Balatont beveszitek.
2: Bevesszük bizony a Balatont, Palóznakot, pontosan. Tavaly indult ez először, és hát hatalmas siker volt. Úgyhogy ez most is meg fog történni július 11-én Palóznakon. Természetesen esőnap is van, ha esne, de nem fog. És utána egyébként még országszerte fogunk menni vele. Úgyhogy igen, mi kiköltözünk, egy kicsit kijövünk az Orfeumból, és ez nekünk mindig nagyon jót szokott tenni, mert például a Palóznak az egy különös, nekem a Balaton a szívem igen, csücske, igen, egyébként idén is megyek Balatonra, és a nyaraláshoz kötött szórakozás szerintem nagyon más, ez egy szabadtéri előadás lesz, de azt hiszem lesz még több szabadtéri, ugye az mindig mást követel a színésztől, de én nagyon szeretek kimozdulni az Orfeumból, aztán meg nagyon szeretek visszamenni, hogy jaj, de jó, itt megint otthon vagyok, úgyhogy egy előadásnak szerintem ez nagyon jót tesz, az ilyen kicsit kimozdulás, elmozdulás. Frissen tartja.
1: Kimozdulás, de nem ezt nevezik tájolásnak?
2: De, ezt úgy hívjuk mi itten magunk között, hogy elmegyünk tájolni tájbusszal. De azt is szeretjük, mert nagyon jó a csapat, ugye Hamman Petra, Osztel Alexandra és Kisfalvi Krisztina, és jó magam, mert amikor elmegyünk, akkor hát az már a buszban elkezdődik a csacsogás, kivel mi van, aztán egy jó kávé süti fagylalt, és jön az előadás, tehát igazából mi is élvezzük ezt egy kicsit.
1: Mikor együtt utaztok?
2: Nem együtt még? Utazunk együtt, és akkor mindenki otthon hagyja a gyerekeit, a gondokat, a kutyákat, és akkor egy
1: ez
2: kicsit
1: egy
2: pihen.
1: Igen. Csajos igen, este, igen. Vagy minek nevezzük ezt?
2: Igen, igen, van Messenger csoportunk, tehát egyébként nagyon sok előadásomnak hasonlóan működik a menete, hogy annyira jó a csapat, a közösség, egyébként főleg a nőkre jellemző ez, mert én jó pár női előadásban vagyok, hogy tudod, azért a lányok szeretnek összetartani, csacsogni, tartani a kapcsolatot, és ez mindegyik ilyen produkciónál, és itt az Anyád kínjánál is megvan.
1: Meg akár a játékszínben is?
2: És a játékszínben is, ugye a 8 nőt azt most pihentetjük, de a Naptárlányok, ami ma este megy, az egy ugyanilyen nagyon jó összetartó csapat. És most jut eszembe, hogy a Petrával, a Hamman Petrával pedig együtt ültünk vissza az iskolapadba, erre a színház művészeti tanárképzésre, úgyhogy az külön egy sziget nekünk, hogy bejelentkeztél vizsgára, a portfólió, a PPT-t megírtad, tehát ugyanúgy hívogatjuk egymást, úgyhogy nagyon sok módon és szálon összefonódnak itt a szakmai barátságok, amit én nagyon szeretek.
1: Hány éves ez a képzés?
2: Ez egyéves, nagyon, igen, ez egy levelező, ez maga a színész diplomára épül, viszont nagyon sűrítetten kaptuk, mert azért itt volt, ugye ez egy pedagógus diploma, úgyhogy amit a pedagógusok azért így 4 év alatt megtanulnak, azt nekünk azért 1 év alatt nagyon sűrűen magunkévá kellett tenni. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem volt a Lili Suli előzményem, illetve igen. Van is, csak most kicsit altatva van, tehát én nekem azért egy ilyen jó 7-8 éves gyakorlatom volt már gyerekekkel. És pont azok a kérdések, meg azok a lukak, amik nekem úgy voltak a táborosztatás, foglalkozások során, ami egy problémásabb gyerekkel, ha találkoztam, azt ez a képzés nagyon jó rendbe tette, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy most érkeztem meg igazán, mint tanár, vagy fogok megérkezni ezzel a 7-8 éves Lili Sulimmal, és ezzel az 1 éves képzéssel azt mondhatom, hogy igen, én már akkor tényleg igazán egy színházművészettanár vagy drámatanárnak mondhatom magamat.
1: Amivel hol tudsz tanítani?
2: Amivel tudok tanítani művészeti gimnáziumban, és úgy tudom, hogy igazából óraadóként az egyetemen is, de ha nagyon sok időm lesz, ki tudja, akkor ha erre még egy doktori képzést is pár évet ráteszek, akkor doktor leszek, sőt, miután Jászai Mari díjam van, azt mondta valaki, hogy adjunktus is lehetek ezáltal, tehát még vannak perspektívák, ha nagyon unatkozom, hogy tanuljak, de tényleg jó volt tanulni, sűrű volt, mert ugye azért munka mellett, tehát nem csak ez volt a feladat, de nagyon-nagyon élveztem, tehát ezt mindenkinek ennyi időskorba ajánlom, hogy valamit tanuljon újra.
1: De a színészetről, vagy a színészetet új perspektívában, vagy szemléletben?
2: Nem, ez teljesen a drámapedagógiára is, ez egy klasszikus pedagógia.
1: Klasszikus, jó, oké. Okay,
2: tehát
1: jó,
2: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jöttek a tanárok,
1: értem.
2: Nem is a színművészetiről, és mi ezt kaptuk, csak nekünk ugye ehhez megvan a színészi
1: világos,
2: hátterénk,
1: világos.
2: És ez ér együtt egy
1: De akkor
2: képzés.
1: Talán mégiscsak ér a kérdés úgy, vagy él a kérdés, hogy van a megszerzett tapasztalat, amit az
2: igen.
1: előbb ugye végigvettünk, és akkor ehhez társul egy egészen szakmai rész.
2: Így van, és akkor ez így ad egy szerintem egy elég erős diplomát, mert ugye akkor ez egy másoddiploma, úgyhogy amikor nekünk volt a gyakorlati része, én az Óbudai Waldorf gimnáziumba kerültem, azt én nagyon végtelenül nagyon-nagyon élveztem, az 1 hónapot mindenre bejártam, minden órára, én is tartottam órát, gyerekeknek próbát, főleg azért, mert én fiatalabb korosztállyal dolgoztam együtt, eddig, a Lili Suliban, és mindig kicsit tartottam, ugye otthon is vannak kamasz gyerekeim, hogy hát azok a nehezebbek, de annyira megszerettem ezt a korosztályt, hogy most meg már a kicsiket nem tudom, úgy messzebb vannak tőlem, úgyhogy ennek is örültem, hogy találkoztam ezzel a 17-18 éves, 16 éves generációval.
1: Hát és ez a Waldorf világ is egy külön.
2: A Waldorf az egy külön csoda volt nekem, és tényleg az egy külön világ, és egyáltalán, hogy az ő szemükkel, tehát hogy ők hogy látják a világot, hogy lehet őket megszólítani. Ugye ez mindig azt mondjuk, hogy jaj, ez az online tér, de nagyon képbe vannak, nagyon, itt nagyon kreatív és nagyon fantasztikus gyerekekkel találkoztam. Tehát egy nagyon pozitív élmény volt.
1: Szerinted őket be lehet vinni a színházba? Nézőként.
2: Hát ez azért érdekes, mert nekem például most ugye a középső fiam 18 lesz, és 20 a nagy, és én például úgy szoktam előadásokat kiválasztani, hogy az ő szemükkel. Tényleg? De ő nekik ugye azért van egy ilyen családi, hogy az nagymamájuk, meg az édesanyjuk is színésznő, tehát azért csak a színház benne van az ő életükben. De én nagyon sok olyan előadást láttam a Víg Színházban, a Katonában, az Örkényben, ami direkt most már erre hajt, ez egy csúnya szó, tehát, hogy bevonza a fiatalokat. Tehát úgy modernizál, úgy próbál hozzájuk szólni, és szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ő az ő szemükön keresztül nézőként ott ülni.
1: Ők az Orfeumos anyát, Kinyát látták?
2: Azt nem látták.
1: Nem, merted megmutatni
2: neki? Nem, azt ott mondom, hogy én ottan boxolva reppelek, Jézus Isten mondják, tehát azért azt odáig, de az nem az nekik való. De például a Dorka kislányom, aki legjobban veszélyeztetett ezzel a pályával, ő ugye említettem már itt egyszer, hogy a Kodály művészeti iskolába jár, ő már persze többször látta, tehát hátulról is, előről is, úgyhogy ő ezt látta.
1: De és tetszik neki?
2: Persze, tudni belőle idézni, jaj, de jó, igen, mindig akar az a baj bejönni a színházba, de mondtam, hogy nem lehet, ez sokáig.
1: Látod, te mondtad, hogy ők azért a nagymama szempontjából is mégiscsak a művészi művészettel be vannak oltva. De eszembe jutott, hogy mondtad a Petrát, hogy együtt tanultatok. Hát tulajdonképpen majd, hogy nem olyan környezetből jöttök mind a ketten.
2: Igen, nem igen, és hát a Petrának háttér. Ugye a két, a nagylánya és a kisebb lánya, a kisebb mostabb Kodályba fog menni gimnáziumba,

0: És most is egy nagyon más korszak lesz.
1: De te ezeket a korszakokat könnyen veszed? Vagy könnyen alkalmazkodsz hozzá?
0: Hogy ennyire változik a világ?
1: Azt már csak a te pályád alatt is mennyit változott.
0: Azt gondolom, hogy igen, ebbe segít az, hogy először kényszerből, de én szabadúszó lettem, és ugye a szabadúszó lét az azt hozza magával, hogy fönn kell maradjál. Uh-huh. Tehát nincs mögötted egy színház, egy kőszínház, egy társulat, egy bázis, egy igazgató, aki jó esetben gondolkozik benned, hanem egy kicsit magadat kell menedzselni, és figyelni, hogy merre, milyen irányzatok vannak, és én nagyon örülök, mert azt gondolom, ebbe talán jó vagyok, hogy figyelem is. Nagyon sokféle helyen dolgozom, sokféle emberekkel, és kénytelen vagyok így úgymond haladni a korral, és ezért nem nehéz nekem a változás. Ha én most kerülnék egy hosszú társulati lét után egy szabadúszó helyzetbe, akkor nagyon meg lennék szerintem ijedve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egy ilyen mindig a víz fölé tudok kerülni, vagy nem is ezt remélem.
1: Egy társulathoz tartoznál még? Klasszikus módon?
0: Igen, ezen el szoktam gondolkozni, egy időben nagyon szerettem volna, most úgy látom, hogy egyre kevesebb lesz az olyan, meg van is talán az olyan társulat, de soha nem mondom azt, hogy soha. Most azért amúgy is eléggé mozgolódós itt az egész ország, a szakma, tehát nagyon sok változás.
1: Ki tudja, mi lesz.
0: Ki tudja, mi lesz. Most igen. Például nagyon figyel az ember. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos megnézni, hogy kikkel dolgozik az ember, hogy az olyan legyen, hogy minőségi munka, hogy szeresse, hogy jó lessen, mert ugye a szabadúszó létben én megszoktam, hogy kicsit azért én választom a feladatokat magamnak, és mondhatok nemet. Egy társulatnál nem biztos, úgyhogy ha egy olyan társulat hívna, vagy ami hiányzik, hogy én most nagyon a bulvár szektorban dolgozom, amit imádok, de én mégiscsak ilyen drámai színésztőként kezdtem, tehát ilyen nehéz drámai szerepekkel, és amikor ilyeneket elmegyek megnézni a Katonába, akkor mondom, jaj, de jó lenne, ha én is, de erre mondom, hogy sosem mondjam, hogy sosem, mert lehet, hogy még lesz ilyen, és akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, újra csinálhatok ilyen feladatot, de én minden szerepnek örülök, és mindenből így megpróbálom kihozni a örömöt, meg a maximum.
1: Erről nem beszélgettünk még, de amikor te ebben vagy ezen a területen voltál, a drámai
0: igen.
1: Területen, akkor megvágytál a bulvár.
0: Persze, hát akkor meg az ami volt, nincs. Hogy miért csak ilyen, aha. Minden este sírnom kell, és a lelkemet tépni, és azért örülök, hogy rá lettem kényszerítve a szabadúszás kapcsán a bulvárra, mert én azt hittem, hogy én ezt nem tudom, tehát hogy nekem van-e humorom, hogy tudok-e poént mondani, és hát bizony nem, abszolút nem egy könnyű ez a bulvárt játszani jól, és nagyon sokat tanultam rajta, tehát az, hogy az Orfeumban így tudok szórakoztatni, nevettetni, hogy rajtam nevetnek, hogy az a poén csattan, és hogy tehát hogy tudom a nézőket megfogni, hogy tudok ott énekelni, ezt azért a drámai szerepek kapcsán nem nagyon érzékeltem, úgyhogy nekem ez abszolút áldás, hogy most egy ilyen színes palettán.
1: De most jöhetne megint egy
0: most kis. Egy kicsit dráma, okay, szóval tudod, egyik este ehhez, másik este.
1: Jó, hát színésznő vagy, hát pont ez a lényeg, hogy legyen minden fajta. Igen. De én nagyon becsülöm benned azt, hogy egyébként meg tudtad mindig teremteni magadnak a saját kis játszóteret. Tehát a Lili Suli is egy ilyen
0: igen.
1: Játszótér
0: én, volt. És nagyon örülök, és azért is örülök ennek a diplomának is, hogy ezt bemertem vállalni, ezt a képzést, mert ugye azért nem volt egyszerű, vagy nehéz is volt, mert ez megint úgy rátett egy kicsit, igen, és igen, emelt, igen. És a jövőben ezzel nekem ugyanígy terveim vannak, és remélem, hogy lesz is erre alkalom.
1: És el is mennél egy gimnáziumba tényleg?
0: Én gondolkoztam már, így elkezdtem így egyébként szörcsölni, csak gondoltam, hogy kicsit furcsán venné ki magát, hogy itt jön egy színésznő, tehát még nem merültem így bele, de én teljesen el tudom magam képzelni, hogy lenne egy félállásom, vagy részmunkaidőm, és amellett én színésznő vagyok. Tehát nekem ugyanolyan öröm, kihívás volt tanítani abban az egy hónapban a Waldorfos diákokat és bejárni, és hogyha jól sikerült a drámaúra, felkészültem rá, mint ma este a színpadon szerepelni.
1: Mindig kérdezem azokat, akik akár még csak főiskolásként ide beesnek már, mint hozzánk ebbe a műsorba, hogy tényleg felkészítenek benneteket teljesen, és akár ezt tőled is kérdezhetném, hogy persze más volt a szitu, hiszen édesanyád csak mondogatta, hogy mi a hátulütője ennek a szakmának, de hogy elmondják ezt, vagy elmondták a főiskolán, hogy itt azért ez és ez benne van a pakliban.
0: Tehát, és mit mondana?
1: Hát hogy nem. Hogy
0: de most sem?
1: Nem, még most sem. Pedig már volt Covid, érdekes. Meg minden volt.
0: Pedig azt szerint

0: szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Azt mondtak, mondogatják, de hogy ezt nem tudják.
0: Nem hiszik el,
1: hogy itt tényleg ilyen kilátástalan a... Mert én mindig mondom nektek, akik ugye a színészmesterséget képviselitek, hogy nem irigyellek benneteket, mondom ezt én, aki szintén egy olyan területen vagyok, ami pontosan ugyanolyan, hogy ki vagy szolgáltatva minden, lehetőleg mindenkinek. És gyakorlatilag semmi nem rajtad múlik.
0: Hát nagyon sok ugye az a szerencsefaktor, amit mondunk, sőt azt érzem, hogy a szerencse, a kapcsolat az ma már szinte nagyon...
1: De hogy te ezt el tudnád mondani? Neki.
0: Én el tudnám, hát hogyha lenne egy ilyen kurzus, egyébként nem tudom, mondom, mert én most más részlegen járok a színművészetire, ugye ott is változások lesznek, vagy vannak, vagy szóval ilyen forrongó időszak, de hogy például én azt gondolom, hogy egy leendő színész osztálynak egy olyan kurzust, hogy behívni engem, meg még X kollégát, és kérdezzetek, és meséljünk, az szerintem nagyon fontos.
1: Lesz-e munkánk, kedves tanár?
0: Hát például.
1: Ugye, ez egy fontos kérdés.
0: Igen, tehát hogy ezek nagyon fontosak, tehát ma már, hogy csak a művészetre készülünk, az nem elég, mert azért meg kell venni a kenyeret, tejet, és be kell fizetni a számlákat is, tehát erre gondolni kell.
1: No, de azért lesz majd ma este is, meg amikor csak fellépsz, az a fajta szeretett energia, vagy nem tudom, minek hívják ezt, vagy te minek tartod. Tehát mondjuk maradjunk az Orfeumnál, mert mégiscsak azzal érkeztél, hogy amikor egy anyát kínja siker, vagy vastaps van a végén, azt téged meddig tölt fel? Meddig tart ki?
0: Sokszor van, hogy az ember azért elfáradva megy be, mert hát van ilyen, hogy nem mindig földobva, de egy olyan közönség, egy olyan este, az nagyon-nagyon föltölti az embert, és akkor nincs kérdés.
1: De hetekre?
0: Nem hetekre, de hát akkor másnap jön egy másik előadás. Aha. Én szerencsére tényleg olyan előadásokban vagyok, hogy mindegyiket nagyon szeretik a nézők. Tehát nincs olyan, hogy félház, hogy elmennek, hogy azt érezzük, hogy jaj, hanem annyit kapunk vissza a tapsnál, a visszajelzés, vagy akár közben a nevetések, a reagálások, hogy igen, ettől szép ez a hivatás, és nagyon sokszor például jön egy olyan üzenet az Instagramomban, hogy hát ma este láttam, és akkor egy néző leírja, hogy őt hogy megszólítottam, és akkor ez engem meghat, hogy akár a Naptárlányokban én nem is főszerepet játszom, hanem egy nagyon jó karaktert, és akkor ő leírja, hogy ő hogy tudta követni az én sorsomat a darabba, és hogy milyen érdekes volt neki látni, ahogy én, és aha, akkor azt mondtam, hogy ezért érdemes, hogy én neki adtam valamit.
1: A fejlődés történetet kapaszkodókkal.
0: Hogy ez, ilyen visszajelzések azok mindig így tényleg így libaborzom, hogy igen, ezért csináljuk ezt a szakmát.
1: Na, hát akkor én sok ilyet kívánok neked. Köszönöm. Pont a végén vagyunk, mert jó társaságban mindig mondom, repül az idő, mindig öröm a beszélgetés, úgyhogy várlak vissza, igen, és mindig öröm, amikor színpadon vagy, úgyhogy lássunk sokat. Anyád kínjával, játékszínnel, mindennel. Drámával is. Legyen meg a dráma. Horváth Irivel beszélgettem, ahol csak lehet kövessék, őt szeressék, amit imádott ivatásába beletesz energiával, azt a figyelmükkel viszonozzák.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy Horváth Lilit tessenek mindenhol követni. Lilitől elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Bán Andrást köszöntöm nagy szeretettel, akit hát nyilvánvalóan most kurátorként beszélgetünk. Imádom egyébként, amikor kurátorok jönnek a műsorban, mert mindig kulisszatitkokat tudok tőlük megtudni az éppen aktuális eseményről. Hát esemény meg hál' Istennek mindig van. Méghozzá szeptember 27-ig nagyon óvatosan bánok mindig itt az időpontokkal, mert hozzáteszem, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, menjenek időben, kedves hallgatóink, igen, a műcsarnokba. Utak és útkereszteződések, a harmadik fotóművészeti nemzeti szalom már, és hát milyen jó, hogy az egyik kurátorral tudok most Andrással beszélgetni, örülök önnek, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik. Milyen ilyenkor a lelki állapot? Hát hiszen ugye már...
2: Nyitva van egy ideje, pár napja a kiállítás... Most van az a szakasz, amikor tanulom, megtanulom a kiállítást. Aha. Sorba jönnek a tárlatvezetések, a vendégek, hát több mint 800 fotó. Hiába csináltuk kollégámmal, Kincses Károllyal végig a válogatást, a rendezést, azért az nem ugyanaz. A falon megtanulni, megérteni, végig gondolni, hogy az érdeklődőknek tudjak eleget és
1: de,
2: jót
1: mondani. Milyen szép mondat ez, hogy most tanulja. Tényleg sok pályatársa volt már itt ebben a műsorban az elmúlt években, de még talán senki, nem hogy talán, senkitől nem hallottam még ezt, hogy tényleg hiába van akár több éves előkészítő munka ebben, azt meg kell tanulni.
2: Ugyanez, igen, az előkészítő munka valóban több év, mert rögtön hadd keverjek ide egy másik nagyon fontos információt, mégpedig ez a kiállítás szorosan összefügg egy könyvvel. És a könyv is most jelent meg a könyvhéten, a két esemény összetartozik, mind a kettő mögött a Magyar Művészeti Akadémia áll. A könyvnek az a címe, hogy a kortárs magyar fotóművészet 300 alkotója, ezen kb. 3 éve dolgozunk Kincses Károllyal, az MMA segítségével, támogatásával. Hát ez egy elég durva könyv, ilyen majdnem 700 oldal, szóval súlya van. Azt már azt hiszem, hogy megtanultam, tehát annyiszor forgattuk át a szerkesztés, a képszerkesztés, a nyomdai előkészítés során, úgyhogy ezt már úgy tudom. Az összefüggés pedig az, hogy ha megnézi a kiállításon, nem 300 alkotó szerepel, csak kb. 150.
1: Igen, láttam.
2: Ugyanis ez egy teljes áttekintést próbál adni, mármint a könyv, a magyar fotóművészet, hát kb. 150 évéről, de a kiállításra, mintán a szalonnak az a játékszabálya, hogy csak az elmúlt 5 év alkotásaiból lehet beküldeni, abból válogat, ezért csak az élő, aktív fotográfusokat kértük föl, és így jött össze a 300-ból a 150.
1: Na most ilyenkor, amikor már megvolt a megnyitó, más az ember hozzáállása? Vagy inkább a lelki állapota lehet, hogy azt kérdezni?
2: Hát hogyne, hogyne.
1: Nyugodtabb? Vagy izgalmasabb, hogy most akkor a közönség elé lett tárva?
2: Inkább izgalmasabb. Ez a körülmények úgy adottak, hogy volt idő a munkára, tehát izgalom nélkül alaposan, gondosan lehetett dolgozni. Néha úgy épülnek a kiállítások, hogy utolsó éjszaka, meg... Nem, ez pár nappal korábban készen volt.
1: Tehát az installálása meg volt?
2: Lehetett még finomítani, lehetett még az apró beállításokat, a fényt, tehát mindent lehetett igazgatni, tehát nagyon nyugodt körülmények között készült. Tényleg inkább az izgalom van most, hogy fogadja a közönség, hogy fogadják a fotósok, akik ki vannak állítva. Hogy fogadja a közönség? Hát ez a beszélgetések, tárlatvezetések során valamennyi már eddig is kiderült, de hát a nagyja még előttünk.
1: Majd még most jön, hiszen szeptember 27-ig látogatható a kiállítás, ami azt jelenti, hogy egyéni kurátori tárlatvezetések is?
2: Nem egyéni. Úgy döntöttem, hogy vagy azt javasoltam, és ezt elfogadták, hogy mindig az egyik kiállító fotóssal sétálok, tehát az ő szemén keresztül. Most először jövő hét szombaton Szigeti Tamás egészen kiváló fotóriporter lesz a sétálótársam.
1: Hát én dolgoztam vele néhány évet egy szerkesztőségben.
2: És így tovább, hát alakul még a program. Tehát egyéni tárlatvezetésem, amikor csak én beszélek, az csak a múzeumok éjszakáján lesz. Illetve remélem, hogy akkor se csak én beszélek, remélem, hogy a közönség kérdez, beleszól, vitatkozik, vagy örül.
1: Na, hát örül, hát az a dolgunk, hogy örüljünk, mert ez értünk is van. Én pont ezen gondolkodtam, amíg vártam ide a stúdióba, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munka az önöké. Ezzel a kiállítással is. Hát kötik össze a múltat a jelennel úgy, hogy közben a jövőt építik.
2: Hát ennél ez a pillanat sokkal-sokkal érdekesebb és kockázatosabb. Ugyanis amikor a könyvet elkezdtük csinálni, gyakorlatilag még nem volt mesterséges intelligencia. Mire befejeztük, addigra a fotográfiai jellegű vagy ahhoz hasonlító képkészítést elfoglalta. Tehát talán ezért is adódott a Kincses Károlynak az ötlet, tőle van a kiállítás címe, hogy utak és útkereszteződések. Ez most egy nagyon izgalmas útkereszteződés, és kérdés, hogy milyen útjai vannak ezután a fotóművészetnek, meggyőződésünk, hogy van.
1: Hát legyen is, azt kívánom, meg én vagyok a legnagyobb drukker ilyen szempontból. Hát ha kulisszatitkokat kértem az elején, őszinte a kérdés, milyen fotóművészekkel dolgozni? Hát hiszen benne a szoba, hogy művészek, akik ugye nem egyszerű emműködő emberek.
2: Hát úgy adódott, hogy én a sok-sok évem alatt nagyon sok képzőművészeti és fotós kiállítást csináltam. Valójában azt hiszem, hogy a fotográfusokkal könnyebb volt megtalálni a hangot. Jobb, nyitottabbak voltak arra, hogy mi a kurátor dolga, hogy néhány képre azt mondani, hogy nem, ezt nem kéne, néhány képre azt mondani, hogy nem ebbe a sorrendbe, hanem valahogy máshogy tegyük fel, néhány képnél azt mondani, hogy ebből készüljön kisebb vagy nagyobb nagyítás, tehát mindazok az apró technikai részletek, amit egy kiállítás egészébe üt vagy nem üt, ebbe talán jobban partnerek voltak. Ez a kiállítás is, azt kell mondjam, zökkenőmentesen épült. A fotográfusok, akik bejöttek installációt építeni, vagy csak érdeklődésből, nagyon jókat beszélgettünk.
1: Amik biztos, hogy előre vitték magát a folyamatot is.
2: Hát meg talán ez tényleg nehéz pillanat a fotográfiának. Azért gondoljon bele, utóbbi egy-két év alatt ahol még vannak képes újságok, bizonyos rovatoknál, például lakberendezés vagy gasztronómia, nincs szükség többé fotósra.
1: Komolyan?
2: Komolyan.
1: Tehát minden ki lett mondva, vagy el is lettek küldve a
2: szakemberek? Hát általában külsősök dolgoznak, de nem kérnek be fotót. Minden összerakható bizonyos területeken a mesterséges intelligenciával, és pontosan ez a kiállítás kihívása, hogy legalábbis ebbe a pillanatban melyek azok a helyzetek, mi az az emberi tartás, mi az a nézőpont, milyen az a nézőpont, amit csak a fotográfus tud megoldani. Mondok egy példát.
1: Oké, köszönöm.
2: Ahogy sétál fölfelé a műcsarnok lépcsőjén, még be se ér az előcsarnokba, kint a falon az oszlopcsarnokban van egy fotósorozat Déri Miklós nagyon kiváló fotóriportertől, ahol emberek ülnek székeken kinn a mezőn. Na most ez fotográfiailag szép, érdekes, jól meg van oldva, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a Balaton felvidéken egy kis faluba, ahol beköltözők vannak és helyben lakók, és a két csoport között nagyon komolyak a konfliktusok, megkért néhány beköltözőt, hogy fogjon egy széket, jöjjön ki egy erdőszélre, hívjon oda egy általa szimpatikusnak tartott helyi lakost, és beszélgessenek, és egymás után lefotózta őket, majd az egészet egy ilyen teherautó ponyvára fölnagyította, kirakta az erdőbe, és nagyon sokan odajöttek, és beszélgettek. Tehát a fotográfia itt egy olyan kommunikációs felület volt, ami hát egy tényleges élethelyzetet, egy problémát próbált egyengetni.
1: Meg egy igazi közösségi erő.
2: Így van. Na most ez nem megy mesterséges intelligenciával az még biztos. Ebben a pillanatban.
1: Az biztos. Hát egyébként meg az író embereket ugyanúgy veszélyezteti ez a jelenség, ami most van, de nagyon fontos hívó szavakat mondott, például az összetartást. És lehet érezni ebben a pillanatban azt, hogy a fotó művészek összetartanak?
2: Azt hiszem, hogy inkább igen a válasz. Tehát ugye ezt nem kell magyarázni, hogy egy elég bonyolult politikai helyzetbe élünk, várakozunk a változásokra és dolgozunk. Ehhez képest a fotószakma nem megosztottan, hanem gyakorlatilag egységesen elfogadta a meghívásunkat, tehát alig néhány ember morzsolódott le a meghívottak közül, és a többségük egyszerűen azért, mert idős, már nem alkot, nem volt mit küldenie az elmúlt 5 évből.
1: Ennek is van egy lélektana. Egyébként. De az is megütötte a fülemet, amit mondott, hogy majd mit szól, vagy hogyan reagálnak a fotósok a kiállításra.
2: Így van.
1: Ugye érintve vannak. Hát mert én mindenfajta rémtörténetet hallok itt a pályatársaktól, a kurátorok, amikor mesélik, hogy nem egyszerű a kortárs művészekkel dolgozni. Pont azért, hiszen művészek, mindenkinek van valami.
2: Nézze, itt a műfaj is elég problematikus, tehát a szalon, ami alapvetően egy 19. századi műfaj, a képzőművészek is, és hát valamennyire a fotósok is eléggé utálják, mert sokan kell együtt lenni, mert egy ilyen nagy áttekintés, a közönség viszont nagyon szereti, de a fotósok ahhoz képest, hogy utálják, nagyon megsértődnek, ha nem lehetnek jelen.
1: Jó, hát mindig valami mitén van. Igen. De meg lehet úszni egy ilyen bocsánat, hogy ezt mondom, projektet sértődés nélkül?
2: Persze, hogy nem. Ez vele jár. Nem, tehát ugye a konfliktus nem a kiállítás kapcsán van, vagy lesz, mert a kiállítás csak 3 hónapig van nyitva, és magáért beszél. Én azt gondolom, furcsa volt a rendezés, kérdezték az első tárlatvezetéseken, hú, ez óriási munka volt, mennyi időbe telt? Ugye a műcsarnok 6 termében van a kiállítás. Igen. Elfeleztük, Kincses Károlyé volt az egyik felelnyém, a másik fel, és mondtam, hogy 1 nap a művek beszéltek, szóltak, hogy melyik mellett akar lenni. Olyan evidens volt, hogy készüljenek el a terek. Na most én azt gondolom, hogy ez a nézőket is, meg a fotósokat is a kiállításról meggyőzi. Nehezebb dolog a könyv. Magyar Fotoművészet 300 alkotója című könyv, mert ott aztán tényleg sokan szólnak, hogy én miért nem, vagy XY miért nem. És erre csak azt lehet válaszolni, hogy amikor elkezdtünk dolgozni egy nagyon lelkiismeretes szerkesztőbizottsággal, körülbelül 1 évig beszélgettünk arról, hogy elindultunk egy több mint 1000-es listával. De hát egy könyvbe, ha mindenki kap egy oldalpárt, hát persze, nem lehet 1000 embert betenni, tehát igen. Volt egy kötészeti határ, lehetett volna 317 vagy 298, de hát a kerekszámokat szeretjük, így lett a 300, de még 300-at meg tudtunk volna nevezni. Erre azt mondjuk, a szerkesztőbizottság is azt mondja, hogy tessék megcsinálni ezt a másik könyvet.
1: Na jó, de még 400 akkor is kimarad, ha 1000-et nézünk.
2: Akkor tessék megcsinálni a harmadikat, ez csak jót ez a fotónak.
1: 1001-edik, aki meg azért, hogy akkor igen. Én miért nem vagyok benne, a 3-ban.
2: És hát közben a változás. Tehát a 300-ból fölkértük a kiállításra 150-et, de hát itt volt ez a mesterséges intelligencia helyzet, és hiába volt egy elv, hogy a könyv alapján kerjük fel az alkotókat. Ha a jelennel szembe akartunk nézni, föl kellett kérnünk 1 tucat olyan középgenerációst, fiatalt, akit izgat a mesterséges intelligencia, és akik olyan munkákat csinálnak, amelyek már hát legalábbis a kérdésfeltevés szintjén elég markánsak ahhoz, hogy a műcsarnokba megjelenjenek. Én nem hiszem, hogy jajgatni kéne a mesterséges intelligencia hát miatt, vagy elzárkózni. Kell, használni kell, csak valahogy szembe kellene nézni a fotó kapcsán, hogy ez nem fotó, másik név kellene. Ugye a fénykép, mondja a neve is, fényből. Uh-huh. Ezek a képek viszont adatból építkeznek.
1: Igen, jogos.
2: Biztos, hogy őrületesen izgalmas dolgok jönnek létre, és még inkább a közeljövőbe jönnek majd létre, de értsük meg, hogy ez más.
1: Uh-huh. A kiállítás is más ilyen szempontból. Ha valamire, és akkor most először nézzük a könyvet, ha valamire rá lehet mondani, hogy kor dokumentum, akkor ez az?
2: Igen, pontosan egy olyan pillanatban, amikor a bizonyos fajta fotónak nem vége, hanem hát más utakra fog.
1: Most jön a korszakváltás,
2: most,
1: vagy
2: most valamilyen benne. Korszakváltás. Azt vártuk, hogy a digitális fotóval, tehát 2000 körül fog ez megtörténni. Valójában azt tapasztaltuk, hogy a digitális fotó tényleg csak egy technika. Tehát az esztétikai, a kompozíciós, tehát a kép építési alapelvek nem változtak lényegesen. Most az is változik, most elkezdődött egy másféle képi beszéd, és ez markánsabbá teszi azt, ami tényleg a fotóművészet a maga hagyományaival. Nem véletlen, Kincses Károlynak a kedvenc terme a kiállításon az, ahol egy 200-nyi fotográfus elővett 19. századi, 20. század elejé technikákat, élvezik azt a, ugye a digitális fotó az annyi idő alatt készül el, amíg megnyomom a gombot, igen, és már rögtön látom az eredményt. Ezek a képek 1-2-3 nap alatt készülnek el, ki kell keverni a emóziót, föl kell hordani, hosszú az expozíció. Uh-huh. Tehát az egész folyamat, nem csak a képnézés lassul le, de az egész folyamat, ami oda vezet, és ezáltal egész másféle képhez való viszonyok formálódnak ennek során. Ez ugye ott van, sok területen ott van ez a törekvés, a bakelit lemezektől kezdve.
1: Abszolút.
2: Ez a fotográfiában is jelen van, és biztos, hogy erősíti azt, hogy a fotográfiának vannak útjai, a fotoművészetnek a jelenbe és a jövőbe is vannak útjai, másfélék.
1: No, nagyon fontos hívó szavakat, meg dobálja fel a labdát nekem, meg az a feladat, amit hogy lecsapjam. Van egy kedvenc témám, ugye a művésznek, tehát adott esetben a fotóművésznek van egy célja, egy üzenet jellege azzal, hogy elkészíti az alkotást. És úgy miután azt mondta, hogy nem volt nehéz berendezni, mert beszélnek a képek, de annyira beszélnek, hogy biztos az, hogy ugyanazt az érzelmi gombot nyomogatják majd a látogatókban, amit mondjuk a szerző szánt?
2: Azt gondolom, hogy majdnem biztos. Uh-huh. És,
1: meg ilyet sem hallottam a kurátortól.
2: Ha végig sétál a termeken, akkor azt gondolom, hogy van egy logikája. Elindulunk azoknél a képeknél, amit ilyen hétköznapi nyelven azt mondanánk, hogy dokumentatív vagy riportszerű. Mondok egy példát. Kornis Péter, aki a nagymester a szakmánkban, a COVID idején Erdélyben iskolákba csinált ilyen egészségügyi maszkos fotókat. Na most evidencia, hogy ezt le kell fotózni, tulajdonképpen csak azt rögzítette, ami van. Persze úgy, ahogy ezt csak Kornis Péter tudja. De az első teremben minden egyes képnél el tudjuk pontosan mondani, hogy ez itten Erdélybe készült, ez itten, nem tudom, az Alföldön és a vízhiányról. Tehát vannak fogódzók. És a termek egymás után egyre nagyobb távolságot képeznek a tapasztalati valóság. A tapasztalati valóság végig jelen van.
1: Értem.
2: Hát kell a fény.
1: Hogyne.
2: De egyre nagyobb ez a távolság, és így a néző egyre nagyobb kalandokba bonyolódhat bele. Másféle, tehát az első terem közvetlen és elementális érzései után azt gondolom egyre árnyaltabb, egyre finomabb tapasztalatok, érzések, élmények fogalmazódnak, és szerintem a kiállítás ebbe segít.
1: Szigeti Tomi mit állított ki? Vagy Szigeti Tomitól mi van kiállítva? Ha már megemlítettük.
2: Tamásnak van egy nagyon hosszú sorozata, ami ebből az előző, az 5 évvel ezelőtti szalonra is válogatott néhányat, ebbe a nagy könyvbe, a 300 fotósba is abból választott egyet, és most is abból választott néhányat. 20-25-30 évvel ezelőtti portréfotóit lenagyítja, és odaadja a lefotózottak kezébe ma. Tehát egy hihetetlen időbeli ív keletkezik.
1: Ó, izgalmas.
2: Már a 30 évvel ezelőtt is nevezetes, és már a többnyire idős emberek akkori és mai valója között fizikailag is, tehát az arcvonások. De hát közben az életpályából egy hatalmas szakasz lefutott, és egy politikusnál például 30 év,
1: hát hogyne, az
2: sok nagy, minden jut az ember
1: az,
2: eszébe.
1: Az biztos. Hú, de izgalmas ez az egész. És szerintem ebből több érdekes beszélgetés is születhet. Hát kedves hallgatóink, akkor irány a műcsarnok. Szerintem jobb dolgot kisem, mert ott még ebbe a melegbe is jó lenni.
2: Légkondicionálás van.
1: Már csak azért is, kedves hallgatóink, szeptember 27-ig utak és útkereszteződések. Nagyon élveztem a beszélgetést. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de várom vissza, mert a téma kiapadhatatlan, szívesen. Meg művészeket is biztos vagyok benne, hogy akár Szigeti Tomit vendégül fogom itt látni. Bán Andrásnak nagyon köszönöm. Még egyszer szép nyarat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Élményt kívánok a látók, mert mi járunk ezzel a kiállítással a legjobban, úgyhogy csillogjanak a szemek, és akkor az öné is fog, nagy baj nem lesz. Andrástól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult. Mesélhetnék

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Lilinek és Bán Andrásnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3,5 kilométer hosszú dunaparti sétány jöhet létre Új-Budán, Budafok felé. Arnold Schwarzenegger miatt áll le a 2-es metró hétvégén. Kosztolányi Dezső versére született kerti installáció a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pohi vagyok. Három és fél kilométer hosszú zöld dunaparti sétány jöhet létre Új-Budán, a Kopaszigát és Budafok között. A koncepciót nemrég mutatták be. A fejlesztés összekötné a már meglévő parti rekreációs területeket, miközben új zöld felületek, ligeterdők, pihenőhelyek és kerékpáros infrastruktúra épülne, írta a Telex. Az árasztóparton bővítenék a szabad strandot, valamint mosdók, zuhanyzók és ivóvízvételi pontok is létesülnének. A tervek játszóterekkel, sportpályákkal, büfékkel és közösségi terekkel is számolnak. A beruházás jelentős részét a környéken épülő lakóparkok fejlesztői finanszírozhatják. A projekt célja, hogy a jelenleg nehezen megközelíthető partszakasz élhetőbbé és zöldebbé váljon. Fizetős parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. Az ittlakunk.hu szerint a döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt, miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetős várakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs-Dunapart térségében és a Városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. A fizetőövezetekben a helyiek kedvezményes várakozási hozzájárulást kaphatnának, de ez nem jelentene kizárólagos parkolóhely használatot. Jelentős felújítás kezdődött a BKV kelenföldi autóbuszgarázsában. A társaság tájékoztatása szerint az ipari műemléki védettségű szerelőcsarnok csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezete újul meg. A munkák során új víz- és hőszigetelést kap az épület, amelynek köszönhetően hosszú távon megóvható a csarnok műszaki állapota, és javulhat az energiahatékonyság. A csaknem 90 éves épületen utoljára a 80-as években végeztek nagyobb felújítást, azóta a vízszigetelés előregedett és gyakoribbá váltak a beázások. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek, a telephely működését nem zavarják. Filmforgatás miatt nem jár majd a 2-es metró a hétvégén, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, és ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Mivel szombaton tartják a múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című versére született különleges kerti installáció, amely a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti területen kapott helyet. A színes tinták kertje színes virágokkal, dísznövényekkel idézi meg a költemény álomszerű világát. A kert része egy lengőhinta és az úgynevezett tintafolyók is, amelyek a vers hangulatát jelenítik meg. A bemutatón iskolások szavalták el a verset, amely a helyszínen 6 nyelven olvasható. A kánikula küszöbén állunk, de ma még elviselhető lesz a meleg a feltámadó szél miatt, és olykor a felhők is összegyűlhetnek, napos felhős idő valószínű, csapadék nélkül. Délutánra 27-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken zavartalan napsütéssel tör be a hőség, a hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán. A vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott, krimi történettel fűszerezett bohozatában az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia már, mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Átadták a megújult Kármán utcát a 6. kerületben. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A kormányfő hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók vizsgálata, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Piknikkel avatta fel a 6. kerületi önkormányzat a megújult Kármán utcát, amely ezentúl közösségi térként és miniparkként szolgálja a környék lakóit. A Terézváros 2030 program keretében a korábbi burkolt felületek helyére 13 fát, cserjéket és zöldsávokat telepítettek. Az átalakított utcában padok, kerékpártámaszok, játszóelemek és egy trambulin is helyet kapott. Soproni Tamás polgármester szerint a cél egy élhetőbb, emberközpontú városi környezet kialakítása volt. A közterületet éjszakára lezárható kerítés védi, nappal pedig folyamatos felügyeletet biztosítanak. A fejlesztés Európai Uniós forrásból Terézváros és Kassa együttműködésében valósult meg. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város pedig Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Maltner Zsófi, gasztronómiai szakíró műsorvezető mondta el a Sláger FM-nek.
3: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a sváb konyháról tanulni, de nekem is van egy különleges saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg Alapítvánnyal közösen.
2: Budapesten egységesen karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjárata is igénybe vehető. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Tiszatavi PET kupán. A háromnapos akció során mintegy 360 önkéntes úgynevezett PET kalóz tisztította a Tiszafüred és Dinnyéshát közötti területet. Összesen 10,7 tonna szemetet eltávolítva a Tiszatóból és környezetéből. A szervezők kiemelték, a verseny mellett a közösségi összefogás és a környezetvédelem volt az esemény legfontosabb eredménye. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Az iskola év végét a fővárosi önkormányzat egy szabadtéri bulival ünnepli, ahová várják a fiatalokat délután 3-tól este 10-ig, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely videóüzenetében elmondta, lesznek kvízek, girlhood koncert, valamint délután 6-7 között főpolgármesteri fogadóra. A belépés ingyenes. Igazi nyári idő lesz ma. A változó felhőzet mellett sok napsütés várható, főleg délután. Csapadék pedig nem jön. A szél néha feltámad, ez hűsítheti a levegőt, ami délután 30-32 fokos lesz. Péntektől kánikula várható, zavartalan napsütéssel. A száraz időben 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Hétvégén, aki teheti, tervezzen szabadtéri vízparti programot, ugyanis 37 fok lesz majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: kiss.
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Érezd az

0: Hülye, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazad van címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, utonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukban néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3,5 kilométer hosszú dunaparti sétány jöhet létre Új-Budán, Budafok felé. Arnold Schwarzenegger miatt áll le a 2-es metró hétvégén. Kosztolányi Dezső versére született kerti installáció a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fikori vagyok. Három és fél kilométer hosszú zöld dunaparti sétány jöhet létre Új-Budán, a Kopaszigát és Budafok között. A koncepciót nemrég mutatták be. A fejlesztés összekötné a már meglévő parti rekreációs területeket, miközben új zöld felületek, ligeterdők, pihenőhelyek és kerékpáros infrastruktúra épülne, írta a Telex. Az árasztóparton bővítenék a szabad strandot, valamint mosdók, zuhanyzók és ivóvízvételi pontok is létesülnének. A tervek játszóterekkel, sportpályákkal, büfékkel és közösségi terekkel is számolnak. A beruházás jelentős részét a környéken épülő lakóparkok fejlesztői finanszírozhatják. A projekt célja, hogy a jelenleg nehezen megközelíthető partszakasz élhetőbbé és zöldebbé váljon. Fizetős parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. Az ittlakunk.hu szerint a döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt, miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetős várakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs-Dunapart térségében és a Városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. A fizető övezetekben a helyiek kedvezményes várakozási hozzájárulást kaphatnának, de ez nem jelentene kizárólagos parkolóhely használatot. Jelentős felújítás kezdődött a BKV kelenföldi autóbuszgarázsában. A társaság tájékoztatása szerint az ipari műemléki védettségű szerelőcsarnok csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezete újul meg. A munkák során új víz- és hőszigetelést kap az épület, amelynek köszönhetően hosszú távon megóvható a csarnok műszaki állapota és javulhat az energiahatékonyság. A csaknem 90 éves épületen utoljára a 80-as években végeztek nagyobb felújítást, azóta a vízszigetelés előregedett és gyakoribbá váltak a beázások. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek, a telephely működését nem zavarják. Filmforgatás miatt nem jár majd a 2-es metró a hétvégén, a Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a stadionok állomás alagúti részében, és ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Mivel szombaton tartják a múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint. Kosztolányi Dezső mostan Színes tintákról álmodom című versére született különleges kerti installáció, amely a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti területen kapott helyet. A Színes tinták kertje színes virágokkal, dísznövényekkel idézi meg a költemény álomszerű világát. A kert része egy lengőhinta és az úgynevezett tintafolyók is, amelyek a vers hangulatát jelenítik meg. A bemutatón iskolások szavalták el a verset, amely a helyszínen 6 nyelven olvasható. A kánikula küszöbén állunk, de ma még elviselhető lesz a meleg a feltámadó szél miatt, és olykor a felhők is összegyűlhetnek. Napos felhős idő valószínű, csapadék nélkül. Délutánra 27-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken zavartalan napsütéssel tör be a hőség. A hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Bolba Évát, vagy Évit? Melyik?
3: Az Évit, azt jobban
1: Évit
3: szeretem.
1: Évit köszöntöm nagy szeretettel, rég láttalak.
3: Igen, mert nagyon-nagyon örülök, hogy most végre megint
1: hát
3: találkoztunk.
1: Én is. Úgyhogy... mindig jó, amikor jössz, hozod a pozitív kisugárzást.
3: Hát, örülök, hogy ilyen hatással van az érkezésem rád.
1: Tulajdonképpen... hát meg a közönségre is ilyen hatással vagy, pont.
3: Hát legyen is így.
1: A
3: végül is azt szeretnénk megmutatni, hogy az élet szép, és hogy jó dolgok történnek velünk, és hát reméljük, hogy velük is. De ha már eljönnek egy koncertre, akkor már tulajdonképpen velük is jó dolgok történtek, hiszen átélhetnek egy nagyon klassz zenei élményt, és ez már jó.
1: A hétvégén ezt meg is tehetik egyébként. Ugye,
3: hát a hétvége az nagyon sűrű lesz, így van szerencsére, mert pénteken a New Day Sextettel a Kosbor Fesztiválra megyünk, 19 órától 20 óráig játszani a New Day Sextet zenekarra lesz. Hofeker Dániel, fantasztikus zeneszerző, hangszerelő és trombita művésznek a zenekara. És képzeld el, én most tudtam meg, hogy mi az a kosbor. Én odáig eljutottam,
1: hogy bor.
3: Én meg
1: egyáltalán nem is tudom, úgyhogy...
3: hogy bor, de hát mert hogy bor lesz is, úgyhogy akik kilátogatnak, biztos, hogy kortyolni tudnak belőle. De a kosbor, képzeld el, az egy virág, mégpedig a pilisi orchidea. És ez ott Dorog környékén található, és ezért kapta a nevét ez a fesztivál erről a virágról, tehát kosbor fesztivál. Egy fantasztikus. Én ma tudtam meg, úgyhogy most örömmel osztom meg mindenkivel ezt az információt.
1: Egyébként Évi, van annak jelentősége, hogy te hol lépsz fel? Tehát vagy színpad?
3: Már úgy érted, hogy bennem...
1: A környezetnek benne, igen, hogy rád van-e hatással a környezet? Hatással tud-e lenni?
3: Igazából minden helyszínre, ugye mi mindig sokkal előbb megérkezünk, ugye fellépők mindig egy vagy akár több másfél órával, két órával előbb megérkezünk a fellépés helyszínére, és minden helyszínnek van egy hangulata, egy kisugárzása. És tulajdonképpen én szerintem az a legfontosabb, hogy az ember, amikor megérkezik, akkor aklimatizálódik, és egyszerűen belesimul az ottani életbe, az ottani érzésbe, a helyszínbe, az ottani levegőt, ahogy beszívja. Ezek nagyon fontosok. Egy első benyomás, például, hogyha megérkezek egy koncert helyszínre, hogy mi az első benyomásom, hogy de milyen klassz itt, milyen jó, milyen szép, vagy akármi, valami megfog, és onnantól kezdve én már otthon érzem magam. És tulajdonképpen erre mindenképpen idő kell. De ilyen tekintetben minden helyszín ugyanaz, mert minden helyszínt meg kell szokni.
1: Világos.
3: De természetesen, ha már az ember visszajár valahova, akkor az meg már azért szoktuk mondani, hogy olyan, mintha hazamennék, mert akkor erre külön már nincs szükség, az ember tudja, mire számíthat, és akkor sokkal otthonosabban mozog benne.
1: Mesélj nekünk kérlek kulisszatitkokról, hogy hogy van ez ilyenkor? Azt mondtad, 2 órával előtte oda mentek által, vagy megérkeztek. De miért kell 2 órával érkezni? Van beállás például?
3: Beállás mindig van természetesen, tehát be kell állítani a hangokat, a hangszereknek is, az éneknek is, a mikrofonokat, a kontrolládákat. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem a közönség előtt zajlik. Ez azért nagyon fontos erről. Egyébként nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert nagyon keveset beszélünk. Hogy mennyire fontos az, hogy mi jól halljuk magunkat a színpadon. Ugyanis, ha én jól hallom magam, és azokat a hangszereket olyan arányban hallom, amiben nekem jól esik majd énekelni, és amikre külön kértem, hogy jobban szeretnék odafigyelni, és ezért kérek többet belőlük. Ez azért fontos, mert akkor én is sokkal jobban tudok működni. Ha jobban tudok működni, jobban tudom érezni magam a színpadon, jobban át tudom élni a dalokat, akkor ezt fogom tudni átadni a közönségnek is, tehát ők már ezáltal egy sokkal jobb és színvonalasabb produkciót kapnak. Ezért nem mindegy az, hogy ki ül a pult másik oldalán, és ki az, aki a potmétereket húzogatja, és beállítja a hangosítást, és hogy ez mennyire kapkodva történik, vagy nyugodtan történik. Tehát ennek óriási jelentősége van.
1: Tehát az, hogy oda mentek, az azért kell, hogy nyugalom legyen.
3: Így van, hogy nyugalom legyen.
1: Az utolsó pillanatban kell mindent.
3: Így van, hogy legyen idő erre a hangbeállásra nyugodtan, legyen idő átöltözni, legyen idő még nekünk is egy picikét ott jönni-menni, cseverészni, beszélgetni, akár átbeszélni valamit, vagy hogyha át kell játszani, vannak bizonyos pontok egy-egy darabokban, amik mondjuk még bizonytalanok, azt el tudjuk játszani a hangbeálláson, amikor külön-külön is megnézi mindenki a saját mikrofonját, és aztán egybe is játszunk. És akkor esetleg megnézni valami bizonytalanságot, megbeszélni dolgokat, ezek mind-mind nagyon fontosak. És egyébként meg nagyon hasznos az, hogy az ember, ahogy mondtad, nem kapkodva esik bele a fellépésbe, és rohanva, hanem megadja a módját.
1: Ugye nyilván megvan a setlist, a teljes program, mikor már megérkeztek, ez változhat?
3: Abszolút. Sőt, képzeld, vannak olyan koncertek és olyan formációk is, ahol nagyon sokszor nincs meg a setlist, tehát nincs meg a sorrend, hogy mit fogunk játszani, hanem nagyon arra próbálunk ráhangolódni, hogy milyen a közönség, és mi az, amire nyitottabbak.
1: Az hogy lehet ki? Megérezni, inkább úgy mondom.
3: Én azt gondolom, a jazzben ez viszonylag könnyű, mert igen? Ugye, igen, mert azt gondolom, ugye ott folyamatosan vannak improvizációk, szólók, és ugye a jazzben szokás a szólókat megtapsolni. És ezekből a tapsokból nagyon-nagyon jól le lehet mérni azt, hogy mennyire vannak jelen a közönség, mennyire élvezi.
1: És mennyire értik?
3: Mennyire értik, így van. De például most nagyon érdekes, idén nagyon sok helyről kaptam olyan kérést szervezők részéről, hogy csak vidám dalokat játszunk. Tehát egyáltalán vegyük ki... Igen, képzeld el, hogy teljes mértékig vegyük ki a lassú és melankólikusabb dalokat, csak kifejezetten vidám dalokat szeretnének. És ez nagyon érdekes azért, mert eddig ilyen sose volt, tehát nem szóltak bele nagyon a setlistekbe, a műsor összeállításban. Nagyjából nyilván az ember arra törekszik, hogy ne legyen unalmas a műsor, és színes legyen, de hogy abszolút vegyük ki a szomorkásabb.
1: Most ahogy dalokat. Mondod, mintha valakitől én ezt már hallottam volna a múlt héten, zenésztől szintén.
3: Aha, tehát érdekes, akkor ez
1: akkor
3: most...
1: Ezek szerint most ez egy ilyen jelenség.
3: Ez egy ilyen jelenség, igen.
1: Te sajnálod azokat a dalokat, ami...
3: Megvan annak is a szépsége, tehát most gondolj bele, egy gyönyörű ballada, az milyen élvezet, milyen mélységeket és milyen magasságokat lehet egy balladán belül megélni. És a balladának az a szépsége, hogy például abban mindenre van bőven idő. Mert egy gyors számnál, ugye szoktuk azt mondani, mondjuk ez csúnya dolog, de hogyha az ember hibázik valamit egy gyors számnál, olyan gyorsan túlmegyünk rajta, mintha sose
1: ezt
3: lett
1: észre
3: volna.
1: Se veszik, nem?
3: Észre se veszik, így van. Egy balladánál ez nem így van, ott minden kiderül, és minden sokkal inkább látható, mint egy gyors dalnál.
1: No, elmondtuk a helyszínt?
3: Nem mondtunk el mindent.
1: Na, oké. Okay.
3: Mert ugye lesz múzeumok éjszakája, igen, és ami egy nagyon-nagyon klassz program, és hál' Istennek minden évben van szerencsém játszani a múzeumok éjszakáján, és ez idén se lesz másképp. Viszont most először fogunk a Bolba Éva és a Jester Lánccal a gyerekeknek és családoknak muzsikálni, mégpedig a Néprajzi Múzeumban 15 órától, ami azért nagy dolog, mert ezzel a formációval valahogy ez a program sorozat eddig valamiért nem került előtérbe, sose játszottunk még múzeumok éjszakáján ezzel a formációval, de most végre megtört. Egyébként képzeld el, hogy más helyre is hívtak, csak időben már nem tudtuk összeegyeztetni, úgyhogy ez egy ilyen, puf, egy ilyen bomba berobbanás volt, aminek nagyon-nagyon örültünk.
1: Hát jár neked.
3: És onnan pedig át fogok szépen blattyogni, vagy sétálni a Szépművészeti Múzeumba, és 6 órától vagy 6:30-tól pedig a Fine Art Jazz Group-val fogunk játszani nagyon hosszan, mert ott ugye nagyon sok program van folyamatosan, és mi fogadjuk majd a vendégeket, és Skerlet Gábor kiváló zenekarával, a Fine Art Jazz Group-val, azt hiszem, hogy 11:30-ig ott leszünk.
1: Ez most melyik nap akkor?
3: Ez most a szombat.
1: A szombat, oké, és vasárnap is lesz?
3: Vasárnap a pihenés lesz.
1: Na várjál, de vasárnap van a zene ünnepe, azt te tudtad? Június 21-én.
3: Hát igen, én előző nap megünneplem a zenét.
1: Oké, jogos. Jogos. Hogy telnek egyébként tehát például ez az éved milyen fellépések szempontjából?
3: Szerencsére nagyon sokat tudok dolgozni, sokat játszom, nagyon sok koncert van, ahol fellépek. 5 zenekarban tevékenykedek, ebből 2 saját zenekar, és ez mindig ad okot arra, hogy színpadon legyek. Mellette ugye a szinkronba is bebejárok dolgozgatni, egy kicsit énekelgetni. Testvéremmel, Bolba Tamással, aki nagyon sokszor rendez engem, fantasztikus dolog egyébként fel együtt dolgozni. És hát ugye idén igazából tavaly kezdtük el fölvenni a lemezanyagot, ami a Bolba Iva és a Jazz Tenants második albuma, És ez egy kibővített Bolba Iva és a Jazz Tenants zenekar, mert ugye 3 fős eredetileg a felállás, itt azonban 4 harsona, 1 bőgő, 1 zongora, 1 dob és 1 gitár felállásban játszunk ezen az albumon, nem sokára meg fog jelenni. Persze ezt
1: akkor ez idén?
3: Ez idén meg fog, igen, ez a legjobb idén. Így van, idén a bátyám Bolba Tamás csinálja a keverést.
1: Jól van ő egyébként?
3: Tamás?
1: Igen.
3: Nagyon jól van, igen.
1: Képzeld, én életemben egyszer találkoztam vele, de akkor egy hétig együtt voltunk.
3: Nem mondod.
1: Tunéziában. Ő volt Donald Kacsa magyar hangja?
3: Nem volt, van.
1: Ja, mai napig?
3: Ő mai napig.
1: Azt én nem tudtam.
3: Tehát ős Donald.
1: Oké.
3: Óriási. Én meg mini vagyok,
1: de
3: én csak az ének hangja vagyok. Aha. A mininek, igen. Úgyhogy a szinkron is megy, van ez az album, ugye, amit most csinálunk. Tamás egyébként azt mondta, nagyon aranyos volt, hogy hát ez élete nagy munkája, valóban keverés szempontjából.
1: Mert hogy annyi?
3: Nem, mert hogy a keverést azt pár éve tanulgatja, hogy
1: értem.
3: Igen,
1: aha.
3: Tehát hogy ez most neki egy nagy falat volt. Nekem meg azért, mert én írtam az összes hangszerelést, meg az összes dalt, meg a dalszöveget, nekem ezért volt nagy falat. Úgyhogy ez most mind a kettőnknek egy ilyen nagy ajándék, hogyha készen lesz.
1: Dobálod itt a labdákat, nekem ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Hangszerelés.
3: Igen.
1: Az, én azt mondtam itt valakinek a minap, hogy a hangszerelői az érdem. Mert én már hallottam híres zenészeket, amikor megmutatták nekem nagy büszkén azt írtam egy dalt. Hát na, azt el tudod képzelni, hogy mi volt, amikor a gitáron ő felismerhetetlen dallamokat lalázgattak. Hát és aztán, amit hallottam kézdalban, az köszönő viszonyban nem volt azzal, amit írt. Tehát itt nem az van, hogy a világ legjobb énekes elnénekelhet bármilyen dal, de ha nincs jó hangszerelő, akkor ott megette az egészet a fene.
3: Hát a hangszerelés az valóban nagyon-nagyon fontos. Az egy nagyon nehéz, hát ugye ez egy külön szakma. Az, hogy ahhoz tudni kell a hangszereknek, először is milyen lágéban szólnak, ugye nem mindegy. Hát különösen a fúvós hangszereknél ez fontos, mert ráadásul van, aminek más a hangolása, tehát már eleve nem is oda kell írni a kottába. Tehát ez itt indul. Ugye meg kell határozni, hogy milyen akkordokban gondolkodok, milyen hangulatot szeretnék, és ebben nagyon mélyen bele lehet menni, hogy ez most egy dur dal, egy moll dal lesz. Ezer dolog van, ami akadály, de tulajdonképpen ezeket mind át kell gondolni. És én tudod, azt tartom szerintem nagyon nehéz dolognak, hogy a technika olyan lehetőségeket kínál manapság az embernek, hogy a gép megcsinálja helyetted a hangszerelést, kitalál helyetted dalt, te neked csak be kell írni, hogy ez
1: most már fel is énekli, nem?
3: És fel is énekli, így van, szöveggel, tehát mindent megcsinál, és én ezt például nem tartom egy helyes dolognak, mert ebben a pillanatban eltűnik az ember mögüle. Uh-huh. Tehát eltűnnek azok tudod, ez olyan, lehet, hogy olyan béna dolog ez, de ez olyan, mint a sport, tehát megdolgoztál egy eredményért, és akkor annak nagyon tudsz örülni, és aztán azt tudod mondani jó szívvel, hogy ez az én munkám gyümölcse. És szerintem a zeneiben ugyanez van. Tehát a gépek elveszik tőlünk azt, hogy megdolgozzunk érte, átgondoljuk, mert egy dalnak a megírása, meg a hangszerelése nagyon hosszú, tehát hosszú idő. Van, akinek sokkal könnyebb, és aki jártasabb ebben. Én nem vagyok annyira jártas ebben. Én is tanulom, és folyamatosan tanulom ezt. De nekem nagyon sok idő, még egy dal megszületik, és mire azt mondom, hogy na ez az, most akkor ezt már akkor el kéne játszani, és elviszem a zenekar elé. De annak utána van egy olyan jó érzése, ami viszont semmihez se fogható. Uh-huh. Hogy ezt most végig küzdöttem, igen, ez az enyém, megcsináltam, és most ez ott van, és megszólalt, és amikor, ha még az is megtörténik, hogy a kollégák azt mondják, hogy éj, ez tök jó sikerült, hogy milyen jó számokat írsz, akkor az meg aztán végképp egy nagyon jó érzés. De ez az én sikerem, és én ezt tudom. És az a baj, hogy ez, ennek a technikai fejlődésnek az eredménye egyben egy higulás is a szakmában, és nagyon-nagyon sokan nyúlnak ilyen segítséghez. De egyébként meg nagyon sokszor ugye a jazzben az egy nagyon nagy szabadságot ad a jazz, igen, és nagyon sokszor például úgy szoktunk játszani, hogy nincsenek hangszerelések. De most, ha nincsen hangszerelés, akkor pedig mindenki érzéssel dolgozik, és azokkal az akkordokkal, amit mindenki kirak a kottába maga elé. Az abszolút az egymásra figyelésről szól, és ebben az esetben nem vagyok benne biztos, hogy mondható az, hogy vannak nagyon rossz megoldások. Tehát ha tudunk egymásra hangolódni, akkor nem lesz rossz megoldás, akkor működni fog ez az egész.
1: Én nem vagyok biztos abban még, mert hogy valószínűleg én sem értem teljesen, ahogy a hallgatók értik, hogy azt mondod, hogy nincs meghangszerelve.
3: Igen.
1: Hát ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy van egy akkordsor, igen, tehát van egy dal, és annak a dalnak van egy akkordmenete, egy
1: amit
3: akkordsora, és mindenki ezt az akkordsort nézi, de semmi külön hangonként nincs megírva senki számára.
1: Hanem maximum az ének,
3: hanem mindenki szabadon, így van, egymásra figyel.
1: És ebben nincs katyvasz?
3: Nincs katyvasz, de persze hozzá kell tegyem ahhoz, hogy ezek profi zenészek.
1: Jó, tehát jó zenészek kellenek
3: tehát
1: hozzá.
3: Tehát jó zenészek kellenek hozzá, így van. És az abszolút egymásra hangolódás, az egymásra figyelés. És abban a pillanatban csodák tudnak megszületni. Tehát néha olyan együttállások vannak, hogy a zenekar is teljes összenézés, úristen, de jó volt, és akkor megyünk tovább, és ez egy hihetetlen, mint amikor így ráfekszel egy hullámra, és mindannyian ugyanazon a hullámon vagytok. Hát képzeld, volt olyan, hogy kaptam meghívást Londonba, a 606 klubba, és angolokkal kellett játszani, és hát megérkeztem, és hát nyilván a koncert előtt másfél-két órával ott voltam, de hát az angolista Tim Lepthorn elromlott a kocsija, és bent ragadt egy dugóba. Én hiába írtam setlistet, és hiába raktam, mikor megérkezett 10 perccel a kezdés előtt, oda raktam elé, hogy hát akkor ezt szeretném. Ja, ugye volt egy zongora, egy dob, meg egy basszus, tehát nekem a zongora volt az alapvetően az első, akivel egyeztetnem kellett volna, és a Tim mondta, hogy álljunk csak meg, ő most nagyon éhes, van még 10 perc, tehát akkor csináljuk azt, hogy ő most eszik, és közösen írunk egy egészen más műsort. És akkor 10 percünk volt, leült, megkapta a kaját, közben megbeszéltük, hogy akkor mi legyen az új setlist, lerakta a kanalat, és fölálltunk a színpadra.
1: Ilyen is
3: és
1: van.
3: Minden működött, szóval, ilyet, hogy ezzel értem, nincsen semmi gond, figyelni kell egymásra, összehangolódni, és ha profi zenészekről beszélünk, akkor ez tud működni.
1: A saját, az, hogy vannak zenék, meg szólnak a fejedben zenék, az nem is kérdés, ugye?
3: Az igen, az mindig úgy, van.
1: Okay. Na de hogy saját zenék is vannak a fejedben?
3: Persze.
1: Azok ugyanúgy szólnak?
3: Persze, de hogy most a technikára valami jót is mondjak, tehát azért a mobiltelefon

0: elveszned, mert ez utána eltűnik.
1: Mikor szöveg is készül?
0: Nagyon sokszor együtt születik a kettő. Tényleg? A fejemben. Vagy egy része születik együtt, és a másik fele meg csak zenében, és a többit azt meg majd kipótolom utána a szöveget.
1: Ja, izgalmas.
0: Nagyon izgalmas.
1: Folyamat ez, igen, az alkotás igen, folyamata. Igen. Hétvégére megvan akkor már a setlist. Gondolom.
0: Hétvégére megvan a setlist, így van. Nem mondtam biztosan, mert igazából a New Day Sextettel pont ma küldték el a Daniék a setlistet. A másik két programnál még nincs setlist, de azt majd megálmodom holnap.
1: Ja, ott te vagy
0: a Volbai vagy Csesztelánsznál, igen. Világos. A másiknál pedig szabadon hagyjuk. Látod, ilyen is van, tehát akkor ott szabadon hagyjuk, és ott fogjuk szerintem a koncert előtt átbeszélni, hogy milyen esélyes dalok
1: és
0: vannak.
1: Sajnos már a végén vagyunk, jó társaságban, tudod, repül az idő, de hogy van ez ilyenkor, hogy most tényleg pár nap választ el minket, ahogy beszélgetünk. Ilyenkor már úgy él a fejedben valami, hogy majd mi lesz ott?
0: Nem, a pillanatnak élek. Tehát...
1: Na ez így jó, mert akkor csalódni se tudsz.
0: Ez azért jó, mert nem kell előre izgulni, meg túlagódni a dolgokat. Tulajdonképpen minden fog szépen működni a maga rendes módja szerint. Most pedig itt vagyok veled. Veled beszélgetek, utána beülök a kocsiba, megyek, ahova megyek, akkor azt fogom megélni. És de abban a pillanatban, de abban a pillanatban, amikor mondjuk egy fellépésre elindulok, akkor ott megnyomok magamon egy gombot, és onnantól kezdve viszont már fejben én csak a fellépéssel kapcsolatos dolgokkal vagyok hajlandó, és tudok foglalkozni. És ez nagyon fontos ezt megtanulni, azt gondolom, mert az ember nem viheti magával az egyéb privát problémáit, jogos, nehézségeit.
1: Meg nem tartozik a közönség.
0: És nem tartozik egyet, és ők nem azért vettek jegyet, hogy az én nehézségeimet lássák, hallják, vagy akármi. Tehát onnantól kezdve, hogy kilépek otthonról, én már a koncertnek élek.
1: A művésznő vagy.
0: Hát igen.
1: Na, de az nekünk jó, a közönségnek.
0: Hát örülök.
1: Minden közösségi oldalon megtalálunk Bolba Éva néven? Hol keressenek a hallgatók?
0: Hát leginkább a Facebookon.
1: Okay.
0: Az Instagramon is megtalálnak. És hát a YouTube-on is fönt vagyunk.
1: Okay. Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék Évát, mert azt a sok energiát, amit az imádott hivatása beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked nagyon.
0: Nagyon
1: vigyázz
0: köszönöm.
1: Magadra, és én mindig hozd ezt a jó energiát, akkor nagy baj nem lesz.
0: Így van.
1: Hozom. Se a közönségnek, se nekünk itt a hallgatókkal. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Évától most elköszönöm. Évitől elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Átadták a megújult Kármán utcát a 6. kerületben. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendő Figori vagyok. Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A kormányfő hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók vizsgálata, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Piknikkel avatta fel a 6. kerületi önkormányzat a megújult Kármán utcát, amely ezentúl közösségi térként és miniparkként szolgálja a környék lakóit. A Terézváros 2030 program keretében a korábbi burkolt felületek helyére 13 fát, cserjéket és zöldsávokat telepítettek. Az átalakított utcában padok, kerékpártámaszok, játszóelemek és egy trambulin is helyet kapott. Soproni Tamás polgármester szerint a cél egy élhetőbb, emberközpontú városi környezet kialakítása volt. A közterületet éjszakára lezárható kerítés védi, nappal pedig folyamatos felügyeletet biztosítanak. A fejlesztés Európai Uniós forrásból Terézváros és Kassa együttműködésében valósult meg. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város pedig Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Maltner Zsófi, gasztronómiai szakíró műsorvezető mondta el a Sláger FM-nek.
2: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy különleges saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg Alapítvánnyal közösen.
1: Budapesten egységesen karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjárata is igénybe vehető. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Tiszatavi PET kupán. A háromnapos akció során mintegy 360 önkéntes úgynevezett PET kalóz tisztította a Tiszafüred és Dinnyéshát közötti területet, összesen 10,7 tonna szemetet eltávolítva a Tiszatóból és környezetéből. A szervezők kiemelték, a verseny mellett a közösségi összefogás és a környezetvédelem volt az esemény legfontosabb eredménye. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Az iskola év végét a fővárosi önkormányzat egy szabadtéri bulival ünnepli, ahová várják a fiatalokat délután 3-tól este 10-ig, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely videóüzenetében elmondta, lesznek kvízek, girlhood koncert, valamint délután 6-7 között főpolgármesteri fogadóóra. A belépés ingyenes. Igazi nyári idő lesz ma, a változó felhőzet mellett sok napsütés várható, főleg délután, csapadék pedig nem jön. A szél néha feltámad, ez hűsítheti a levegőt, ami délután 30-32 fokos lesz. Péntektől kánikula várható, zavartalan napsütéssel, a száraz időben 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Hétvégén, aki teheti, tervezzen szabadtéri vízparti programot, ugyanis 37 fok lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Két régi kedves ismerős barátot, ikont a maguk területén. Ikonokat fognak egyébként megidézni. Ezért jutott eszembe ez a jelző. Köszöntök nagy szeretettel Bakó Balást és Derecskei Zsoltot. Örülök nektek, The Beats. Ez a formáció neve.
2: Üdvözlőjük a hallgatók.
1: De valószínűleg már pontosan tudják, hogy miért vagytok itt, és miért beszélgetünk pont most az ikonokról is.
2: Ikonok, hát tulajdonképpen ikonok.
1: Hát majd elmesélem, hogy miért mondogatom annyit ezt a kifejezést, hogy mibe ástam bele azóta magam, amióta felnyitottátok a szememet, hogy ebbe érdemes belásni magamat. De nektek mióta mánia ez?
2: Nekem már több mint 40 éve.
1: Azért az nem mai.
2: Én még akkor születtem, amikor John Lennon még élt. Úgyhogy ez nekem egy nagy kincs, hogy élhettem akkor, amikor
1: John Lennon még
2: élt. Hát keveset.
1: Ugye ezt akartam kérdezni. A Beatles-ről beszélünk egy természetesen. És van egy hagyomány, amit ti teremtettetek. Most már ennek hány éve?
3: Hát tulajdonképpen gyakorlatilag egy évtizedes az országos Beatles találkozó, hiszen tavaly volt a 10. évforduló, idén szintén kerek a szám, mert 11, két darab egyes, úgyhogy most
2: és
3: már...
2: És hát a 2016 és 26 közötti szép kerek szám, egy ilyen hidat képez.
1: Mennyire nagy felelősség ez rajtatok? Hogy élitek ezt meg? Ugye most akkor megint, hogy miért nevezem én ezt ikonnak, beleástam magam azóta egy rakás nagy zenész életútjába is. Tehát még Elton John, azt tudjátok, hogy miért lett a neve Elton John?
3: Nem.
1: Hát a John Lennon miatt.
3: Igen?
1: Hát olvassatok utána meg. Nézzétek meg, a filmben is benne van egyébként a róla szóló filmben.
3: Láttam is a filmben.
1: Hát mert nem emlékeztek rá, mert felületesen néztétek, akkor újra meg kell nézni. Én is megnéztem a filmet, először abszolút nem emlékeztem erre, és amikor másodszor megnéztem, tényleg benne van. Tehát konkrétan a John Lennon miatt lett Elton John. Tehát annyira meghatározó volt ez a négy ember, amit ott tudtak csinálni, és... Valakivel beszélgettem itt a múltkor arról, hogy mennyire nehéz mondjuk egy Beatles dalt eljátszani. Tehát az akkordmenetek miatt. Meglepő volt, amit mondott. Most kérdezem a szakértőket.
3: Nagyon nehéz egyébként. Mindenki
1: ugyanezt mondta, de miért?
2: Mert mindenki azt hiszi, hogy könnyű.
1: Hát igen, én is azt hiszem.
3: Tulajdonképpen meghallgatva az, és hát már nagyon 5 éve, vagy 14 éve csináljuk talán, vagy valami ilyesmi, meg van mögöttünk kb. 500 koncert, meg még több, sokkal több próba, és azt gondolná az ember meghallgatva, én is azt gondolom zenészként, hát ez nem probléma, visszaadni nagyon nehéz. Nem is csak a hangzást, azt is nehéz visszaadni, hanem az egésznek a lelkületét. És érdekes, hogy én pont azt gondoltam mindig régen, meg azt gondolnám, hogy ha nem játszanék Beatles, csak hallgatnám, hogy inkább a későbbieket nehéz visszaadni és megszólaltatni, pont abból az időszakból, amikor emiatt részben ők ezeket már élőben sose játszották, mert megvalósíthatatlan volt, meg bele se vágtak az élő részébe. Ehhez képest egyébként az a tapasztalatom, hogy a korai Beatles dalokat, a legkorábbi akár tingli-tangli rock'n'rollokat, ami nem is annyira tingli-tangli, na azokat nagyon nehéz úgy visszaadni, azt a pimasságot beletenni, azt a kicsit csáli hangzást, azt, hogyha túl van hangolva, akkor túl steril, tehát az egész legyen egy kicsit olyan korhű. Én nekem például a sokkal nagyobb feladat a dobok mögött, de szerintem a többieknek is.
1: Láttátok az első amerikai koncertjüket?
2: Washingtoni?
1: Igen. Az volt az első?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Amikor meg kellett fordítani az egész dobogót.
1: Igen, az.
2: Az a Washington, igen.
1: No, szóval, hogy figyelitek egyáltalán a régi felvételeket?
2: Én sokat nézek még most is. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert még mindig lehet belőle tanulni.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Például ott pont a washingtoni koncerten történt meg, egyrészt ez, hogy teljesen rosszul rakták fel a dobdugót, ilyenkor mi van? Tehát mit csinál a rendező?
1: Igen.
2: Oda jöttek az emberek, azt megfordították. Uh-huh. Meg például azt hiszem az a koncert volt, amikor George Harrisonnak a Rollover Beethoven-nél nem szólt a mikrofonja. Mit csinál ilyenkor egy ember? Hát George Harrison volt olyan laza, hogy azt mondta, hogy jó, két sort eléneklek, oké, nem hallatszik, hát akkor átsétálok a másik mikrofon, uh-huh. és folytatom.
1: Igen, igen. Azt láttam, hogy szemrebben is nélkül. Na, ezért kérdeztem, hogy a ti missziótok az mennyire felelősségteljes ilyenkor. Nem mondtuk még el a dátumot.
2: Így van.
1: Mindenről beszélünk, és beleugrottunk a legmélyébe, ami nem baj, én imádom ezt.
3: Ki mondja?
1: De hát bármelyikőtök.
3: Neked a legmélyebb a hangod.
1: Jó, akkor te fogjátok.
3: Akkor én mondom. Ez egész pontosan vasárnap lesz. Az országos Beatles találkozó hagyományosan a Kobuci kertben, és hagyományosan, ahogy a neve is, a szlogenje is mondja az eseménynek, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, 16 órakor belecsapunk az első koncertbe.
1: Tehát 24-e.
3: 21-e
2: igen,
3: vasárnap.
2: És ez nem akármilyen vasárnap, az apák napja egyébként.
3: Még apák napja is, hoppá.
1: Komolyan?
2: Mm-hmm.
1: De jó.
2: Úgyhogy mindenki hozza el az apukáját is.
1: Ez tavaly is így volt egyébként?
2: Igen.
1: Hogy apák napja?
2: Nem ez volt a kifejezett célunk, de így esett.
1: Milyen jó.
3: Igen, kellemes, hasznos, és sok minden másra, mert például ugye ez nagyon közel esik mindig Paul McCartney születésnapjához, és olyan is volt, hogy talán pont egyező napon volt, és pont az nap volt talán 2 vagy 3 éve, de mindig...
2: Akkor, amikor 80 éves lett az abban az évben.
3: Mindig megemlékezünk róla, és azért is hagyományosan vasárnapra szoktuk tenni ezt a programot, mert akkor már mindenki visszaír a Weekend házból, a Tóm elől, stb., és akkor egy kellemes vasárnapi délutánon 16 órakor megszólal majd a Revolver lemez élőben.
1: Az egész?
3: Az egész.
1: Na, ez például ilyenkor hogy történik? A sorrend szerint, a lemezen szereplő sorrend szerint játsszátok a dalokat, és tényleg mindegyiket?
2: Tényleg mindegyiket, de nem a lemezen szereplő sorrend szerint. Mi inkább úgy építettük föl ezt a koncertblokkot, hogy ez egy ténylegesen egy élő színpadi produkcióba egy szép ívet alkosson, és nem az eredeti album tracklistet követjük.
1: De gondolom azért nem csak ez az album lesz, hanem más is.
2: Az első blokkban csak
1: a
2: Revolver, illetve a szinglök is ebből a sessionből megszólalnak, és természetesen nem megy haza senki csak egy Revolver album meghallgatással, és lesz egy esti nagy koncertblokk, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, finálé koncertblokk, vagy...
3: Mindig szeretünk kísérletezni a programokkal. A hagyományosan most már sok éve, minden évben van egy Beatles quiz, ami alapvetően egy dal kitaláló játék szokott lenni, amire lehet most is regisztrálni, úgyhogy senki ne hagyja ki. És a legvadabb játékosok a színpadon csapnak össze a dal kitalálásban. Ezt már hosszú-hosszú évek óta László Róbert barátunk szerkeszti és rakja össze és vezeti is a műsort. És idén a Revolver évfordulójának alkalmából egy nagyon különleges főnyeremény lesz a quizben. Egy eredeti Klaus Voormann által dedikált Revolver albumot lehet megnyerni, egy deluxe verziót ráadásul. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog.
1: Ez milyen hanghordozó?
3: Ez CD lesz egyébként, aha. És ezt a CD-t vagyunk olyan kapcsolatrendszerben, hogy nem közvetlenül hozzájutunk el, de egy nagyon jó barátunk segítségével egy készfogásra vagyunk Klaus Voormanntól, aki egyébként, ahogy tavaly is, úgy ebbe az évbe is elvállalta a védnökségét az országos Beatles találkozónak.
1: Mondjuk el azon hallgatók kedvéért, akik nem tudják, hogy neki milyen szerepe volt a Beatlesben.
2: Ő vele még a hamburgi években ismerkedett meg a Beatles, vagy a Beatles tagjai, és hát odáig fajult ez a barátság, hogy 1966-ban kapott egyszer csak egy telefont, hogy az EMI vezetőségét, illetve nem, a Beatles srácoktól kapta a telefont, hogy Klaus, kellene egy lemezborító, meg tudod csinálni? És akkor...
1: És
2: megcsinálta. És az a következő évben Grammy díjat is nyert.
1: Szóval nem akárki.
3: Nem, abszolút. Sőt, nagyon jó basszusgitáros egyébként, hiszen John Lennonnak is basszusgitárosa volt, lemezeken és koncerteken is, és George Harrisonnak is, úgyhogy ez egy ilyen örök barátság,
1: ezt akar. Köztetek is az van egyébként a The Beats tagjaival? Mondjuk el a teljes zenekart, azokat is üdvözölve, akik nincsenek itt most.
3: Abszolút. Hát gyakorlatilag ugye mi most a fél bic vagyunk.
1: Tehát a hatos, igen.
3: Kisgeri basszusgitáros és Petruska András gitáros énekes, ők most nem tudnak itt lenni. Andris fogászati okoknál fogva igazoltan van távol.
1: Andris például, a kezdetektől benne van a zenekarban?
2: Nem, ő is és Geri is 2 éve csatlakozott a formációhoz.
1: De azóta meg megmaradtak az a 2 témás.
3: Abszolút, és tényleg nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon jó az emberi vonal is, tehát nagyon könnyű együtt dolgozni. A kémia is szerencsére jó, ami zenében, ahogy sok más területen is az életben nagyon fontos a kémia, úgyhogy mindenképpen egy ilyen nyertes helyről indultunk így együtt neki. Már csak zenélnünk kellett, és az is összejött.
1: Csak? Hát azért az se kevés. Na, egy ilyen nagy bulit megszervezni, egy ilyen országos találkozót, az nagy meló?
2: Igen. Én mindig már hónapokkal előtte rászorongok a dologra, hogy
1: tényleg?
2: Akkor... Igen. Sőt, lemegy az adott évi találkozó, akkor még egy kicsit kijelvezem a nyári szünetet, és akkor ősztől megint időpont egyeztetés, ki legyen a vendégfellépő, hogy fussunk neki, lesz egyáltalán szponzorunk, vagy nem.
1: Kell hozzá?
2: Hát nem árt.
1: Anélkül nem nagyon lehetne.
2: Hát most idén nincsen szponzora a rendezvénynek, de megcsináljuk. És nagyon büszkék
1: mert
2: vagyunk
1: el tudja
2: arra.
1: Magát tartani egyébként?
2: Hát, hogy mondjam, a marketingre a pénz az sose
1: jó, az
2: elég.
1: Igaz, okay.
2: Úgyhogy mindig lehet jobban belerakni.
1: Mennyi emberre számítottok a Kobuciban?
3: 1250 azt hiszem a Kobucinak a teltház plafonja, és hát nagyon reméljük, hogy teltház vagy teltház közeli állapotot
1: hát
3: tudunk
1: azt kívánom
3: csinálni.
1: Mindenképp. Országos Beatles találkozónak hívjátok ugye ezt a napot. Szerintetek Magyarországon mennyien vannak, akik még mindig élnek, halnak a Beatlesért?
2: Milyen szinten? Tehát azért vannak fokozatok, hogy aki
1: na most
2: szereti
1: nézzük a fekete öves rajongókat.
2: Fekete öves rajongók, hát szerintem, hogyha mondjuk Magyarország lakosságát nézzük, akkor szerintem egy pár ezer ember azért csak van. Vagy lehet, hogy alálövök?
1: De hogy ti egyébként jártatokban, keltetekben találkoztok is folyamatosan velük? Tehát benneteket csak Beatles rajongók hallgatnak meg, vagy egyébként aki a jó zenét szereti az is?
3: Is, tehát ugye azokon a koncerteken, amik saját eseményeink, saját szervezési eseményeink, ott nyilván a közönség 100%-a Beatles rajongó, és a Beatles zenéért jön oda, és itt visszautalva ez egy nagy felelősség nekünk, hogy ezt elég jól tudjuk interpretálni nekik a színpadról. De nagyon sok olyan helyzetben, koncerten játszunk sok-sok éve ugye országosan, különböző városi rendezvények, közösségi rendezvények, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, ahol nyilván vegyes közösség van. De nagyon sok ember énekli velünk a dalokat. Előjönnek az első sorba. Nagyon sokan éneklik például, ami olyan szempontból segítség, hogyha elfedjük a szöveget, mindig van egy-két olyan hardcore emberről, aki gyönyörűen artikulálva énekli, és akkor ha jól tudunk szájról olvasni, akkor meg is oldódik a pillanatnyi error.
1: Amíg élő tagokat követitek?
2: Igen, Paul McCartney-t nem lehet eltéveszteni, tehát ő most is ugye a Saturday Night Live-ban élőben zenélt, és egy tök jó élmény volt még látni, hogy milyen energiákkal van teli még így 84 évesen. Bár nagyon sokan mondják, hogy hát már nincsen hangja, ami igen, igaz, de 84 évesen mit várunk?
1: Van.
2: Tehát, igen. hogy
1: hogy jó érzés legyen.
2: Hogy jó érzés legyen. Meg nekem volt egy nagyon érdekes komment, amit olvastam, hogy igen, mondta, hogy igen, ő is egyetért, hogy nincsen Paul McCartney-nak már hangja, vagy nagyon kevés, de hogy ez tulajdonképpen tőle egy ilyen búcsúzás rész, hát nyilván még éljen sok-sok évig, akár érje meg a 100-at is, én azt kívánom, de hogy azt lássuk, hogy a rock történelemtől és a rajongóitól ő hogyan búcsúzik. Ő így búcsúzik, hogy még mindig a színpadon áll.
1: Hát, Bali, neked a a saját ikonod.
3: Igen, azt akartam mondani, Ringo Starr pedig gyakorlatilag ő még idősebb egy évvel, azt hiszem, vagy lehet, hogy kettővel is, mint Paul McCartney.
1: Azt nem is tudtam.
3: Egyébként. És Ringo pedig tulajdonképpen ő ezt a Beatles lemez megjelenési dinamikát viszi tovább, ő nagyon gyakran hoz ki lemezeket. Leginkább ebben a rock and roll, kicsit időnként ilyen countryba belekóstoló résszel, nagyon aktívan turnézik folyamatosan, ugye egy all-star zenekarral, akikkel már nagyon régóta együtt van, kisebb-nagyobb helycserékkel a zenekarban, tehát ő mind a ketten, tényleg ha belegondolunk abba egyébként, hogy ő egy másfél órás koncertet teljes erőbedobással levinni, az egy komoly fizikai és szellemi teljesítmény.
1: Találkoztatok velük valaha?
3: Nem, sajnos nem volt erre lehetőségünk. Bár Paul McCartney-tól is egy kézfogásra vagyunk, de sajnos annál nem közelebb. Viszont Paul McCartney koncerteket, hogyha megnéz az ember, a mai napig hát bőven két óra fölött játszik, és ő végig színpadon van.
1: Igen, igen. Tényleg igazad, néztem én is a múltkor, nem is értettem, igen. Hogy bírja.
2: Szóval durva.
1: Mikor fiatalok. Nem bírnak ennyit.
3: Hát aláírom.
1: Őrület. Na, de ti bírjátok. Mennyit lesztek most színpadon vasárnap?
2: Hát ugye egy komplett album nyit, meg legalább egy nagy koncert nyit, ami megint csak egy ilyen 75 perces blokkocskának ígérkezik, plusz hirdettünk egy Beatles karaoke-t. Most így a 10 év távlatából meg ihletődtünk, hogy egy kis meglepetést is, vagy egy új szint vigyünk bele a rendezvénybe, és egy élő Beatles karaoke-t szervezünk, vagy hirdettünk, amire még mindig lehet jelentkezni, és mi fogjuk játszani a zenei alapot, és a vállalkozó szellemű Beatles rajongók meg elénekelhetik a számot.
3: Ott a színpadon a nagy közönségnek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
1: Nem akármilyen lehetőség, abszolút kedves is. Hallgatóink. Meg nektek is egyébként, amikor egy-egy ilyen napon túl vagytok, azt gondolom egy nagy energia. Ugye a közönség szeretete. De az meddig tölt fel benneteket? Mennyi időre? Meddig vagytok el belőle?
3: Hát nem nagyon. Én nagyon nehezen alszom el egy jó koncert után, és ez tényleg csak és kizárólag a közönség visszajelzés miatt van. Tehát ez annyira fölspanolja az embert, hogy nem úgy van, hogy akkor most hazamész és megnézel a szomszédokat, aztán lefeksz, szó nincsen róla. Abszolút, ez hosszú órákon keresztül kitart, de még a másnapot is bearanyozza.
1: Azt hittem, azt mondjátok, egy évig.
2: Én szeretném, hogyha ez egy évig kitartan, ez tök jó lenne.
1: De az élet ennél gyorsabb.
2: Igen, egyrészt, de tényleg vannak olyan, hogy hetek múlva is, vagy hónapok múlva is visszaemlékszünk, hogy hú, emlékeztek akkor, amikor a színpadon ez történt, vagy az milyen jó volt, és esetleg mint egy próbán egy sztori előkerül erről a rendezvényről.
1: Na, így a végén, most elkezdtem nézni a pólóitokat. Here Comes the Sun, ezt el tudtam olvasni, Bali, neked.
2: Kicsit nehezebben olvasod, az a Geese Piece a Chance.
1: Ja, oké. Na, milyen jó pólóitok vannak. Ha a másik két tag is itt lenne a zenekarból, ők náluk mit látnék?
2: Ők is külön Beatles-es vagy Beats-es pólóban lennének. Az egyik, ez egy nagyon jó kis Let It Be, ilyen album borító képregényesítés lenne. A másik meg szerintem egy I Am The Walrus. Lenne.
3: És most jön ki még a Twist and Shout póló is. Csak még nem érkezett meg, úgy volt, hogy majd jön meg, és hozunk neked egyet, úgyhogy ha vasárnap arra tévedsz, akkor...
1: Na jó, nekem a 5XL-eset kell legalább. Na jó, lehet, hogy annyi nem, most kicsit túloztam, de ugye rám is jöjjön.
3: És amikor még annyit elmondok, nem zenélünk majd a színpadon, akkor pedig van egy vendégfellépünk, minden évben vannak vendégfellépőink, és idén Sárközi Dina, egy csodálatos énekesnő, egyszál gitárral fogja elvarázsolni a közönséget, természetesen Beatles dalokkal.
1: Na, mi mással? Aztán a legközelebb jöttök, akkor egészen a mélyére fogunk menni, hogy milyen hatással voltak ők az egész zenevilágra. Meg kik építkeztek belőle ezt a Twist and Shout, például Bublé énekelt egy csomószor a koncertjén, ezt tudtátok?
2: Nem, én nem tudtam.
1: Egyébként.
2: De hogy ugye a Twist and Shout az nem egy Beatles dal.
1: Na, én meg ezt nem tudtam. Tehát, hogy itt én mondom, amióta itt voltatok, én beleástam magam mindenféle nagy előadó, még Elvis életébe is. Ott is azt hittem, hogy ez a csávó, a bocsánat a rajongóktól, legalább ír dalokat, tehát kérdezett, egy darab dalt nem írt soha. Ő csak elénekelt. Aztán persze a Farkas Gábriel itt volt, azt mondta, hogy ja, ne csak, hogy én ne kicsinyítsem már. Amíg a Beatles-eknek is egyébként az ikonját, az megvan, hogy mentek,
2: az egyik, így van.
1: Igen. Mentek hozzá, és ott azt állított a feleség, ugye az Elvisnél, hogy egy szót nem tudtak szólni. Annyira meg voltak illetőknek.
2: Igen, igen, egy hosszas ilyen hallgatás van. Tehát, a legenda szerint.
1: Ez nem volt valami jó találkozó állítólag.
2: De aztán a vége jó lett.
1: Majd ilyenekről is beszélgettünk.
3: Egyébként csak ez annyi apróságot, de azt legfeljebb, okay. Ha már nem félve, akkor nem félve, azt megtudtuk átételesen a Klaus Wormantól tudtuk meg,
1: hogy
3: ő is ott volt a találkozón, ha jól tudom.
1: Elvisnél,
3: úgy emlékszem, így volt, és a valamelyik lehet, hogy pont az Elvis akart játszani a basszusgitárján, de nem volt már pengető, és azt hiszem, hogy a Klaus Wormann ásott elő a zsebéből pengetőt neki.
1: Na,
3: valami ilyesmi volt.
1: Nagy pillanatok lehettek. Én a Priscilla vissza emlékezéseiben olvastam egyébként azt, hogy ott megfagyott a levegő picit, tehát hogy mást vártak, és hát az Elvis nem is értette, hogy akkor most mit akarnak itt tulajdonképpen. Na, nagy idők, nagy jelenetek. Vasárnap is, 21-én. Június 21-én országos Beatles találkozó a Kobuciban, kedves hallgatóink, a The Beats zenekarral.
2: Többek között
1: sokan lesznek. Hol találják meg az pontos-fontos információkat?
2: A legpontosabb és legfontosabbat a honlapunkon, az pedig thebeats.hu.
3: Facebookon is, Instagramon is.
1: Mindenhol ott vagytok, kövessék az úri embereket. Bakó Balázsa és Derecskei Zsolttal beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, sok csillogó szempárt vasárnapra.
2: Köszönjük szépen.
1: És megyünk tovább, kedves hallgatóink, az uraktól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.
4: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bolba Évának, Bakó Balázsnak és Derecskei Zsoltnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3,5 kilométer hosszú dunaparti sétány jöhet létre Újbudán, Budafok felé. Arnold Schwarzenegger miatt áll le a 2-es metró hétvégén. Kosztolányi Dezső versére született kerti installáció a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három és fél kilométer hosszú zöld dunaparti sétány jöhet létre Újbudán, a Kopaszigát és Budafok között. A koncepciót nemrég mutatták be. A fejlesztés összekötné a már meglévő parti rekreációs területeket, miközben új zöld felületek, ligeterdők, pihenőhelyek és kerékpáros infrastruktúra épülne, írta a Telex. Az árasztóparton bővítenék a szabad strandot, valamint mosdók, zuhanyzók és ivóvízvételi pontok is létesülnének. A tervek játszóterekkel, sportpályákkal, büfékkel és közösségi terekkel is számolnak. A beruházás jelentős részét a környéken épülő lakóparkok fejlesztői finanszírozhatják. A projekt célja, hogy a jelenleg nehezen megközelíthető partszakasz élhetőbbé és zöldebbé váljon. Fizetős parkolás bevezetését fontolgatja a Pesterzsébeti önkormányzat több kerületi helyszínen. Az ittlakunk.hu szerint a döntés előkészítéséhez a lakosság véleményét is kikérik. A képviselőtestület azért foglalkozik a kérdéssel, mert egyre több panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt, miközben a parkolóhelyek száma számottevően nem bővíthető. A fizetős várakozás lehetősége a Tátra tér környékén, a Gubacs-Dunapart térségében és a Városközpontban merült fel. Az önkormányzat szerint a problémát a lakossági autók számának növekedése, valamint a környező településekről és a kerület külső részeiről érkező járművek is súlyosbítják. A fizető övezetekben a helyiek kedvezményes várakozási hozzájárulást kaphatnának, de ez nem jelentene kizárólagos parkolóhely használatot. Jelentős felújítás kezdődött a BKV kelenföldi autóbuszgarázsában. A társaság tájékoztatása szerint az ipari műemléki védettségű szerelőcsarnok csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezete újul meg. A munkák során új víz- és hőszigetelést kap az épület, amelynek köszönhetően hosszú távon megóvható a csarnok műszaki állapota, és javulhat az energiahatékonyság. A csaknem 90 éves épületen utoljára a 80-as években végeztek nagyobb felújítást, azóta a vízszigetelés előregedett és gyakoribbá váltak a beázások. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek, a telephely működését nem zavarják. Filmforgatás miatt nem jár majd a 2-es metró a hétvégén, a Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, és ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Mivel szombaton tartják a múzeum éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című versére született különleges kerti installáció, amely a Városligetben, a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti területen kapott helyet. A színes tinták kertje színes virágokkal, dísznövényekkel idézi meg a költemény álomszerű világát. A kert része egy lengőhinta és az úgynevezett tintafolyók is, amelyek a vers hangulatát jelenítik meg. A bemutatón iskolások szavalták el a verset, amely a helyszínen 6 nyelven olvasható. A kánikula küszöbén állunk, de ma még elviselhető lesz a meleg a feltámadó szél miatt, és olykor a felhők is összegyűlhetnek, napos felhős idő valószínű, csapadék nélkül. Délutánra 27-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken zavartalan napsütéssel tör be a hőség, a hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
3: Jó reggelt! A gyorsforgalmi úthálózaton, illetve az országutakon komolyabb esemény nem történt még ma reggel, hála az égnek, semmilyen információ nincs a birtokunkban, ami arra figyelmeztetne, hogy esetleg hosszabb lehet a menetidő, vagy ilyesmi. Maradjon is így, ha bármilyen infójuk van egyébként napközben, küldjék a 0630-30-30-95-8-as számra. Budapesten belül viszont a Helsinki úton befelé a Torontál utca után sajnos történt egy baleset, ott most zajlik a helyszínelés, úgyhogy ott viszont kisebb fennakadással egyelőre számolni kell. A Hung Expo területén ma rendezvényt tartanak, így a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, viszont mint mindig ilyenkor a 10-es jelzésű autóbusz sűrűbben közlekedik. A 157-es buszok pedig terelve járnak, nem érintik Solymár-Kerekhegy megállót, mert vízvezetéket javítanak. A járat Hűvösvölgy felé a Gróf Karácsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített ideiglenes megállóból indul, és a buszról leszállni a Berzsenyi Dániel utcában a Gróf Karácsonyi utca után lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk a stúdióban. Porrá Petra!
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
3: Remélem nem fogsz fázni, mert ez most nem spagetti pántus, hanem a jó. Szólj, ha a klíma túl sok lenne. Szóval. Amiből sosem elég. Pharrell Williams, happy!

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz már 2 perc múlva. Először is, miért elfelejtem, vagy amíg el nem felejtem, egy fontos ajánlattal kell kezdenem, Petra. Tegnap drága hallgatóinkkal, kedves ügyfelekkel mozizni voltam, elkísértem őket, a Zongora hangoló című filmet vetítettük premier előtt. És mi jutna eszedbe erről? Meghallod, hogy a Zongora hangoló.
2: Hát, hogy egy zongora hangolóról szól.
1: Jó, de hogy milyen benyomás volt, hogy ez milyen típusú film lehet.
2: Jaj, valami szép romantikus.
1: Igen?
2: Igen.
1: Mert régen emlékszem, egyszer Speyer Dáviddal beszélgettem arról, hogy hogyan magyarítanak címeket, meg hogyan, mert van, amikor ugye tök mást adnak magyarul címként egy filmnek, mint ami a tükörfordítás lenne, van, amikor ragaszkodnak hozzá, és akkor mesélte, hogy mindig odafigyelek arra, hogy hát magyarul is legyen valamilyen jó kicsengés. És én, amikor először meghallottam, hogy majd vetítjük a Zongora hangoló című filmet, hát, bocsánat, az első gondolatom az, hogy mi lesz ez a gagyi hülyeség, mi lesz, hogy a zongora hangoló, biztos valamilyen plötyi, nem tudom milyen film. És figyelj, most nem azt mondom, hogy életem egyik legnagyszerűbb filmélménye, de, igen. Főleg, hogyha a jelenben ragadok, mert oké, tudom, hogy az utóbbi időben nagyon sok ilyen pizsamás film volt, én csak így hívom ezeket az ilyen szuperhősöket, és tudom, hogy Hollywoodban a sztárok egymással viaskodnak, hogy én akarom játszani a főszerepét, én akarok pizsamába bújni, meg nem tudom micsoda, de hogy végre egy film, tehát megint azt mondom, egy film, aminek van egy szépen ívelő története, és amiben a szereplők színészi szerepeket játszanak. Tehát nem odaállnak, tehát nem akarom bántani, érted, a Dwayne Johnson-t.
2: A Dwayne Johnson jó.
1: De figyelj, színész, nem. De. Tehát ő nem egy színész, nem, ő egy izompacsirt, aki odáll,
2: nem, volt olyan, nem, okay. Volt olyan film, amiben tényleg megmutatta a színészi kvalitásait, például a Pankrátoros filmben, szerintem szuper jó volt.
1: Na, azért ez egy másik szint, akkor is azt mondom, és most tényleg megtanultam a Leo Woodall-nak a nevét.
2: Ő az Woodall nagyon jó.
1: Az a srác, aki a Bridget Jones legutóbbi részében, ő volt a, hát az egyszerű
2: a
1: szép fiú. Az egyszerű szép fiú.
2: Mi jó hozta.
1: Aki ilyen kertész, vagy nem is tudom, kertész volt, ugye, vagy parkfenntartó, valami ilyesmi, akivel összeült ugye Bridget Jones, összeszült a leve, de hát egy olyan kis, jó, figyelj, a srác, és most megnéztem, hogy még csak 30 év körül jár, vagy még nincs 30, olyat alakít, hogy végre, tehát mert ez meg a másik gondom, nagyon sokszor azt érzem, hogy persze mindenki tudja, ki ez a Bruce Willis, meg a Julia Roberts, meg a stb., de hogy a fiatal színészekkel azért nem vagyok tisztában, mert tudom, akkor van valaki, aki mondja, tudod, ő az, aki a Netflixen, nem tudom,
2: Timothy Chalamet zseniális az új generációból, és Zendaya is, hogyha egy nőt kell mondanom, és ők sincsenek még 30 évesek, tényleg.
1: Hát nem tudom, a Timothy Chalamet, jó.
2: Nézd majd meg komoly szerepekben.
1: Láttam már több szerepben, de nekem...
2: Miben láttad, ami komolyabb, tényleg? Tehát, hogy amiben meg kellett mutatni, például a Bob Dylan zseniális ahhoz. Úgyhogy én lepizsiltem a bokámat.
1: Pedig az életrajzi filmeket szeretem. Jó, köszönöm az ajánlást.
2: Nézni, igen.
1: És szóval visszatérve, hogy Leo Woodall, figyelj, egyszerűen zseni, ahogy elvitte a hátán a filmet, de a többi szereplő is, és ilyenkor mindig azon is gondolkodom, hogy ott volt például a kis csaj, hogy amikor tudod, valaki mondjuk profi zongoristát alakít egy filmben, de ő egyébként színésznő. És azt mondjuk rá, hogy ő egyébként szinte egy virtuóza, hogy játszik, hogy egy igazi profi zongorista, vagy mit mondana rá, hogy jó, hát nagyon aranyos játszott a szerepet, de azért ne essünk túlzásba, mert így laikusként kívülről nézve, hát le voltam nyűgözve, ahogy zongoráztak, sőt még Dustin Hoffman is. Figyelj, Dustin Hoffman 88 éves.
2: Mi?
1: 88 Jézus éves Dustin Mária. Hoffman. És,
2: az durva.
1: És olyan jó volt látni őt a vásznon még, igen. hogy tolja, hát, és csinálja. És hát Jean Reno-s mai fickó már.
2: Nem.
1: De hogy ő meg, Jean Reno-ban azt bírom, ahogy ez az egyébként kemény kötésű csávó, aki ugye azért brutális akció hősként is funkcionál, tehát mint mondjuk Dwayne Johnson, de közben itt meg egy olyan művész lelket hozott, meg amikor volt, ugye, amikor Schaeff volt például az egyik film.
2: Meg a pingvines film, tudod, ami igaz
1: története.
2: Ja, hát azt én imádom.
1: Szóval, hogy nálam itt kezdődik a színész, hogy bármit eljátszik. Tehát Jean Reno-nak azt lehet, hogy legyen pingvin legközelebb, azt is zseniálisan eljátszaná. Szóval én nagyon hálás vagyok a tegnap estéért, egy páratlan élmény volt, és jó szívvel ajánlom, és akkor itt mindjárt be is fejeztem, akár randizáshoz, tehát a zongora hangoló, mehetnek randizni, de ha azt mondanád, Pet, hogy anyukádat akarod elvinni moziba, ugyanúgy ajánlanám ahhoz ezt a filmet.
2: Nagyon jó.
1: Úgyhogy jó reggelt, szép
2: jó reggelt. Reggelt.
1: De hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen. Minden oké, rendben vagyok, köszönöm.
1: 2 napig még állunk rendelkezésükre, csak mondjuk ezt használják ki jövő héten. Ugye jön Zsófi és Csabi, a jövő hét az övék, mi megyünk Szabira egy kicsit, úgyhogy most még akkor oda tesszük magunkat ma és holnap. Tartsanak velünk!
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Olyan, mint a gyereknap lenne, pedig az már elmúlt. Tegnap este ugye filmvetítés, ami drága hallgatóinkkal, ma este Sting koncert, bizony, mert hát folytatódik közben a koncert élmények nyara itt a Sláger FM-en. Ugye egész nyáron jönnek a Sting után még Van Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, lesz ugye Seal koncert, Lenny Kravitzet nagyon várja Petra, hogy megtekinthesse csodás kockás hasát.
2: Nem, én most Ricky Martin. Lenny Kravitzet már láttam, őt nagyon-nagyon szeret.

0: Remélem nem hallottam, de nekem nem volt kimposzterem. Hmm. Csak megtartottam. De Ricky Martin.
1: Nagypapámnál, emlékszem, nagypapám volt nagyon ilyen zenemániás, tehát ő a Kíváncsi műsorra rá volt mindig cuppanva, és mindig mindent felvett kazettek. Olyan kazetta gyűjteménye volt a szekrényében otthon, és kinyitottad a szekrényet, ott azon belül volt, azt hiszem, hogy a popcornból egy Michael Jackson kép, az, ahol egy ilyen kígyó van a nyakában, és Michael Jackson még igen csak színes bőrű.
0: Igen.
1: Aztán volt, hát volt neki egy sziszi kertjébe is, arra emlékszem, ahol ilyen szegecsel kivert bőrruciban, és azzal a nagyon torzombos frizurával pózolt sziszi kertj. Tesómnál, meg hát vele akkor még van még közös szobánk volt, emlékszem, hogy várja, volt George Michaelről, volt szintén valamilyen popcornos kép, meg ki volt, még nem is tudom, nem, a Modern Talking az nem volt kint. Az valahol más volt. Szóval voltak plakátok.
0: A nagybátyám viszont karosszéria lakatos volt, és emlékszem, hogy náluk a műhelyben a gyönyörű keblű hölgyek voltak kitéve, és azon gondolkozom, hogy abban az érában ezek a nők tényleg igazi húsvérnők voltak. Tehát igen, szép, hatalmas cicikkel, gyönyörű popsival, testtel. Most meg, hogyha ezeket a posztereket, ja nem műtött arccal, tehát hogy igazi arccal, és most akarnád ezeket a posztereket, mi lenne?
1: Nincs meg.
0: Ugye?
1: De most már eltűntek az ilyen műhelyekből. Tehát, hogy például a szerelőmnél, Ferinél nincsenek ilyen képek. Mondjuk asszony állandóan bejár ugye a műhelybe. Ezzel is gondolkodtam, mert viszont például hát a rokonságban azért van, aki a mai napig aktívan szerel, tehát van műhelye, és ott vannak
0: ilyen csajok.
1: Ott vannak ilyen hölgyik is, de hogy közben a kedves felesége bejár oda a műhelybe, és még nem mertem megkérdezni.
0: Mit szólsz hozzá?
1: Figyelj, mit szólsz hozzá, hogy...
0: Hát figyelj, tehát, hogyha az én férjem más nőket lát, néz, akkor, amikor nem vagyok ott, hát engem az nem érdekel. Engem az érdekel, hogyha ott vagyok, és fogja a kezem, akkor ne legyen az, hogy ő más nőket nézne. Az nettó szerintem.
1: Hát de akkor is ott van kint a kép.
0: Hát régen nem zavar, hát legalább lásson valami szépet, tudod, tehát hogy az a nincs a baj, tehát hogy szerintem az teljesen jó.
1: Tehát erre mondta ugye francia tanárunk Stefan annak idején, hogy a franciáknál van ez a mondás, hogy attól még, hogy vegetáriánus vagy, lehet nézni húsos ételek a menüben.
0: Nézzen is, mert ha néz, most képzeld, akinek megtiltják azt is, hogy nézzen, hát akkor ott mi van? Hát,
1: igen, az embernek ugye van szeme, híresen hadd azért nézzen, van szemünk, hogy persze, lássunk.
0: Szépet nézzen, nyugodtan.
1: Mondjuk a nézés meg a látás között van, ja, némi, van. Mutatkozik van némi különbség, de hát azt látjuk, amit nem, sokszor nem azt látjuk, amit nézünk, és nem azt nézzük. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, mit kell hallani?
0: Erre kell hallani, mert mit rengeteg kell? Mindent. Például lesz egy dalpremierünk, érdemes figyelni a fiatalokat. Ugye Oliver from Earth és Pál Balázs Kármen voltak már nálunk vendégségben dalpremier kapcsán, most elhozzák az új dalukat.
1: Aztán ha már itt az előbb merengtél azon, hogy ma már nem lehetne bizonyos képeket elkészíteni, viszont másfajta képeket meg el lehet készíteni, de már nem sokáig, mert hogy pont az, hogy most már az AI-jal generálnak sokan mindenféle kérdéses tartalmú képeket, sőt, hogy egyébként valós személyeket vetköztetnek például le. Igen. Most ugye ez az új trend még mindig, szandulva, meg megy ilyen típusú bullying is, ilyen zaklatás, online zaklatás, hogy valakiről kamuképeket csinálnak, mintha vetkezett volna. Ebből egészen sajnálatos tragédiák is születtek már, igen, ugye például gyerekek körében, nem akármilyen abúzus lett ebből. Szóval úgy tűnik, hogy ezt most az EU szeretné betiltani. Tehát, hogy erről most ebben az utóbbi hónapokban hallottunk, hogy az EU kezdi nagyon szigorúan venni ezt a mesterséges intelligencia kérdést, majd erre visszatérünk.
0: Hála a jó égnek. Hmm. Aztán, tehát ahogy Zoli említette, Sting dalára kell ma majd nagyon figyelni, jó? Mert ugye ma van a koncert, ma van az utolsó alkalom, a mai nap, hogy nyerjenek a ma esti koncertre páros belépőt.
1: És akkor még egy kérdés, hát poszter nem, de mi az, ami még nem való a hálószobába? Itt bármi, ami eszükbe jut, majd írják meg, addig meg gondolják ki. Ez a Sláger reggel, fél hét lesz már 4 percen belül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben.
5: Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
5: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K-Kevin.
11: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
10: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
12: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
13: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
14: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda művek szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
15: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
16: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: A reklám után.
17: Csodaszép napos időre készüljenek, ahogy ígértem, folyamatos a felmelegedés, ma még azért lehetnek kisebb felhők az égen, de a jó hírem az, hogy délutára 32 fokot mérünk majd. Aztán holnap és holnap után már megérkezik az igazi kánikulai nyár 34-36 fokkal, úgyhogy öltözzenek majd egy picit lengébben, illetve figyeljenek arra, hogy 11 és 14 óra között ne tartózkodjanak a közvetlen napsütésben, mert az azért a bőrüknek árthat, vigyázzanak magukra nagyon.
18: A MÁV Inform ügyeletese Pejper Károly a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
3: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak. A Budapest-Székesfehérvár vonalon 10-15 esetenként 15-25 perccel nőtt a menetidő biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától. Ez többek között érinteni fogja a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, valamint az S50-es és Z50-es elővárosi jártokat is. Viszont hallásra!
14: Köszönjük szépen! A Helsinki úton befelé a Torontál utca után balesetnél helyszínelnek, közben pedig erősödik már a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. De egyelőre nagyjából ennyi, ez egész jó hírnek tűnik. És egy előrejelzés még, számítsanak rá, hogy várhatóan 8 órától a Róbert Károly körút és a Váci út csomópontjában kikapcsolják majd a jelzőlámpákat, valamint a Petneházi utca közelében is karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál egészen délig rendőri irányításra lehet majd számítani ez idő alatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk. Néhány hete, vagy most már talán néhány hónapja hirtattunk arról, amikor ugye a briteknél egy nagyon komoly szigorítás lépett életbe, és az X-nek, a korábbi Twitternek a mesterséges intelligencia alapú képalkotó és videóalkotó programját, az X-et, a Grokkot regulázták meg.
2: És azóta képzeld el, csatlakozott hozzájuk Malajzia, Indonézia, a Fülöp-szigetek és Kanada is. Tehát ott is azt mondták, hogy ezeket be kell fejezni, ilyen képeket nem lehet készíteni.
1: Igen, a képek, milyen képeket és milyen videókat, abból volt a baj, hogy egyre többen a mesterséges intelligenciát felhasználva vetköztettek le fotókon és videókon legalábbis, tehát így virtuálisan, akár valós személyeket, és nagyon sok kétséges tartalom készült, és azt mondták a britek, hogy ebből elég. És most az Európai Unió is meglépte a változást, vagy meglépi. Az Európai Parlamentben most szavazták meg a héten a mesterséges intelligencia szabályozását egyszerűsítő mindenféle javaslatokat, és ebben a csomagban benne van az is, hogy kifejezetten tilos lesz a mesterséges intelligenciával úgy módosítani képeket, vagy akár újakat alkotni, hogy az eredményük az valamilyen intim felnőtt tartalom legyen, főleg, hogyha valamely valós személyre hasonlítana az ő beleegyezése nélkül.
2: Engem egy picit azért ez elbizonytalanított, hogy ugye 423 szavazattal nyert ez, hogy majd ezt bevezessék, 57 ellenében, de 174 ember tartózkodott. Azt szeretném kérdezni,
1: hogy ők
2: hányszor használták már, és miért nem akarták azt, hogy ezt teljesen betiltsák, érted? 174 azért a sok képviselő. Na mindegy.
1: Hát, mert ők meg, most nem feltétlenül kell, szerintem rossz a gondot, tehát nem hiszem,
2: jó,
1: hogy azt néztük, hogy...
2: viccelek,
1: persze, tudom csak, hogy én meg próbálok belőle, én is gondolkodni, hogy vajon miért van. Tehát, hogy azt is értem, amikor valaki arra hivatkozik, hogy de hogy a technológia fejlődésének nem lehet gátat szabni. Hát nem
2: igen,
1: tudom, hogy...
2: Csak nem kell használja jól.
1: Igen, lesz-e kiskapu, vagy nem lesz. Na, tud, és akkor erre mondom azt, mert vagyok, most kipróbáltuk Petrával, és hát Petra egy 9 másodperces videóban úgy ledobta a textit,
2: igen,
1: nem teljesen, tehát hogy fehér nemű azért maradt, igen, azt nem mertem a jelenlétben kipróbálni, hogy adhatok ennek olyan promptot, hogy teljesen.
2: Köszönöm.
1: Én csak annyit mondtam, hogy hát egy kicsit meleged van, is, és simán megcsinálta, gyakorlatilag 15 másodperc alatt elkészített egy 9 másodperces kis videót arról, hogy itt a velem szemben ülő Petra,
2: és nagyon ijesztő volt.
1: Ugye?
2: Nagyon.
1: Petra kikerekedett a szeme, hogy
2: igen, mert annyira életszerű volt az, ahogy veszem le, tehát a mozdulata, igen, hogy egy nő leveszi a fölsőjét, tehát úgy képzeljék el, és ugye, rettenet is ijesztő volt, hogy ilyet meg lehet csinálni.
1: Igen, ugyanakkor még mindig, hát nem tudom, 12-es karika mellett nehéz ezt megfogalmazni, de hogy például Mortal Kombat-szerű jeleneteket simán legenerál neked.
2: Még
1: tegnap, igen, tegnap kipróbáltam direkt este, tudtam, hogy erről fogok beszélni. Mondom, megnézem. Még mindig lehet olyat, hogy mit tudom én, ketten bunyóznak, és akkor az egyik leszedi a másiknak a fejét. Tehát, hogy ezt simán legenerálja neked, és azért ez is felvet bennem kérdéseket, hogy ez biztos, hogy jól van. De hát közben meg érted, filmekben is látsz ilyet, nem tudom. Tehát, hogy az is lehet, hogy majd ott lesz valószínűleg a kiskapu, vagy a könnyítés, hogy oké, hogyha feltöltesz egy fotót, akkor arról azt fogja feltételezni, hogy ez egy valós személy, és azt nem alakítja át neked ilyenre.
2: Igen.
1: De ugye a kibúvó az összes ilyen mesterséget intelligencia alapú valaminél, hogy te adsz neki egy promptot, tehát már eleve a fotót is te generálod, azt mondod, hogy szeretnék látni egy, nem tudom, szőke, hosszú hajú lányt, aki rózsaszín, nem tudom, nyuszi elmeszt visel. Azt viszont simán megrajzolja, és azzal meg már akármit.
2: Igen.
1: Hát csak nem. Nem tudom, majd ezt meglátjuk, hogyha élesedik, hogy akkor milyen lesz a rendszer. Az biztos, hogy a telefont azt jobb száműzni a hálószobából. Hát szokták mondani ugye a szakértők, hogy ez eleve nem tesz. Tök mindegy, hogy mit csinálsz vele, ha csak olvasol rajta, vagy videókat nézel, akkor se szabad használni a hálószobában. Ezt évek óta figyelmeztetnek erre a szakértők, hogy nem jó, mert ugye olyan kék fényt bocsát ki az összes ilyen képernyő, tehát tablet, telefon, stb., ami megzavarja a melatonin termelést, és ezért nem tudsz jól aludni.
2: Meg nem csak azért nem jó, hanem azért sem, mert hogy elalvás előtt ne nyomkodd a telefonod, mert folyamatosan ingerled ugye az agyadat, és az sem jó, hogy ingerled az agyad, hiszen nyugalmi állapotba kellene kerülni. Na de hogy mi az, amit még száműznének a hálószobából, ezt tessék nekünk megírni akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Bizonyos dolgok nem valók a hálószobába. Az előbb már értekeztünk arról, hogy ilyen például a mobiltelefon, főleg lefekvés előtt nem nyomkodjuk, de egyébként most bocs, eszembe jutott, hogy a tévére is ugyanezt mondják, hogy nem jó ugye tévét nézni, Igen. Mert hogy az is vibrál, stimulálja az agyadat, és ebből a szempontból egyébként még a könyv sem jó, tehát itt nem arról van szó, hogy mert a modern technikával van a baj, hanem emlékszem, pár éve olvastam, ezt többen is mondták pszichológusok, hogy a könyv ugyanúgy nem jó, mert a hálószoba az a pihenés felszentelt helye kell,
2: legyen. Nagyon jó a könyv, mert arra mindig elalszom sajnos, de tényleg. Azt írja Dóri a Facebookon, hogy a tükör és az étel, na igen, ez az én veszőparipám. Tehát amikor látom azt filmekben, hogy az ágyban esznek, hát én attól annyira kivagyok, nekem hát ez az ágyban evés,
1: az nem, romantikus
2: nem, Jézusom, ne együnk az ágyban, és akkor utána morzsák meg a nem tudom, na jó, ezt így nem. Aztán valaki azt írja, hogy a kuka, van valaki, aki a hálójában szemetes tart. Azért az is durva.
1: De már egyébként a tükörhöz, bocsánat, visszakanyarodva, ott a spiri okból nem szabad tükröt tartani, vagy miért? Mert ugye azt mondják, hogy ott nem jó, mert az rossz energiákat.
2: Igen, hogyha veled szemben van, tehát lehet tükör a hálóban, csak nem veled szemben, mert éjszaka megriadsz, és akkor sokkot kapsz, hogy ki az az ember ott?
1: És ha plafonon van, ott szemben van veled? Hát mert hiszen, hogyha viszítes helyzetben vagy, akkor...
2: Mert ugye az amerikai pszichóban a kedves Christian Bale, akit megformált, az a teljes szociopata állat, ő nagyon szerette nézni magát a tükörben bizonyos helyzetekben, úgyhogy igen. Itt van velünk Tamás, jó reggel.
1: Szevasz!
3: Szerbusztok!
2: Na, mi legyen a hálóban szerinted?
3: Hát, ahogy írtam volt, hát mondjuk az exem képe, akár velem, akár nélkülem, tehát az...
2: De szerinted ez eszébe jut valakinek?
3: Mondom, hogy kapcsolatban, hogy finom legyek, mert ugye 12-es karika,
1: igen.
3: Most ránézel, hát inkább elmész, mint csak itt.
2: De Tamás, szóval... szerinted van olyan, aki az exéről képet tart a hálószobában? Ne viccel.
3: Van, mert elfelejti levenni.
2: Hát de hogy?
1: Bocsánat, annyiban rácsatlakoznék, hogy nekem például múltkor a hétvégi házban, ahova ugye tényleg visszavonulni szoktam, tehát ott relaxálok, múltkor észre vettem, hogy az egyik csoportképen, ami mit tudom, egy születésnap alkalmából készült, ott vagyunk 20-an a képen, és így nézeket, hogy Jézusom, ott van a
2: az más,
1: valaki.
2: Persze, csoportkép az oké. Okay.
3: Az más, Zoli, az teljesen más, mert igen. Ott egy csoportban vagytok benne. Most ott vagy egy eredményhirdetésen, és ott van a Excel, az nem róla szól.
2: Jó, de figyelj, mondjuk abban igazad van, hogy filmekben előfordult már ilyen, amikor kutakodott az új kis kedves a, nem tudom, a fiókba, és akkor ott egyszer csak így megtalált tudott képeket, tehát, hogy ilyet láttam, de hogy a való életben létezik olyan ember, aki belefutott már abba, hogy az új párja az exéről tart képet, hát azért az szép lenne. Mert a Facebookról olyat létezett. Én is hallottam már, hogy a Facebookon nem törli
3: Petra,
2: le.
3: Petra, létezett.
2: Veled megtörtént?
3: Igen.
2: Ja, akkor innen a sztori.
1: Innen fúj a szél.
2: Hát ez
3: de, nagy... egyébként, de nem, szóval ugye egyébként is, szóval nem valóna. Szóval
2: tök igazad van, ezt mondjuk így értjük.
1: Ki is meséztük.
2: Köszi Tamás, szia.
1: Mi az, ami még nem való a hálószobába önök szerint? 0-30-30-30-95-8, ide jöhet SMS formájában, vagy a Facebookot is megírhatják, sőt, ott akár persze 12-es karikával képet is lehet csatolni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mautner Zsófival.
1: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Átadták a megújult Kármán utcát a 6. kerületben. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Döntő lesz a jövő hét a vagyonvisszaszerzések ügyében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A kormányfő hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók vizsgálata, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Piknikkel avatta fel a 6. kerületi önkormányzat a megújult Kármán utcát, amely ezentúl közösségi térként és miniparkként szolgálja a környék lakóit. A Terézváros 2030 program keretében a korábbi burkolt felületek helyére 13 fát, cserjéket és zöldsávokat telepítettek. Az átalakított utcában padok, kerékpártámaszok, játszóelemek és egy trambulin is helyet kapott. Soproni Tamás polgármester szerint a cél egy élhetőbb, emberközpontú városi környezet kialakítása volt. A közterületet éjszakára lezárható kerítés védi, nappal pedig folyamatos felügyeletet biztosítanak. A fejlesztés Európai Uniós forrásból Terézváros és Kassa együttműködésében valósult meg. Szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját. Budapesten és vidéken több száz résztvevő intézmény közel 3000 programmal várja a látogatókat. Az idei tematika az ízekbe zárt történetek, a gasztronómia és a kultúra kapcsolata, a kiemelt város pedig Sopron. A részleteket a rendezvény nagykövete, Maltner Zsófi, gasztronómiai szakíró műsorvezető mondta el a Sláger FM-nek.
13: Én is nagy rajongója vagyok ennek a programnak, és idén ugye az egésznek a kiemelt programja az ízbe zárt történetek, tehát a gasztronómia, hiszen mindig minden mögött megbújik egy családi történet vagy egy hagyomány, úgyhogy ebből rengeteget mutatunk. Szinte minden múzeum készül valamivel, aki a nagy múzeumokat szereti, annak szeretettel ajánlom például a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita kiállítást, aki a piciket, az elmehet például a Solymári Helytörténeti Múzeumban a svábkonyháról tanulni, de nekem is van egy különleges saját programom, ugyanis egy 1911-es Habsburg esküvő menüjéről fogok mesélni a Habsburg alapítvánnyal közösen.
12: Budapesten egységesen karszalaggal látogathatók a programok, amelyekkel a BKK múzeumi buszjárata is igénybe vehető. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Tiszatavi PET kupán. A háromnapos akció során mintegy 360 önkéntes, úgynevezett PET kalóz tisztította a Tiszafüred és Dinnyéshát közötti területet. Összesen 10,7 tonna szemetet eltávolítva a Tiszatóból és környezetéből. A szervezők kiemelték, a verseny mellett a közösségi összefogás és a környezetvédelem volt az esemény legfontosabb eredménye. Tanévzáró bulit tartanak holnap a Városháza Pop-up Parkban. Az iskola év végét a fővárosi önkormányzat egy szabadtéri bulival ünnepli, ahová várják a fiatalokat délután 3-tól este 10-ig, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely videóüzenetében elmondta, lesznek vízek, girlhood koncert, valamint délután 6-7 között főpolgármesteri fogadóóra. A belépés ingyenes. Igazi nyári idő lesz ma. A változó felhőzet mellett sok napsütés várható, főleg délután, csapadék pedig nem jön. A szél néha feltámad, ez hűsítheti a levegőt, ami délután 30-32 fokos lesz. Péntektől kánikula várható, zavartalan napsütéssel. A száraz időben 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Hétvégén, aki teheti, tervezzen szabadtéri vízparti programot, ugyanis 37 fok lesz majd.
14: Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyorót térségében baleset történt. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a több mint 4 kilométeres torlódás csak lassan oszlik, éppen ezért érdemes lehet az M31-es autópályán keresztül a 3-as számú főút felé kerülni. Ami Budapestet illeti, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé történt baleset a Szél Kálmán tér után az Ezredes utcánál. A Helsinki úton befelé a Torontál utca után még mindig helyszínelnek, közben pedig járműhiba adódott a 19-es villamos vonalán, Kelenföld vasútállomás és a Rudas gyógyfürdő között. A 47-es villamos a Móri Zsigmond körtér és a Deák Ferenc tér között, a 49-es pedig a teljes vonalon nem közlekedik most. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán átjár, nem érintve a Szent Lukács gyógyfürdő és a Móri Zsigmond körtér közti megállókat a repülőtér irányában. Az 56-os és 56-os A villamos szintén terelve az Alkotás utcán jár, kiadja tehát a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér közti megállókat a Dél-Budai végállomás irányában. Pótlóbusz is jár méghozzá Kelenföld és a Szél Kálmán tér között, de persze a 3-as és 4-es metróval is lehet utazni.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most Folytatódik a Sláger reggel.
14: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
14: A hálószobában pedig, mi az, aminek nincs helye? Önök szerint továbbra is várjuk a válaszunkat.
15: A Sláger FM Facebook oldalán vagy SMS-ben köszönjük.
14: Ugyanitt, mármint SMS-ben jelentkezni lehet, közben már a hablagyba is. Jó reggelt!
0: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk 4:08-kor. Arról érdeklődtünk, hogy önök szerint mi az, ami nem való a hálószobában. Gyorsan utána kutattam kicsit a tükör kérdésének. És egyrészt van ugye, amit behoztunk, a feng shui, tehát az energetikai elvek, hogy a csí az nem jól áramlik, hogyha tükör van, hogyha szemben van velünk. Még akkor sem egyébként, hogyha nem a hálószobában, hanem azon kívül van. Nekem például az előszobában van, de pont rálátok az ágyból, hogyha nyitva van a hálószoba.
2: Ezért van, és úgy értem.
1: Volt már olyan, amikor szükségét éreztem, mondom, hát ezt most inkább becsukom ezt az ajtót, ne látszódjon ott a tükör, de azt is mondta egy feng shui szakértő, hogy ilyenkor, hogyha például ott van közben nálam egy függő lámpa, hogyha rálogatsz valami nem... valami kristályt, vagy én nem tudom, mit, mert azt odáig nem jutottam, tehát azért azt mondtam, hogy
2: az már lehet,
1: nem,
2: kicsit túlzás,
1: mert hogy az akkor ott megtöri azt, hogy ne így menjen a csí, meg úgy menjen. Viszont pszichológiai problémák is adódnak, ugyanis egyfajta fenyegetésként észleli az agyunk a mozgást. Tehát, hogy mert hogy perifériás látás van, igen, és hogyha ott valami mozog, mondjuk alvás közben ezt elvileg kevésbé érzékeled, de ugye vannak ilyen mikroébredések, és olyan is bezavarhat az, hogy ott valami van, és attól összerezzensz. Tehát, hogy ezért nem jó. A túlzott éberség esetén pláne nem ajánlott.
2: Brigi egy komplett üzenetet ír nekünk azzal kapcsolatban, hogy miért nem volt jó a tévé. Egyébként az exéhez kapcsolódik. Sziasztok! Szerintem a tévé a legrosszabb döntés, mikor együtt éltem az exemmel, minden este bekapcsolva hagyta, miközben én aludtam volna, de még csak nem is nézte, hanem közben tabletezett. Ez rendszeresen vita tárgya lett közöttünk, mert nyilvánvaló, hogy ha tudod, hogy a párod emiatt nem tud aludni, mégsem kapcsolod ki, az valahogy a tisztelet hiánya is egyben. Azóta hála jó égnek nem vagyunk együtt. Ez abszolút ránk is jellemző. Én csak nagyon sötétben tudok aludni, és fény, meg hang, meg minden nélkül. Uh-huh. A Tomi simán elalszik úgy, hogyha mondjuk én tévézek. Úgyhogy annyira jó fej, hogyha mondjuk én már aludnék, és ő mondjuk még ébren tud lenni, akkor fogja magát, és akkor kimegy a nappaliba, és akkor ott néz valamit. Tehát, hogy ilyen nem történhet meg, hogy a másikról tudod, hogy ő nem tud aludni, csak korom sötétben, és hang, meg minden nélkül, és ezt csinálod vele.
1: Képzeld, hát, van tévé a hálószobában, de annyit küzdöttem vele, hogy felszereljem a falra, tehát hogy ne talpon álljon, hanem szépen, és az összes kábel el van rejtve, tehát hogy a gipszkartonba a lukat vágtam
2: igen,
1: bele,
2: igen.
1: Tehát hogy csak a tévé van. Olyan jól sikerült, hogy nem szerelem le, pedig 2 éve nem kapcsoltam be. Tehát hogy mondom, mit rakok a helyére?
2: Persze, egy képet,
1: eltakarja a lukat a gipszkarton falon. Aztán Zsófi írja, ahogy az ex fotójának, ugye a régi csecsebecséknek és emléktárgyaknak sincs helye, meg a műtyűröknek, amik ráadásul fogják a port.
2: Igaza van.
1: Katka üzenete jut még eszembe erről, aki várja, hol is van, hogy igen, aki szerint itt van a szakadt ágynemű vagy párnahúzat üldözendő. Igen, ez mindig érdekes, ugye szokták mondani, hogy például azokat a ruha darabokat is, amiket más nem lát, mondjuk az okni, alsó nemű, a pizsamát, stb., hogy az nem mások miatt, hanem a saját magad iránti tiszteletből nem célszerű mondjuk lukasan, vagy szakadtan, vagy feslettel hordani, hogy saját magadat tiszteld meg azzal, hogy még hogyha egyedül alszak, és az alsó nemű, vagy az a pizsam, az legyen.
2: De szerinted van olyan, aki ma még hord lukaszoknit, vagy olyan alsónadrágot?
1: Biztos, nekem van olyan haverom, figyelj egyszer.
2: Lukas alsónadrágot,
1: nem, az oknyán vettel, és mondom, ki van szakadva azok? Tudom.
2: Mi?
1: Nem, ki van szakadva az okni?
2: Nem.
1: Tudja, de hát az olyan jó, úgyse látszik a cipőben. Mondom, nem, dobd már ki, de csináld ezt.
2: És még egy üzenet, a hálóba a lábúj ellenőrző ágysarok, na az nem való, illetve a talp érzékenységét megállapító legó darabkák. Hát igen, ha a gyerek van ott, az előfordul.
1: Aztán ha már ruhák, a szennyes kosarat említi még Évi, és van valami, amit én hiányolok, hogy azt még senki nem írta.
2: Mi az?
1: Kitalálod, hogy mire gondolok?
2: Nem.
1: Nyilván nem, de majd mindjárt
2: elállom.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: a Sláger reggel.
1: 7:08, 6 perccel.
2: Zsuzsi azt írja, sziasztok, mi nem való a hálószobába? Hát például a kutyának az itatótája. Az exem állandóan ott simogatta a kutyáját, azóta nem is vagyunk együtt, hiszen még az ágyba is beengedte. Mondjuk ezt meg tudom érteni.
1: Az, hogy beengedte, vagy az, hogy ez zavarta
2: őt? Az, hogy ez őt zavarta. Tehát, hogy én nagyon kutyás vagyok, tényleg imádom őket, és mindig volt kutyánk, és most is tervezzük, hogyha végre beköltözünk, akkor legyen. De a hálószobába soha nem jöhetett be, és nem volt olyan opció, hogy az itatótája, vagy a kajája ott legyen. Hát annak van egy szaga. Tehát azért a kutyatáp az nem egy ilyen jó szagú dolog, és azért a hálószobádban ezt nem akarod szerintem szagolgatni.
1: Hát nekem mondjuk az étkező is ilyen. Emlékszem, amikor Angliában voltunk a kedves ismerős baráti házas párnál, és neki kutyájuk, macskájuk is volt, és Tracy ott tevékenykedett a konyhában, sütött, főzött, stb. És akkor leültük végre vacsorázni, és na mi ez a fura hang, megszűnt, és oda néztem, és mellettem egy méterre a cicus éppen ott az alomba, hát éppen pisikért.
2: Az mikor, alom ott volt?
1: Hát ott volt a kis, vagy ez a kavics izé. Igen, és akkor
2: ott így máshova szokták rakni.
1: Pisilt, és akkor még ezen így mondom, jó, hát nyilván nem sértem meg a házigazdát,
2: Tracy-t
1: meg Andy-t.
2: Miközben ez?
1: Fél percek, és a macska fölugrott az asztal. Miközben vacsoráztunk, ott azért így, hát nem azt mondom, hogy öklendezni kezdtem, de így ült, hogy...
2: Hogy nem bizony, hát ennél tovább,
1: jól laktam már, köszönöm szépen. Jó, hát aztán még ezután volt a... A szerencsére az csak az utolsó napon történt, képzeld. Hát ott voltunk majdnem egy hétig. Az utolsó napon, amikor pakolták be vagy ki a mosogatógépet, hát ez is kiderült, hogy a kutyusnak a tálja, az itató tálja és a mosogatógépben a többi tányérral együtt az ott úgy...
2: Hát,
1: szóval, hogy, de hát én láttam azért már itthon is csodákat, tehát hogy akik és ez a, de tehát hogy hol van a határa, tudod, a kutyus szeretetnek. Én is szerettem az állatokat, volt nagyon sokszor gyerekkorom, amíg otthon laktam a kertesházban, volt kutyánk, német juhászunk, stb. Kint a kertben, meg elvittem sétálni, összeszedtem a kutyakakit, vittük az orvoshoz, tehát hogy abszolút, tehát hülyeség, hogy ne szeretném az állatokat, de hogy van egy határ, amit nem lépek át, és olyan nehéz megmondani, hogy az hol van. Mert
2: nekem a hálószoba az egyértelműen az.
1: Aha, és annak is szemtanúja voltam, amikor egy kedves, nagyon ismert ember, itt Magyarországon művész ember az ebéd végeztével a tányérját azt oda tartotta az egyik kolléganőnk kutyusának, aki lelefetyelte a maradékot. Arról a tányérról, amiről ő előtte evett késsel villával, és ezt utána szintén elhelyezte a mosogatógépbe, és akkor ez egy régi munkahelyen történt, és akkor az egyik kedves kolléganő, aki ugyanezt így végignézte, és láttam, hogy kikerekedik a szem, oda ment, és miután elment a művész úr, kivette ezt a tányért, és azzal a lendülettel ment a szemetesbe. Tehát, hogy, szóval, hogy érted, hol van a határ, hogy mit engedsz meg a kis
2: kedvencednek? Figyelj, mindenkinek máshol, mert tudom, hogy van, aki beengedi őket az ágyba. Értem, ők így szeretnek élni.
1: Nekem
2: a hálószobában az mások. Mm-hmm. Tehát, hogy nem, ezt valahogy nem tudom.
1: Igen. Szoktam mondani, hogy nem szeretnék olyas valakivel csókolozni, aki előtte ugyanezt a kutyusával tette.
2: Vannak
1: meg, tudod.
2: Tehát, egyébként ezt
1: nekem tudjuk. Most nem fér bele. És egyébként ugyanígy a kicsit ez a, tehát, hogy az állat életani okokból sem való a hálószobában. Szokták mondani, ugye erről beszélgettünk már például állatorvossal is. Hasonlóképp, amit hiányoltam, a növényekkel is baj van, mert hogy ugye a növények nappal oké, van a fotoszintézis, tehát oxigént termelnek, viszont éjszaka ugye ez megfordul ez a folyamat. Csókolom a Ranka néni, ő volt az általános iskolai biológia tanárnőm, és ugye amikor nincs fény, akkor ők is hát ugyanúgy kivonják az oxigént a levegőből, és széndioxidot termelnek, tehát minél nagyobb levelű, tehát mondjuk ilyen fikuszt teszel a hálószobába, aminek nagy felületű levele van, vagy a környezőpálma, vagy ilyenek, az rontja a levegő minőségét, főleg, hogyha nem olyan nagy az a hálószoba.
2: Nekünk orchideáink voltak, vagyis lesznek majd, és hogy semmi gond nem volt.
1: Aha, szóval, hogy minél nagyobb levelű egy növény, annál intenzívebb ez a gázcsere, úgyhogy kisebb hálószobában ez nem nagyon javasolt. Plusz ott is a növénynek egyébként a növényeknek a virágföldjében is, mint penészgombák tenyészhetnek ilyesmi, tehát ez rontja a levegő minőségét és az alvás minőségét is.
2: Na jó, akkor dönts, egy kis penészgomba, vagy kutyatál, tessék?
1: Vagy bolyhos szőnyeg, mert ugyanez közben írta nekünk Kinga. A nagyon bolyhos szőnyeg.
2: Igen.
1: Hát abban is megül a por, és a hálószobában nem jó. Tehát a hálószobában legyen nagyon tiszta minden, és nagyon jó a levegő.
2: Bolyhos szőnyeg?
1: Hát amit tudod, ez a nagyon vastag, gondolom, arra gondolom, neki a hosszú szál. Mondjuk nekem eleve nincs olyan, én a nappaliban se szeretem, nekem tök sima, egyszerű szőnyeg van.
2: Hát olyan sima, egyszerű.

0: Egyszerű vagy.
1: Nálam egyszerűbben találni nehéz lenne.
0: No, tessék jelentkezni a hablatjátékunkra, mert aki szerencsés és kitalálja, hogy mit hablatyolt, Cilla mehet Horváth Tamás koncertjére másodmagával, illetve az Edda Művek szimfonik koncertjére is a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
10: És mi hiányzik, Anna?
9: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
10: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
9: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
11: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
13: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Múzeumbuszokkal is készül a BKK a múzeumok éjszakájára. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Kivezetné a kormány a védett üzemanyagár intézményét, miután a piaci árak várhatóan a jelenlegi árplafon alá csökkennek. Magyar Péter miniszterelnök szerint a benzin és a gázolaj ára már a héten 10-15 forinttal alacsonyabb lehet a védett árnál, ezért kezdeményezik a szabályozás megszüntetését. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is csökkentett árréseket. A kormányfő hozzátette, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A Fidesz frakció ugyanakkor bírálta a döntést, és azt javasolja, hogy a jelenlegi védett ár maradjon meg árplafonként. Szerintük nincs garancia arra, hogy a nemzetközi piaci folyamatok miatt később ne emelkedjen ismét jelentősen az üzemanyagár. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé Senyei György, az országos bírósági hivatal elnöke. Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól, 2026. június 17-i kezdő nappal. Matusik Tamás 2004 óta dolgozik a fővárosi bíróságon, illetve a budai központi kerületi bíróságon. Egy ideig az országos bírósági hivatalban működő Magyar Igazságügyi Akadémia nemzetközi kapcsolatok osztályát vezette. 2015-től elnöki kinevezéséig a BKKB nyomozási bírói csoportjának csoportvezető bírája volt. A fővárosi törvényszék éléről távozó Tatár Kis Péter 2019-től megbízott, 2020-tól kinevezett elnöke volt a bíróságnak. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is készül a BKK a múzeumok éjszakájára. A szombatról vasárnapra virradó éjszakán 7 különböző útvonalon közlekednek majd a múzeumi járatok, amelyek a rendezvényre szóló karszalaggal, külön díjfizetése nélkül vehetők igénybe. A program részeként forgalomba állnak ikonikus nosztalgiajárművek is, köztük az Icarus 60-as autóbusz és az Icarus 60T trolibusz. Az N36-os nosztalgia villamos a Keleti pályaudvar és a Kápolna utca között közlekedik majd. A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy a nosztalgia járatokra külön jegy szükséges, és egyes járműveken a férőhelyek száma korlátozott. Szombaton egész napos sport és családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Olimpiai Bizottság a Városligetben az Olimpia napján. Az esemény a NOB Let's Move kampányához kapcsolódik, amely a rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet. A programban közösségi sportolás, olimpikonokkal való találkozás, játékos kihívások és családi aktivitások szerepelnek. A nap csúcspontja az MVM közösségi futás lesz 2026 méteren, az első 1000 regisztráló 5 karikás pólót kap ajándékba.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, ma délután már 28 fokot mérünk, aztán holnap már akár 34-36 fok is lehet, úgyhogy így készüljenek a hétvégére is, és mondom már is, hogy milyen a Balaton hőfoka, 23 fokos, szóval hétvégén már akár a Balatonban is lehet lubickolni egy kicsit.
17: Köszi szépen, Petra. A vonalban Pejper Károly a MÁV Informtól. Mi a helyzet most a vasúton? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Budapest-Székesfehérvár vonalon 10-15 esetenként 15-25 perccel nőtt a menetidő biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától. Ez többek között érinteni fogja a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a civis interrégiókat, valamint az S50-es és Z50-es elővárosi járatokat is. Viszont hallásra!
17: Köszi szépen! A 8-as számú főúton a Csóri lehajtónában esett történt, Székesfehérvár felé zárva a külső sáv a 17-es kilométernél. A 4-es számú főúton Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 99-es kilométernél zárva a félútpálya, jelzőlámpa szabályozza az áthaladást. Az M3-ason Budapest felé Mogyoródnában esett történt, a 22-es kilométernél nagyjából 4 kilométeres a torlódás, érdemes lehet az M31-es felé kerülni. Az M1-esen Budapest felé Tatabányától lassult le jelentősen a haladás az átépítés miatt. Budapesten pedig egyrészt a Helsinki úton befelé a Torontál utca után helyszínelnek még mindig, másrészt a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ahol a középső sávban zárva emiatt.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: reggelben 7:40-kor.
1: Kitanultam az összes szakmát már, a kardiológiából már doktoráltam. Most a szemészet volt, és aztán jövőre az urológiát. Már van egy kiemelt téma, a gróstata. Én mondom, mindent tudok. Például a kardiológiából, ne elmesélem. Összehaverkodtunk az orvosokkal, azt mondja, hogy Gézukám, figyeld meg, á! Rendbe hozunk, Gézukám! Az összes régi szeretőd visszajön. Nyugi. Új, egy se? De a régi... Azt tudod, hogy kell újjal szeretkezni? Te tudja meg a régi.

0: a Sláger reggelben.
1: A vonalban Norbi Ék.
2: Igen.
1: Jó reggelt.
2: A kedves feleségével. Szia.
3: Jó reggelt. Sziasztok.
2: Sziasztok. Hello.
1: Mi az, ami nálatok biztos nem lehet a hálószobában? Vita.
3: Rossz kedv,
2: de tessék. Jó, hogy ezt mondod. Tehát, hogyha mondjuk van valami kis vita veszekedés, mire bementek a hálóba, addigra mindent elrendeztek.
1: Vagy ott.
3: Így van.
2: Király, mióta vagytok együtt?
3: 5 éve kb.
2: Az nagyon jó, hát ez szuper. Ez egy jó tanács, ezt megfogadjuk.
1: Igen, hát amit ugye mindig mondanak, hogy nem szabad haraggal a szívedben nyugóra térni, hanem azt még ott rendezni kell gyorsan. Igen. A békülős nél nincs is jobb. Készen álltok-e, hogy megfejtsétek a Cila hablatyolós feladványát?
3: Igen, megpróbáljuk.
1: Mert hogy nagyon szeretnétek nyerni és menni koncertre?
3: Igen.
2: Jó.
1: Aha, jó. Én is úgy várom már a ma esti koncertet. Nem is tudom, ez most hogy jutott eszembe, de figyeljetek, jön a feladvány.
4: Elnézést, behangolok. Mennek él a mandarin.
1: Az most kihagyod bele néhány hangot, de...
2: De amúgy ez nem olyan nehéz.
1: De felismerhető, igen.
2: Norbi, hogy hívják a feleséged?
3: Lilla.
2: Szia, Lilla. Ugye most a koncertélmények nyara van itt nálunk a Sláger FM-en is, meg úgy egyáltalán itt a fővárosban, és megihlette Cilát már az elmúlt napokban is, hogy olyan dalokat választott, akik egyébként fellépnek, és akiknek a koncertjeire jegyet lehet nyerni itt a Sláger FM-en.
5: Talán Sting-koncert van ma?
2: Igen,
1: Sting-koncert
2: az van.
1: Van ma. És melyik dalokat ismeritek tőle? Hát, ha valamelyik azok közül.
2: Igen.
1: Lehet, igen.
5: Every break to take.
2: Sajnos.
1: Hát.
3: Köszönjük.
1: Mi köszönjük,
2: csak nagyon szerettük volna, hogyha mennétek Horváth Tomi koncertjére a Budapest Parkba június 26-án, vagy mehettetek volna az Edda Művek szimfonik koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából június 20-án, vagy az egyéves Sláger FM prémium előfizetést is szívesen odaadtuk volna zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
1: De majd valaki másnak adjuk oda holnap, lehet, hogy akkor duplázva.
2: Igen.
1: Bocs. Sziasztok.
3: Köszönjük.
1: Hello. Pedig ez egy nagyon jellegzetes dolog. Ez, ha valami, akkor ez sláger.
2: Meg,
1: hát, ami most egy feladvány.
2: Ki az előadó?
1: Hát, még nem fixáltuk le, hogy ki az. Előadó volt egy tipp, amire azt mondtuk, hogy az is lehet, hogy az. De ugye, amíg nem hangzik el a teljes megfejtés, addig nem tudjuk jóvá hagyni. Majd holnap neki
2: tessék
1: futunk újra.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: familypark.at.
1: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás. Újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részlet és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Megerősített járőrözést vezetnek be a fővárosi buli negyedben. Arnold Schwarzenegger miatt áll le a 2-es metró hétvégén. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rúf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyújavaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. Megerősített járőri jelenlétet vezet be az önkormányzat Belső Erzsébetvárosban. Június végétől szeptember végéig csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között az önkormányzati rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen járőröznek majd a Buli negyedben. Emellett a Klauzáltér őrzését is folyamatosan napi 24 órában biztosítják október végéig. Az önkormányzat szerint a rendőri jelenlét nem elegendő a kerületben, ezért saját hatáskörben erősítik a közterületfelügyeletet. A három járőrcsoport feladata a rendbontások megelőzése, a közösségi normák betartatása és szükség esetén a rendőrség értesítése lesz. A kerület vezetése azt várja az intézkedéstől, hogy biztonságosabbá és nyugodtabbá válnak a Belső Erzsébetvárosi utcák. Ámokfutó menekült a rendőrök elől Kőbányán. A 10. kerületi rendőrök egy fekete Opelt akartak igazoltatni, de a sofőr nem állt meg. Több közlekedési szabályt is megszegve menekülni kezdett. Figyelmen kívül hagyta a stop táblát, átlépte a záróvonalat, más járművezetőket lehúzódásra kényszerített, valamint több parkoló autónak is nekiütközött. Egy alkalommal az őt követő szolgálati autónak is nekitolatott, írja a BRFK. A járművet végül egy kőbányai ház előtt hagyta hátra, majd gyalog próbált menekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Jelentős felújítás kezdődött a BKV kelenföldi autóbuszgarázsában. A társaság tájékoztatása szerint az ipari műemléki védettségű szerelőcsarnok csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezete újul meg. A munkák során új víz- és hőszigetelést kap az épület, amelynek köszönhetően hosszú távon megóvható a csarnok műszaki állapota, és javulhat az energiahatékonyság. Filmforgatás miatt nem jár majd a 2-es metró a hétvégén, a Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, és ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Mivel szombaton tartják a múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint. Bronzérmet nyert Szatmári András a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A 33 éves sportoló, aki 2023-ban ezüstérmes volt egyéniben az Európa-bajnokságon, a franciaországi kontinens viadal második napján a magyar küldöttség első dobogós helyezését érte el. A kánikula küszöbén állunk, de ma még elviselhető lesz a meleg a feltámadó szél miatt, és olykor a felhők is összegyűlhetnek, napos felhős idő valószínű, csapadék nélkül. Délutánra 27-32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken zavartalan napsütéssel tör be a hőség, a hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
14: Köszi szépen, Bori! Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt már Tatabányától jelentősen lassabb a haladás, főképp a külső sávban, személyautóval érdemes tehát az átterelt belső sávot választani inkább. Szintén a főváros felé az M3-ason, Mogyoród térségében baleset történt a 22-es kilométernél. 4 kilométeres a torlódás, érdemes lehet az M31-esen, illetve a 3-as főúton átkerülni. Az M7-es autópályán munkavégzés zajlik Budapest felé, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig, a három sávból zárva a belső és a középső, úgyhogy most muszáj a külsőben autózni, amit máskor úgyis üresen hagy mindenki. Legalább most az is kopik egy kicsit. Itt nagyjából 1-2 kilométeres egyébként a torlódás. A 8-as számú főúton a Csóri lehajtónál történt baleset, Székesfehérvár felé a külső sávot tartják zárva a 17-es kilométernél. A 4-es számú főúton pedig Szoldokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, félpályás út zárva a 99-es kilométernél, és jelzőlámpa szabályozza itt a váltakozó irányú áthaladást. Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél balesetben sérült járművek foglalják el a belső sávot, itt is szépen alakul a torlódás, a Helsinki úton befelé a Torontál utca után pedig még mindig zajlik a helyszínelés.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 8 óra 7 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
17: És Somogyi Zoltán.
14: Eszenyeni kötől visszhangos a hazai sajtó. Alföldi Robert is szóba került, ugye, hogy hát nem egészen feltétlenül oly módon inspirálták a színművészeiket, ahogy az sokak szerint illendő vagy elvárható lenne. Erről beszélünk nem sokára.
15: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:09 lesz már egy perc múlva. Eszeny Jenikő pár év után ismét a figyelem középpontjába került, hogy hát több színész elmondása szerint mennyire embertelenül bánt a Vígszínház igazgatójaként és rendezőjeként a beosztottjaival, és aztán pár hete Alföldi Róbert nevét is ugyanígy bedobták a közösbe a színjátszó szakmából, hogy hát ő is tudott nem igazán elfogadható vagy megengedhető stílusban beszélni a színművészeivel. És hát eszünkbe jutott nekünk a mi drága Hevesi Krisztánk, aki túl azon, hogy szexuálpszichológusként praktizál, ő ugye sportpszichológus is, éppen ezért arra gondoltunk, hogy megcsörgetjük őt. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: És az is eszünkbe jutott, hogy pár évvel ezelőtt, amikor az úszók körül volt ugye botrány, hogy velük hogyan bántak a medencében, akkor már beszélgettünk, és ez egy elég jó sikerült beszélgetés volt, és figyelj, én azóta azon kattogok. És most tegyük félre Eszeny Jenikőt meg Alföldi Róbertet, általában a jelenséget próbálom megérteni, én azon gondolkodom, és bocsánat, hogy a közepébe csapok, hogy vajon buksi simogatással lehet-e emberfeletti teljesítményre sarkalni valakit?
2: Igen, ez való igaz, hogy az élsportban azt szokták mondani, hogy leginkább az autoriter vezetői, edzői stílus eredményes. Tehát még nagyon szeretnénk azt hallani, hogy a demokratikus és a sportolókkal mindent egyeztető és megbeszélő edzők nagyon sikeresek, de hát sajnos az eredmények nem ezt mutatják. Na, aztán persze kérdés, ez még csak vezetői stílusról van szó. Itt a bántalmazás azért nagyon más dolog. Tehát tipikusan az ilyen eredménycentrikus rendszerek, tehát ugye például az élsport nagyon megtűri, nagyon tág keretek között. Ugye gondoljunk eleve a sportnak a másfajta jellegére, most csak egy rövid példát hadd mondjak, hogy az, hogyha mondjuk valaki a hetes környékén odébb passzoltja a másik játékost, az még így asszertivitás, ugye önérvényesítés, míg hogyha bemegyek az üzletbe, és odébb lököm a vásárlót a pénztárnál, ugye az már agresszió. No, hát ez most csak egy példa, viszont a kettőjük viszonyát érintően, tehát sokszor a rendszer zár, mert jönnek az eredmények. Tehát mondhatjuk azt, hogy a győztes edzők, vagy akár a sikeres rendezők fedhetetlenek, mert mindig vannak olyanok, akik vágynak bekerülni oda, akik bármit elviselnek, csak azért, hogy egy ismert híres edző belőlük hitük szerint a legjobbat kihozza.
1: Engedd meg, hogy behozzam a sztoriba Oroszlán Szonyát, aki pont a minap nyilatkozta azt egy podcastban, hogy ő ugye úszóként megtanulta azt a medencében, hogy keménykezően bánt vele az edző. És hogy őt azért nem érintette meg annyira, amikor mondjuk egy rendező keménykezően bánt vele, mert ő gyerekként ezt megtapasztalta, és ő nem vette magára, hanem azt gondolta, hogy ez őről szól, már mint a rendezőről. Szóval, hogy van, aki lelkileg ezt könnyebben fel tudja dolgozni, és persze ezzel együtt azt mondta, hogy akit ez érzékenyen érintett, abszolút megérti, mert én például gyűlölöm, ha engem cseszegetnek. Tehát, hogyha engem valaki, volt olyan programigazgatónk, aki szavakkal bántalmazott, én attól befeszülök, és a következő adásba úgy mentem be, hogy gyomorgörcsel, és én nem szeretek így lenni, és azt gondolom, hogy ettől függetlenül tudok jó teljesítményt nyújtani, hiszen van egy olyan az embernek van azért egy olyan igénye, hogy szeretne jót csinálni, meg a legjobb lenni, vagy legjobban csinálni azt, amit ő egyáltalán szakmájául választott, de nem feltétlenül mindenkinek jó az a módszer, hogyha ütik-verik szavakkal.
2: Igen, tehát nagyon nagy különbség van, tehát tényleg itt az egyéni erőforrások, tehát az, hogy valaki mennyire bírja elviselni. Milyen a személyisége, milyen megküzdési kapacitásai vannak, függ attól, hogy mit hoz a családból. Tehát a Birtki fiam, vagy pedig, tehát, hogy egy nagyobb érzékenységet, ez a nagyon fontos a korábbi bántalmazások, tehát, hogy ahogy itt Szonya említette, hogy ő már megszokta a sportból, de hogy ez a két végletet hozhatja.
1: Igen.
2: Vagy az, hogy már az illető annyira traumatizált, tehát itt elsősorban ugye a PTSD-t szoktuk emlegetni, amikor hosszú távon azokkal a trauma élményeivel álmodik, minden helyzetbe szorong, nem tud a helyszín közelébe menni. Tehát, hogy vagy annyira, hogy egy hasonló helyzetnek a legkisebbik jelére már ilyen értelemben nem bírja elviselni, és már stresszreakciót mutat és kilép a helyzetből, vagy pedig pontosan, hogy már úgy érzi, hogy annyira megkeményedett, már máshol van az ingerküszöb. Megemelkedett az ingerküszöb, és hogy ezért aztán jobban tudja elviselni. Tehát, bocsánat, kérdésed volt, Zoli?
0: Nem, majd mindjárt. Én nyugodtan a végére.
2: Igen, hogy ez a baj, hogy valójában egyik oldalról mindig vannak olyanok, akik ezt elviselik, a rendszer jól működik, és nekem még eszembe jutott Károlyi Béla, nem tudom, hogy így emlékeztek-e a legendás edzőre, ugye a románoknak az üdvöskét, a Nadia Comăneci-nek volt ő az edzője, és hát tényleg hihetetlen eredményeket ért el, és aztán kint maradt Amerikában, ahol rögtön feljelentették az édesanyák, tehát azt, hogy hogy bánik a gyerekkel. Uh-huh. Tehát, hogy teljesen, ugye ezért mondom, hogy nyilván nagyon függ a környezettől is, hogy az adott környezet, vagy akár az adott társadalom mit szokott, meg mit fogad el, hogy mit tart természetesnek. Uh-huh. Aztán meglepő módon ott is tudott ugyanolyan eredményes lenni, csak éppen le kellett vetkőznie ezt a fajta megszokott, agresszív, érzelmileg megalázó bántalmazó stílus.
0: Akire Petra célzott, hogy korábban volt egy ilyen főnökünk sok-sok év, 10 évvel ezelőtt, most erről eszembe jut, hogy volt olyan kolléganőnk, aki ki is csekkolt ebből a rendszerből, mert azt mondta, hogy ő nem tudja elviselni, és szakmát is váltott, egészen mással foglalkozik. És tőle, amikor találkozunk, a mai napig meg szoktam kapni, hogy jaj, Zoli, mert neked olyan jó, hogy ennyi rendezvényre hívnak, meg ilyen elismerés, meg olyat kapsz, meg stb. És akkor én próbáltam útkor finoman mondani, hogy igen, azért, mert én nem adtam fel. Én igyekeztem megküzdeni, azzal nyilván nekem sem tetszett az a fajta stílus, amit ez a főnök képviselt, és én voltam, amikor mondtam neki, hogy a kutyusnál is úgy van, hogy néha a jutalom falat jobban működik, mint a verés, de valahogy megedződtem, a teherbírásom az nőtt, ott van ez, ami nem öl meg, az erősebbé tesz, és én azt gondolom, hogy az, hogy ma ott tartok az életemben, ahol tartok, az azért is van, mert én akkor nem adtam föl, és próbáltam megerősödni, mint teher alatt nő a pálma, ezt is szokták mondani. Szóval, hogy akkor most az a kérdés, hogy vajon a vezetőknek kell változni, vagy változtatni, elmondhatjuk azt, hogy vannak bizonyos szakmák, ami nem való mindenkinek. Tehát ha valakinek nem olyan a teherbírása, akkor lehet, hogy mondjuk el kell gondolkodni azon, hogy ő mással foglalkozzon. Figyelj,
1: én nagyon örülök annak, ami az Ördög Prádát visel második részében volt, hogy volt mellett egy koordinátor. Tehát igenis örülök annak, hogy a vezetőket már arra kötelezik, hogy tessék normálisabban bánni az emberekkel.
0: Az Ördög Prádát viselben ott konkrét abuzus gyakorolt Meryl Streep karakter, amikor tényleg olyan módon szólt be mindenkinek.
1: De voltak ilyen főnökök.
0: Igen, de van, amikor a főnök, nem, mint egy jó edző, bocsánat, majd mindjárt válaszol a Kriszta.
1: Én veled vitázom, hogy szerintem szerintem ezt nem lehet csinálni. Nem, emberekkel nem lehet így. Lehet keménykező egy főnök, és az tök jó, de nem lehet megsérteni, megbántani másokat emberi mi voltukban.
0: Azt valóban nem. Tehát a megalázást azt szerintem sem fér
1: és
0: már bele.
1: Sok de ember
0: de igen, csak az a nehéz, hogy hol van a határa annak, hogy megalázás, meg hol van az, amikor lehet, hogy agresszívan, de valamilyen módon jobb teljesítményre sarkalsz valakit. Kriszta?
2: Igen, pontosan ez a nehéz. Ez a nehéz mindig a bántalmazásnál, hogy nyilván vannak azok az egyértelmű bántalmazások, amik már vita nem fér hozzá, tehát ugyanígy mondjuk az orosz tornát már maradva, amikor mondjuk lesérültek a lányok az olimpia előtt, tehát hogy az mondjuk egyértelmű, pláne hogyha olyan következménye van. Közte viszont nagyon nehéz ezt a pontos mércét megtalálni. Nyilván tehát mondjuk olyan egyértelmű dolog, hogy mondjuk egy sikeres edzőnő, akinél nagyon eredményes és a legjobb, és senki nem akar máshova menni, viszont a kislányok mondjuk mindig zokokba mennek haza. Ez azért nyilván mutatja azt, hogy ott probléma van. Ami fontos tényleg, és legyen szó gyerekről vagy felnőttről, hogy pontosan a másiknak az emberi méltóságát meghagyni. Tehát más ugye, tehát nyilván az igaz, hogy különböző helyzetek vannak. Tehát például mondjuk, hogy egy bankigazgatóként az ember a mellette lévővel ordibál, akkor az furcsa, de egy edző a pálya szélén kiabál, az egy megszokott dolog. Tehát nyilván, hogy az adott helyzet is változó, de hogy itt az a fontos, hogy a személyeskedés, a megalázás, az érzelmileg vagy ignorálás, figyelembe nem vett vétel, a mások előtt olyan gunyoros mondatok, tehát hogy ezek azok, amik viszont semmilyen szakmában nem megengedik.

világhoz visszatérve, ugye a Stanislavski módszer, ami nem tudom, hogy az, hát nyilván nem lehet úgy alkalmazni, ugye gyakorlatilag az arról szólt, hogy a színész ne csak eljátsz, hanem valóban átélje, például milyen az, amikor folytogatják, és ebből ugye konkrét tragédiák is történtek, tehát hogy ott is nehéz, hogy hol a határ. Nyilván azt nem kell elkezdeni sem. Tehát nem próbálgatjuk, hogy meddig tudom folytogatni, úgyhogy már, mint a, mi az a macskafogóban volt, hogy már zöld meg lila a feje, és akkor most már átéled, most már érzed. Tehát, hogy az nem megengedhető. Csak baromi nehéz lehet megtalálni a határt. Mit gondolnak önök mindenről? 0630 30 30 95 8 a számunk itt elérnek. Jó reggelt, itt a Sláger reggel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információ jóért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
11: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
11: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nyári diákmunkaprogramot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. 3,5 kilométer hosszú dunaparti sétány jöhet létre Újbudán. Székesfehérvár kulturális intézményei is megnyílnak a múzeumok éjszakáján. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be az illetékes járási vagy fővárosi kerületi hivatalhoz. A bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetén fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén pedig 242.100 forint lehet. 3,5 kilométer hosszú zöld dunaparti sétány jöhet létre Újbudán, a Kopaszigát és Budafok között. A koncepciót nemrég mutatták be. A fejlesztés összekötné a már meglévő parti rekreációs területeket, miközben új zöld felületek, ligeterdők, pihenőhelyek és kerékpáros infrastruktúra épülne, írta a Telex. Az árasztóparton bővítenék a szabad strandot, valamint mosdók, zuhanyzók és ivóvízvételi pontok is létesülnének. A tervek játszóterekkel, sportpályákkal, büfékkel és közösségi terekkel is számolnak. A beruházás jelentős részét a környéken épülő lakóparkok fejlesztői finanszírozhatják. Székesfehérvár kulturális intézményei is késő estig nyitva tartanak szombaton a múzeumok éjszakáján. A kínálatban interaktív tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, koncertek és történelmi bemutatók is szerepelnek. A Nemzeti Emlékhely középkori romkertben például Mátyás király és Beatrix királyné esküvői lakomáját idézik meg. Még a Csók István képtárban fényfestés és koncert várja az érdeklődőket. A hetet hét játékmúzeumban bábjáték és családi programok, a Fekete Sas Patika múzeumban pedig gyógynövény bemutató színesíti az estét. A Városházán körsétákon lehet részt venni. A programokra érdemes előre regisztrálni. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot a labdarúgó VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki 3 VB-n is eredményes volt. Ráadásul 10. találatával feljött a góllövők örökranglistájának 10. helyére. Közben a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen 3-szor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsor 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos nyári meleg időre számíthatunk. Már most 22 fokos a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek, és akkor nézzük meg, hogy milyen a Balatonon a vízhőmérséklet. 23 fok az is.
14: Már ilyet is kell mondani?
13: Kiváló, igen.
14: 23 fokos már a Balcsi.
13: Így van, igen.
14: Az már fürcsizős.
13: Igen.
14: Meg ott van víz. Hú, mi lesz Velencén? Azért
13: tényleg
14: nagyon...
13: ott most mi a helyzet? Van olyan rész, ahol lehet fürdeni a Velencei tó környékén? Ha esetleg valaki ott lakik, tudom, hogy onnan több hallgatónk szokott bejelentkezni, hogy most ott melyik részre lehet menni, vagy hogy szegények ott a strandon mit csinálnak?
14: Aggódnak a szezon.
13: Igen,
14: miatt,
13: azt tudom. Hogy... Igen.
14: Az M1-esen Budapest felé Tatabányától lassult le a haladás jelentősebben. Az M3-ason a főváros felé Mogyoród térségében, mert ott meg baleset történt. A 22-es kilométernél továbbra is nagyjából 4 kilométeres a torlódás, még mindig érdemes lehet az M31-es felé kerülni. Az M7-es autópályán a főváros felé munkások dolgoznak, a Székesfehérvár déli csomópont és az 58-as kilométer között, itt a három sávból kettő is zárva, a belső és a középső, ehhez képest csak nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Aztán a 8-as számú főúton a Csóri lehajtónál Székesfehérvár felé baleset nehezíti a haladást a 17-es kilométernél, és Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, így zárva a fél útpálya a 99-es kilométernél, és jelzőlámpa szabályozza az áthaladást. A Róbert Károly körút és a Váci út csomópontjában pedig pont, hogy kikapcsolják majd a jelzőlámpákat nem sokára, karbantartás miatt, várhatóan délig, illetve a Petneházi utca közelében is. A Róbert Károly körútnál rendőri irányítás lesz nem sokára.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:09 múlt 3 perccel, és nemrég dr. Hevesi Krisztát, mint sportpszichológust kérdeztük az utóbbi hetekben napvilágot látott színházi rendezői túlkapások kapcsán, és kérdeztük önöket is, hogy mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, úgy mint motiváció, emberi méltóság és így tovább.
2: Itt van velünk Petra, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Akinek van 9 és 11 éves sportoló kislánya, és mit tapasztaltál, milyenek voltak az edzők, illetve a gyerekek hogy viselték, hogyha mondjuk nem olyanok voltak, mint amit te szülőként elvártál volna?
3: Hát az az igazság, hogy nekik még nem volt szerencsére olyan edzőjük, amilyen nekem volt gyerekként az atlétika edzőm, aki miatt én egy életre megutáltam az atlétikát. Tehát, hogy nekik olyan edzőjük voltak, akik határozottak voltak, tehát például a kicsi légtornázik. Ott nagyon fontos, hogy biztonságosan csinálja, amit csinál. Emiatt határozottan beszél vele az edző, de imádják őt a gyerekek, mert sosem bántalmas, sosem azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy még ezt se tudod megcsinálni, vagy béna vagy, vagy ilyesmi, amiket én megkaptam, és mégis megcsinálják, amit kell, mert megmondja, hogy mit és hogyan. Tehát, hogy szerintem ezt tanulni lehet, ezt a fajta vezetői kommunikációt, hogy úgy motiváljunk, hogy ez ne legyen bántó. Elismerni azt, amit addig megcsináltak, látom, hogy nagyon ügyesen dolgozol, nagyon sokat beletettél már ebbe, nézzük meg, hogy mit tudom még kihozni belőled, és ezzel tudnak szárnyakat kapni a gyerekek.
2: Így van.
3: Mert például a nagyobbik, ő vív, neki volt olyan edzője, aki magázta őket, a gyerekeket, amit tök vicces, hogy egy 8 éves gyereket magáz az edző, de mégis volt egy olyan fajta tekintélye emiatt, hogy a gyerekek, mint a kiskacsák mentek utána és csinálták, amit mondott, és ő sem bántott senkit, de mégis nagyon jól ment a gyerekeknek.
2: És veled mi történt gyerekkorodban?
3: Hát én atlétizáltam, és ott volt egy nagyon keménykező edző, aki egyrészt kivételezett a gyerekekkel, voltak, akik szertornából jöttek, és ez nagyon ügyesek voltak, meg hát a családjuk más anyagi körülmények között volt, mint a miénk, és hát ezt velem mindig éreztette. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy még ez sem, nem hiszem el, nem is futottad ki magad, nézte a pulzusomat, hát ennél te sokkal többre is képes lennél, miért nem tudod megcsinálni, miért nem tudsz olyan lenni, mint
1: a többi. De volt, akinél eredményt ért el ezzel? Tehát nálad nem, de volt, akinél mondjuk ez működött?
3: Hát egy osztálytársam volt, akivel együtt voltunk ott, hát ő állandóan sírt, tehát ő zokogott, amiatt, hogyha nem tudott edzésre menni. Én nem nagyon hiszem, hogy ez ilyen nagyon eredményes.
2: Figyelj, nekem ugyanaz volt, mint a te kislányaidnál, nagyon határozott volt az úszóedzőm, imádtam, hogy keménykezű volt. Én szeretem, hogyha velem keménykezőek, de nem bántanak. Tehát pont amit te mondtál a mostani gyerekek edzőiről, az szerintem a legjobb. Hogy legyen keménykezű, persze, csak ne mondjon ilyeneket, meg ne bántson szavakkal.
1: Fontos, hogy tanulható ez egy szép gondolat a vezetői kommunikáció. Igen. Köszi Petra,
2: szia,
1: szia.
2: Hello.
3: Köszönöm, szép napot, sziasztok.
1: Fruzsi is jelentkezett Budapestről, és te mit gondolsz erről? Mondd csak, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt. Én a másik oldalról, én vállalati kultúra oldaláról közelítettem meg, és a vezetői oldalról. Úgy nagyon hasonlít a gondolatom az előző hozzászólóhoz, Petráéhoz, hogy a vezetői kommunikáció tanulható. És az a helyzet, hogy a magyar kultúrában szerintem még mindig nem hajt ki a megfenyítés, az alázás, azt éreztetni egy munkavállalóval, hogy te érezd magad úgy, hogy megtisztelve érezd magad azt, hogy, hogy a mi cégünknél dolgozol, nem pedig azt, hogy ami a multikultikban van, a külföldieknél, hogy mi értékeljük a te tudásodat, hogy itt vagy nálunk, hogy te mit adsz a céghez, és hogy mi is ezzel értékelünk téged, mint személyiséget, mint mindent. És nagyon, tehát én azt érzem, hogy sokkal előrébb járnak azok a cégek, ahol külföldi vezetők vannak, és külföldi menedzsment, pontosan azzal, hogy tanítják a vezetőknek azt, hogy nem lehet kirohanni, vegyél egy levegőt, hogy csináld ezt, hogy motiváljál, és ha baj van, akkor nem üvöltesz mondjuk egy kollégával.
1: Mondjuk
4: Egy évig dolgoztam magyar tulajdonú multicégnél, ahol a főnök azt én csak hallottam, hogy kiabál másokkal, és mondtam, hogy ezt nem szeretném. Azt hiszem, hogy nagyjából... Cégnél dolgozom, és teljesen más az egész.
1: Igen, valószínűleg a határ az így most legyen ez a konklúzió az óra végén, hogy az valahol ott van, amikor a másikat az emberi mi voltában alázod meg, meg amit te behoztál még a képbe, a fenyegetés. Tehát amikor azzal, mint mondott, próbálod sakban tartani, hogy mert különben ez lesz, meg különben az lesz. Szerintem az az a határ, amit nem szabad átlépni, már nem működik, mert viszont az is eszembe jut, amit Heves Kriszta mondott, hogy persze nyilván egy irodai környezetben nem fér bele a kiabálás, de mondjuk a sport teljesítmény ösztönzésére, mint hogy a rajongók is szurkolás közben üvöltöznek, tehát ott viszont nyilván egy emelkedettebb hang nem az időnként belefér. Csak ott is közben nem szabad megalázni a másikat. Köszönjük szépen, Fruzsi!
2: Nagyon köszi, szia! Szép napot!
4: Sziasztok!
1: Ez a Sláger reggel, 9 óra lesz már 7 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
12: A tartozás összege 36 000 dollár.
13: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
11: Megoldom.
14: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
15: Mi történt magával, hangoló?
16: Nyisd ki a széfet.
14: A zongora hangoló. A mozikban.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Szállodai mosdóban is adtak át készpénzt a budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós ügyben. Lemondott a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről Hernádi Zsolt. Kacsa családot mentettek a rendőrök Újbudán. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb részletek derültek ki a budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós ügyben. A nyomozati iratok szerint egy vállalkozó éveken át jelentős összegeket juttatott politikusoknak önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan. Vallomásában részletesen beszámolt a pénzátadások módjáról és helyszíneiről, amelyek között magánlakások és egy budai szálloda is szerepel. Előfordult, hogy a hotel mosdójában rejtették el a készpénzt a WC papír mögé, írja a hiradó.hu. A vádhatóság szerint a 2011 és 2024 között működő vesztegetési rendszerben több mint 2 milliárd forint cserélhetett gazdát. Az ügyben eddig letartóztatott politikusok között van Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, valamint két momentumos politikus, akik letartóztatásban vannak. A nyomozás továbbra is folyamatban van, az érintettek tagadják a vádakat. Lemondott a budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségéről Hernádi Zsolt. A MOL csoport elnök vezérigazgatója közölte, az egyetem működését érintő jogszabályi változások és az átalakuló irányítási rendszer miatt nem tartaná helyesnek, hogy korábbi elnökként részt vegyen az új struktúra kialakításában. Hernádi Zsolt szerint az elfogultság látszatát keltené és korlátozhatná az intézmény döntési szabadságát. A távozó elnök a kuratóriumi tagságáról is lemond, helyére Misovic Tibor alapítványi titkárt javasolja. Levelében hangsúlyozta, továbbra is a Corvinus elkötelezett támogatója marad. Megerősített járőri jelenlétet vezet be az önkormányzat Belső Erzsébet városban. Június végétől szeptember végéig csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között az önkormányzati rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen járőröznek majd a Buri negyedben. Emellett a Klauzáltér őrzését is folyamatosan napi 24 órában biztosítják október végéig. Az önkormányzat szerint a rendőri jelenlét nem elegendő a kerületben, ezért saját hatáskörben erősítik a közterület felügyeletet. Június végétől jelentősen megnövekedhet a forgalom a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A rendőrség szerint a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt akár szeptember végéig is torlódásokra kell számítani. A hatóságok felkészültek a nyári csúcsra, szükség esetén növelik a működő sávok számát a határátkelőknél. Az utazóknak azt javasolják, hogy a kisebb átkelőhelyeket is vegyék igénybe, köztük az Ásotthalmi és a Röszkei átkelőt, amelyek már folyamatos nyitvatartással működnek. Sikeres mentőakciót hajtottak végre Újbudán egy kacsa család megsegítésére. A kacsamama és 8 kis kacsája a Függetlenségi Parkban rekedt, miközben a Feneketlen tó felé tartottak. A bejelentést követően az önkormányzat munkatársai, a közterületfelügyelet és a rendőrség közösen vonult ki. A kis kacsákat egy dobozban szállították át a forgalmas útszakaszon, miközben az anyamadár követte őket. A szakemberek időről időre megmutatták neki a fiókákat, hogy nyugodtan kövesse a menetet. A mentőakció végül sikerrel zárult, a kacsa család épségben megérkezett a Feneketlen tóhoz. Sok napsütés és igazi nyári meleg várható, csak kósza gomoly felhők lehetnek az égen. Eső nem várható, de a nyugati határ közelében előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A délutáni órákban 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is napos száraz időre készülhetünk már 36 fokos meleggel, ami a hétvégén tovább fokozódik.
16: Az M1-esen Tatabányától lassabb a haladás, főként a külső sávban érdemes tehát személyautóval az átterelt belsőt választani. Közben a komáromi csomópont után a 79-es és 76-os kilométerek között újabb terelést építenek ki. Hát az egész autópálya már egy terelés egyezetben, ugye? Most már aztán pláne így lesz. Az M3-ason a főváros felé Mogyoród térségében korábban baleset történt. A 22-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. Jó hírem van, ez már feloszlóban van, de azért még ne bízzuk el magunkat. Az M7-esen Budapest felé munkavégzés zajlik a Székesfehérvár déli csomópont, vagyis a 60-as és az 58-as kilométer között, ahol három sávból kettő is zárva, belső és a középső. Most muszáj a külsőben autózni. Itt 1-2 kilométeres egyébként a dugó. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tiszaidon a dilatációs szerkezet javítása miatt van félpályás útzár a 99-es kilométernél. Torlódásra kell számítani, jelzőlámpa szabályozza az áthaladást. Aztán a Róbert Károly körút és a Váci út csomópontjában hamarosan kikapcsolják a jelzőlámpákat, most a legfrissebb infók szerint 4:10 környékén, és aztán délig sötétségbe borul ebből a szempontból a kereszteződés, úgyhogy rendőri irányítás lesz, és egyébként a jelzőberendezés a Petneházi utca közelében sem működik majd.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: 9 óra 9 perckor, jó reggelt kíván Fordán Petra
2: és Somogyi Zoltán.
16: És megint élő zenélés következik mindjárt itt a Sláger reggel stúdiójában. Dal premierrel folytatjuk, ezt úgy szeretjük, mindig a jó hangulata van.
2: Bizonyám, People Person, ez a dal címe, amit mindjárt hallhatnak.
16: Jó reggelt, addig is Rihanna a terep.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 után 2 perccel, és hát Lady Gaga és Bruno Mars duettjével jól megágyaztunk a következő perceknek, mert hogy egyik érzéki duó a másik után. Ez puskázunk kell. Oliver from Earth, ez nekem még nem jön annyira számra, és Pávalás Kármán és Patocska Oliver a vendégeink a stúdióban.
2: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó, hogy újra itt vagytok.
2: Sziasztok, jó reggelt nektek.
1: Jó reggelt.
2: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ugye kiderült, hogy ti dalszerző táborban ismertétek meg egymást, és honnan ez a szuper kapcsolat, és azóta is tök jól dolgoztok együtt, és most az új dalotokat, amit elhoztatok, azt is igazából egy holland dalszerző táborban sikerült összehozni.
3: Igen, és azt hiszem, ezt még akkor írta Olcsi két dalszerző társával, amikor még nem is ismertük egymást.
2: Aha.
3: Szóval ez megint egy csavar a történetben.
1: Igen. Olcsi,
4: újrahasznosítunk.
1: Olcsi, mesélj erről, hogy vannak ezek a táborok, amiket én mostában ilyen krimikben szoktam látni, hogy például ilyen írói táborban mennek emberek, ahol összegyűlnek és egy kicsit elvonulnak a világtól. Ezt így képzeljük el? Tehát, hogy nagyjából kizárjátok a külvilágot?
4: Abszolút, és rendre általában vihar van, ami miatt egy faráborul az útra, vagy valami történik, ott beragadunk, és valaki mindig meghal. És ki kell találni, ki volt az.
1: Őrült.
2: Jó, tehát ilyen nincs, mint a krimikben. De milyen egy ilyen dalszerző tábor?
3: Elég is sok dalszerző tábort már megjárt, úgyhogy örülök, hogy még él.
4: Igen, mákon volt eddig, gyanús, nem?
2: Hány naposak ezek egyébként, és hogy képzeljék el a hallgatóink? Tehát, hogy reggeltől már gondolkodtok, ötleteltek, és aztán egyszer csak megszületik a tábor végére a dal, vagy?
4: Nem, hát ez na, mit szóltok?
2: Na,
4: hasznos volt, mi?
2: Ez igen.
4: Az a történet,
1: mert csak szólok, nem tudjuk kivágni,
2: nem tudjuk
1: tudod, élőadás.
2: Igen.
4: Vannak táborok, amik finanszírozott táborok, és vannak azok, amiket magadnak finanszírozol, mind a kettő más célból jön létre. Amúgy elkezdett iparosodni már ez is, mint amúgy nagyjából minden, mert régen azért ez egy ilyen, sokkal inkább ilyen olyan kultúresemény volt, amire így presztízsbe jutni, ma pedig azért veszik presztízsnek, mert én el tudtam jutni ebbe a táborba,
1: nem
4: és
1: már
4: sok-sok pénz meg minden. Mert hogy alapvetően meg vannak az előnyei, mert a kollaboráció szerintem hasznos, főleg minél több országban, minél több artista, viszont ez egy érdekes dolog, mert ha elmész mondjuk egy fizetős táborba, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy olyan művészek kerülnek oda, akik például hasonló szinten vannak, mint te, vagy hasonló célokkal rendelkeznek, és eléggé lutri, hogy a táborszervezők éppen téged kivel fognak aznap összerakni, és simán lehet, hogy olyan csapatba kerülsz, ahol vagy kevésbé tapasztalt, vagy olyan előadók, artistok, mi ez, dalszerzők, művészek vannak, igen. Köszönöm, akik... You know. Akik nem olyan tartalmat gyártotok, ami neked jó. Kérdés, milyen céllal mész? Céllal kell menni. Tudnom kell, hogy azért megyek, hogy nekem legyen dalom, vagy azért megyek, hogy valamilyen előadónak írjak dalt, akivel ott találkozom, és akkor hát a külföldön is játszák majd a szerzeményemet.
1: Ez mindig jobban hangzik, mint pont mondtam reggel korára Petrának, hogy hála az égnek, hogy ahhoz képest, hogy ugye most mindenki be akar kerülni valami tehetségkutató tévéműsorba, és akkor ott majd így meg úgy mesterkednek valamiben a producerek, vagy az akárkik, nem tudom, vagy a szerkesztők. Ehhez képest, hogy vannak ilyen táborok, ahol én úgy képzelem ilyen idillisztikusan, hogy tényleg művészi vénával meg adott emberek összejönnek, és így inspirálják, meg motiválják egymást.
4: Abszolút.
1: De most, amit mondtál, abban volt ilyen rész is, de azért kicsit érződik valóban, hogy ilyen komerciálissá kezd válni az
4: naponta
1: egész.
4: Naponta egy dalt meg kell írni konkrétan, a minimum. Tehát van olyan, voltam olyan dalszerző napon, ahol a csapattal az volt a cél, hogy minél több legyen, nem mi nyertünk, volt olyan csapat, aki egy nap alatt 5 demót hozott össze. A demo azt jelenti, hogy nagyjából szerkezetileg rendben van és érthető, hogy mi lesz ebből, ha lesz ebből bármi. Ezeknek a zöme amúgy általában ott marad a gépen, meg a fiókban. Tehát ez ilyen kicsit öncélú szórakozás, és ennek is megvan az előnye, hiszen nem kell mindig ezt vérkomolyan venni. Olyan, mint amikor a szakás csak úgy hobbiból lesüt még egy rántott húsét.
3: De nincs rá szükség.
2: Mióta nem találkoztunk, hány dalotok került be a rádiókba? Mert azt tudjuk, hogy a szlovák rádióban is nagyon szeretik a ti dalaitokat, annak ellenére, hogy továbbra sem beszélsz még, ugye, szlovákul?
4: Nekem ez
3: nem is akar.
2: Nem is akarod megtanulni?
4: Nem szeretném megtanulni, és ennek pont, ez nem tiszteletlenség az országgal, meg a kultúrával szemben, hanem van egy fix elképzelésem, hogy éleszek a helyi fekete pákó.
3: Most az embereknek nagyon érdekes és egzotikus.
4: Nem, nyilván nem fekete pákó, és ez nem tiszteletlenség, vagy bármi, nem tudnék ő lenni, az ő művészete, az az ő saját útja.
1: Kellene elsajátítom a szlovákon,
4: nem a politikai karrieremre azért van sok. És arról van szó, hogy az volt az elképzelés, ez addig érdekes szerintem, hogy én szlovákul énekelek, amíg nem beszélem a nyelvet.
2: Mondjuk ez igaz.
4: Ott mindenki beszél szlovákul, aki énekel. Persze. Nyilván. Hát most ezt mindenki tudja.
2: Persze.
4: Érted? Én meg úgy tudom énekelni, Kármennek hála, hogy nem
1: beszélek. És akkor elmentek ott egy rádióba, akkor Kármen, te fordítasz, vagy...
3: Ja, szokott olyan is lenni, de olyan is szokott lenni, amikor narrálják
5: a
3: kereskedelmi televízióban, amikor voltunk interjúzni, és élőben énekelni, akkor az interjúkat narrálták, igen.
2: És az, hogy helyes legyen Oliver kiejtése, amikor dalt énekel, uh-huh. abban te segítesz neki nyilván, vagy okay. tök jó a füled, és...
4: Nem olyan jó.
3: Néha szemével tanulja az akcentus, de ez viccesen hangzik, de ez tényleg úgy van.
2: Mert, hogy?
3: Olyan közelről szokta nézni a számot, hogy Carmen, mondd ezt még egyszer, ezt hogy mondod ezt a mondatot? Én meg, hogy pieseny rányeni dusi, és akkor nézi a számot, hogy hogy ejtem ki.
4: Nem tudom, hova rakja a nyelvét, mert vannak ilyen
2: Igen.
1: Ez jó csinálat.
2: Mit jelent a mondat, amit mondtál egyébként?
3: Sebzett lelkek dala. Ez a címe volt az egyik dalunknak.
2: Milyen szépen hangzik egyébként. Sebzett lelkek dala.
1: És azt, amit egyébként művészetileg csinálsz, hogy ezt lektorálod? Tehát, hogy így véleményezed? Megkérdez, hogy mit gondolsz erről, meg arról, arról? Vagy csak azt mondja, hogy na gyere, írtam valamit, adjuk elő közösen.
3: Én nagyon örülök, hogy Olcsi kinyitotta azt a fiókot, ahol volt rengeteg demo már évek óta, mert hát kiválogattuk a kedvenceket, van rengeteg, amivel nagyon jól tudok azonosulni én is, és ilyen például a People Person is, az egésznek a mondani valója is.
2: Hogy miről szól a dal? Igen, mert hogy ezt fogjátok nekünk előadni,
3: igen,
2: előre,
3: hát
2: mindjárt.
3: Hogy így... mint énekesek, ugye úgy tűnhetünk az embereknek, hogy nagyon könnyen barátkozunk, uh-huh. és könnyen illeszkedünk a társaságban, viszont ez nem feltétlen így van minden esetben. És én is egy ilyen emberke vagyok, hogy így kicsit élek a saját ilyen buborékomban, de közben az nem azt jelenti, hogy nem vagyok barátságos, vagy mi csak így nehezebben találok utat az emberekhez. És hát nem tudom,

0: másik ember, és tulajdonképpen érzem, hogy már évek óta idejárok, ezért a közösség része vagyok, és mindenki nagy szeretettel és nyitottsággal van felém, viszont én mégis úgy érzem ellenére, hogy amikor, mit tudom én, buli helyzet van, meg a szórakozás, én annyira nem tudok egyé válni a közösséggel, hanem mint egy szurikát a külső megfigyelő vagyok.
1: Mintha magamat látnám, vagy hallanám.
2: Igen.
1: Imádom, amikor nagyobb társaságban úgy szeretek csak hallgatni.
2: El kéne menned neked is egy ilyen dalszerző táborba.
0: És te lesz a helyi szurikáta.
2: Igen.
1: Persze, neked meg el kéne jönnöd velem ilyen buli, mert milyen jól éreznéd magad, hogy nem szólalok meg. Boldog lennél rögtön. Na, fiatalok, fáradjatok át a másik stúdiónkba, amit már előkészítettünk, mint egy jóféle színpadot. Ott vannak a mikrofonok, a fejhallgatók, és hát a kellő technika, hogy aztán megszólaltassuk, akkor ezt a bizonyos People Person című dalt. Hölgyeim és uraim, a Sláger reggelben élőben Oliver from Earth és Pál Balázs Carmen íme.

0: Petrával vigyorgunk, mint a vadalma itt a stúdióban. Ez nagyon jól esett, elindult a nyár, azt érzem.
1: Isten, de jó volt.
0: Tudod, mi jutott eszembe, hogy ezt valahol, szerintem valószínűleg az a lehet a nehézség számotokra, hogy egy kicsit ez kilóg a hazai zenei szcénából, meg abból a zenei stílusból, ami most itt nagyon menő. Tudjátok, hol tudnám ezt elképzelni? Egy hollywoodi filmben, ahol a tinik szerelembe esnek egymásra. Figyelj, ez abszolút passzolna, de küldjétek már ezt a demo formájában valahol a Los Angelesbe. Légy.
2: Keressük azokat az embereket, akik ehhez értenek. De mondjuk köszönjük szépen.
0: De hogy tényleg, tehát egy ilyen tini szerelmes, ez abszolút, tudod, amikor rohangálnak az egyetem előtt,

0: Héten kitört igen. a vakáció, és gyerünk!
1: Házkő musical van.
2: Az elképesztő.
1: Én leszek Troy Bolton.
2: Gratulálok, mert tényleg nagyon menő lett a dal. És a hangod, meg a stílusod, tehát amikor elkezdesz énekelni, egy másik nő leszel. Jó. Tehát ilyenkor egy csendes kis cuki kislány, és átmész egy ilyen állatba, és a hangod is olyan, és itt van egy csöpp csaj, és csodálatos.
3: Egy reggel.
2: Tényleg, egy állat. Elképesztő.
0: Meg amit az előbb mondtál, hogy kicsit ilyen félénk vagy, és figyelj, ahogy színpadra, tudod, megjön a reflektor, fény, és rögtön ilyen...
2: Azt figyeltem, hogy a szemed játszik minden. Éneklek. Nagyon merül.
1: Azt képzeljétek, hogy a koncert van, és tudjuk azt, hogy még egy helyszínre meghívtak minket, és van mondjuk egy óránk, akkor tudod, én már elkezdek gondolkodni, igen. ú, de jó, akkor hát nem kell ide sok dal, még 10-12 dal, a többit úgyis végig fogom stand-upolni, jól érzem magam, Kármer ránéz, nem lehetne inkább énekelni.
3: Nem lehetne inkább 20 dal a 12 helyet.
0: Énekeljetek tovább, csináljátok, igen. és jelentkezzetek majd még, amikor megint van újdonság.
2: Köszönjük nagyon.
0: Pál Balázs Kármernek.
3: És köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: És Patocska Olivernek köszönjük szépen.
1: Szép napot kívánok.
0: Ez a Sláger reggel. Hey everyone, Ryan from One Republic here.
4: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
14: LED jobb. Tudod, mi a LED jobb? A LED-es Szoli az a LED jobb. Íncünk pápát a Cövesznek. LED Szoli a Cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
15: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kis Orsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
15: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után.
16: Gyönyörű, napsütéses időre készülhetünk, 32 fokkal ma délután, holnap és holnap után már ennél is melegebb lesz, a hétvégére megérkezik az igazi kánikula 35-36 fokkal, úgyhogy vigyázzanak magukra, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, leginkább vízformájában, és hogyha nem muszáj, akkor azért az erős napsütésben ne tartózkodjanak a napon.
17: Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor után baleset nehezíti a közlekedést, de baleset történt a 9. kerületben az Ecseri úton is, a Gyáli úti felüljáró közelében. A Róbert Károly körút és a Váci út csomópontjában elvileg már kikapcsolták a jelzőlámpákat, úgyhogy rendőri irányításra kell számítani délig, de a Petneházi utca közelében sem működik a berendezés karbantartás miatt, ott meg egyszerűen legyenek nagyon-nagyon figyelmesek, meg előzékenyek a kedves autós társakkal. Az M7-es autópályán Budapest felé munkások dolgoznak. A 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól egészen az 58-as kilométerig a háromsávból kettő zárva, a belső és a középső, így nagyjából 1-2 kilométeres torlódás alakult ki, legyenek tehát óvatosak. Illetve az M1-esen Budapest felé Tatabányától Biatorbágyig szakaszos torlódás alakult ki, főképp a külső sávban, az erős forgalom és az átépítés hatására. Illetve közben a 79-es és 76-os kilométerek között egy újabb fix terelést építenek ki. Erre is tessék fölkészülni lelkileg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Itt a Sláger reggel 3:10 előtt pontosan 3 perccel, és azt gondolom, az önmagában menő dolog, hogy itt egész nyáron szinte, vagy nem szinte, az összes Budapesten fellépő világsztár koncertjére nyerhetnek folyamatosan jegyeket. A teltházas koncertekre is igen, ahová már nem lehet jegyet szerezni. Tehát az önmagában menő dolog, de az, hogy például ma, 18-án, a ma esti Sting koncertre is van még meglepetés. 2 jegyünk most például valakinek. Azért ez meg külön menőnek számít, nem de?
1: Igen, úgyhogy azt tessék jelentkezni, hogyha meghallanak egy Police dalt. No hát, éppen az csendült fel. Szóval, aki ma este el tud menni, és tessék gyorsan válaszolni a kérdéseinkre, és már is mehetnek.
0: Plusz, bocsánat, nem csak aki ráér ma este, hanem aki egyébként Sting rajongó, tehát hogy azért mondjuk
1: hát,
0: ismeri.
1: Hát igen, persze, Sting rajongó, de rá is ráér ma este.
0: Igen, és ismeri annyira, hogy mondjuk egy egészen egyszerű kérdésre tud válaszolni Stinggel kapcsolatban, úgymond megdolgozván a belépőjegyeket. Na hajrá!
1: 06 30 30 30 95 8, ez a számunk.

0: Sláger reggel.
1: 15-10 perccel. Kicsit nehéz szülés volt, az is kellett gyorsan még egy zene, mert itt az előző két telefonával hosszasan elbeszélgettünk arról, hogy de ők úgy szeretnének menni. Mondtuk, jó, de a szabály akkor is az, hogy a harmadikkal kell játszani. Na mindegy, elérkezett a pillanat, úgyhogy csörgünk. Halló, jó reggel, Sláger FM. Halló.
2: Jó reggelt. Itt vagyok, átleszazza nekem a telefon.
3: Szia, hogy hívnak?
1: Ki adta át, és miért?
2: Virág vagyok, a hugom.
3: És miért adta át a hugod?
2: Azért, mert azt találta ki nekem, hogy a szüleinknek nyerjünk színjegyeket, úgyhogy most nagyon nyomatta. Én meg itt békésen mosom a paradicsomot, és a kezem megnyomja a telefon.
3: Hát szia, Virág, örülünk, hogy itt vagy, reméljük, hogy ismeritek Sting munkásságát.
2: Nagyjából.
1: Okay. Figyelj, ha már úgyis a paradicsomnál tartunk. Melyik országban van Stingéknek, az ő drága, kedves nejével, Trudival, egy hatalmas birtoka, ahol nyáron ott oda költöznek, viszont tavasszal például ki lehet bérelni egyrészt, tehát van szállás. Volt már olyan...
3: A Louis esküvője.
1: Igen, híresség, akinek ott volt az esküvője, illetve organikus gazdaságként mindenféle mézt, meg borokat termelnek. Van például Roxanne bor.
3: Mézet,
1: meg van Roxanne bor. Melyik országban van ez?
3: Hol van a birtoka?
2: Hogy őszinte legyek, várjam. Sting?
3: Birtoka? Igen. Hol van? Melyik országban? Igen, ez itt a föld nevű bolygó.
2: Azt mondod, hogy bor.
1: Hűha!
2: Kicsit... Hát akkor gondolom Olaszországban, nem?
3: Úgy,
1: ja,
3: igen,
1: jó, akartam, hogy nem nagyon, mintha nem nagyon értenénk egymást, de...
3: Igen, jó. De jó. Olaszországban egyébként teljesen pontosan Toszkánában, gyönyörű, igen, szép helyem.
1: Villa il Palaggio, így hívják ezt a helyet.
3: Jön még egy kérdés, jó, ami Sláger FM-es. Mi a címe Kende Hoffer Krisztina műsorának, ami szerda esténként van itt a Sláger FM-en 19.30-tól?
2: Tökéletes,
3: ügyesek vagytok! Csajok, gratulálunk! Ti értek a páros belépő Sting 3.0 turnéjának mai koncertjére az MVM Domba, illetve nem a tiétek,
1: nem
3: a szüleiteké.
1: Nem az övéké, Petra, hát a szüleiké.
3: Anya, apa örülni fog, vajon?
2: Nagyon, igen. Az a jó, hogy apa
1: a munka közben
2: minket hallgat.
1: Te
2: titeket hallgat.
1: Ja, akkor
3: tehát
1: most üdv apu.
3: Aput hogy hívják?
2: Gergőre.
3: Szia Gergő, a lányai nagyon jó fejek voltak, és nyertek nektek jegyeket, úgyhogy gratula.
1: Ott van a Stifler mamája, és van a Virág apuja. Igen.
3: És hogy hívják, igen, a hugidat, mert ő tudta a második kérdésre a választ?
2: Dori.
3: Okay. Virág, Dori, jó fejek vagytok.
1: Gratulálunk.
3: Sziasztok.
1: Megpróbáljuk fölütni?
3: Apu, kérjük
1: el a számát.
3: Igen.
1: Vagy apu, hívjál minket, hogy ezt most hallottad. Közben megjön Charlie és Király Linda. Játszom, ahogy a lélegzem. Mi is játszunk majd még, úgyhogy tessék rátapadni a Sláger FM-re.

0: talán jegyekről van szó. A vonalban Gergő. Halló, jó reggelt itt a Sláger
1: reggel. Halló, jó reggelt, sziasztok.
2: Szia. Szia. Hallgattál minket az elmúlt pár percben, mert a lányaid szerint igen.
1: Abszolút, abszolút, munka közben mindig a ti rádiótokat hallgatjuk.
2: Nagyon helyes, köszönjük
0: szépen. Akkor megvan az info, hogy nyertél, illetve a lányok nyertek neked 2 darab belépőt a ma esti teltházas Sting koncertre.
1: Azt a mindenit.
2: Mennyire jó fejek.
0: De jó, akkor mégsem volt meg. Tehát nem, udvarias akartál lenni, hogy persze hallgattál minket, ezek szerint nem hallgattál.
2: Most hanem... ezt nem hallottam.
1: De hallgatom, csak közben dolgozom is.
0: Ja, hogy nem jutott el befelé a...
1: Igen, az még lehetséges.
0: Jó, dolgozd fel az infót, Gergő. Mivel foglalkozol, ezt még áruld el, kérlek.
1: Fogorvos vagyok.
2: Ja, bocs. Akkor már is visszaadunk a páciensnek. Köszönjük, Gergő.
1: Hát most egy kicsit vár.
2: Én szegény.
0: Mit csinál, tömünk éppen, vagy mi?
2: Éppen a szájában.
0: Jó.
2: Gergő, figyelj, nagyon cukik a lányok, nagyon jól neveltek voltak, és visznek titeket koncertre, csak mondom.
0: Úgyhogy légy rájuk büszke.
2: Valamit majd azért horonálj nekik, jó? Légy szíves.
1: Jó, mindenképpen.
2: Táska, ilyesmi.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Szia.
0: Mit csináljon nekik?
2: Honoráljon? Cipőtáska, honorálja.
0: Honoráljon nekik, honoráljon.
2: Nem, honoráljon.
0: Valami fordítva. Jó, nem, de az aranyos. Mi nekem a mézet? Nyelvbotlását van.
2: Jaj,
0: ilyen.
2: Vissza kellett adnod, értem.
0: Egy-egy.
2: Okay. Értem.
0: 10 óra lesz már mindjárt. Kívánunk további szép napot. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Amy Winehouse-szal. Minden jót!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposodja alakulják.
3: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
3: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
13: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
14: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu
15: Sláger FM.
16: A reklám után...
15: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Vita alakult ki a védett üzemanyag ár kivezetése körül. Új elnöke van a fővárosi törvényszéknek, és újra napirendre került a budapesti taxitarifák emelése. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Kivezetni a kormány a védett üzemanyagárat. A Fidesz frakció szerint azonban ez hiba lenne, Magyar Péter miniszterelnök tegnap este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a szabályozás megszüntetését, mert a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökkenhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A miniszterelnök szerint a jövedéki adó csökkentése megmarad, a védett ár pedig havi 50 milliárd forintba került az adófizetőknek. A Fidesz parlamenti frakciója a közleményében azt írta, a kivezetés helyett árplafonként tartanák meg a jelenlegi védett árat, mert szerintük nincs garancia arra, hogy az üzemanyagárak nem emelkednek újra gyorsan. Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. A törvényszék közleménye szerint Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke nevezte ki Magyarország legnagyobb bíróságának élére. A kinevezés 6 évre szól 2026. június 17-től, vagyis már a tegnapi naptól érvényben van. Matusik Tamás 2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, majd 2008-ban szakvizsgázott. Dolgozott bírósági fogalmazóként, titkárként és bíróként is, főként a budai központi kerület bíróságon nyomozási bíróként. A fővárosi törvényszéket korábban Tatár Kis Péter vezette. Újra asztalon a budapesti taxitarifák emelése, miután a taxis szervezetek a korábbi elutasítás után egy új finomított javaslatot nyújtottak be a főváros vezetésének, írta a Világgazdaság. A fuvarozók a megnövekedett költségeik miatt kezdeményeznek változtatást. A tervek szerint a 2023 óta változatlan árak emelkednének, a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1300-ra, a 440 forintos kilométerdíj 520-ra, a 110 forintos percdíj pedig 130 forintra nőne. A csomag része egy új 800 forintos reptéri díj és egy szintén 800 forintos előrendelési díj is, ám a kettőt egy fuvarnál nem lehetne egyszerre felszámítani. A döntés a fővárosi közgyűlésnél van. Elkészült a dél-budai Dunapart zöld felület fejlesztési koncepció terve a Hengermalom utca és a Fibula utca közötti szakaszra, írta a 444. A csaknem 3,5 kilométeres partszakaszon összefüggő Dunaparti sétányt alakítanának ki, gyalogos útvonallal, kerékpárúttal, futópályával, pihenő és rekreációs területekkel, sportpályákkal és közösségi funkciókkal. A tervek szerint a fejlesztés része lenne a zöld felületek megőrzése és bővítése, parkosítás, valamint 800 új fa ültetés. Is. A teljes szakasz várhatóan 3-8 éven belül készülhet el. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is el lehet jutni a múzeumok éjszakája budapesti helyszíneire szombatról vasárnapra virradó éjjel. A BKK közlése szerint a 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal külön díjfizetése nélkül vehető igénybe. A karszalagok csak a múzeumi járatokon érvényesek, a menetrend szerinti nappali és éjszakai BKK járatokon nem. A múzeumi járatok Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel is használhatók. A rendezvény idején nosztalgia járatok is közlekednek. Ezekre azonban csak nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Ma is sok napsütésre van kilátás a délelőtt folyamán. Csapadék nem várható vételkörzetünkben, az északi szél több helyen élénk lesz és felfrissülést hozhat. Délutánra igazi meleg nyári idő ígérkezik, akár 28-30 fokos csúcsértékekkel. Frontmentes marad az idő, de a melegedés egyre nagyobb hatással lehet a szervezetünkre.
18: Nem hagyjuk egyedül az autóban sem, itt vannak a friss közlekedési infók a Slágeren. A Budaörsi úton és a Hegyalja úton lassú a bejutás, arra azért mindenféleképpen érdemes felkészülni. Több autóssal lehet összefutni a rakpartokon is szakaszonként, az Alkotás utca és a Margit körút egyes részein. Több lehet az autós a Kiskörúton, Nagykörúton, persze a Hungária körgyűrűn is, ott a Hungária és a Könyves Kálmán körút útvonalon, de több az autós az Üllői úton, a Rákóczi úton, szakaszonként az Andrássyn is benne van a pakliban, hogy meglassul a haladás. Szóval kell türelem, és a rengeteg pozitív, nyugodt energia, amit magunkba fogadunk. Pláne, hogy sajnos baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor után, és egy baleset történt a 9. kerületi Ecseri úton is a Gyáli úti felüljáró közelében, így arra felé is lehet-e arra számítani, hogy lehetnek fennakadások. Az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbágyig lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható legfőképpen a külső sávban. Személy autóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet közlekedni.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: Csodaszép csütörtök délelőttet kívánok, hello a stúdióban már Karakas Balázs, és egy nem is akármilyen énekesnővel indítjuk a zenei folyamunkat. Itt van Amy Winehouse, a felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el világszerte, és itt van az egyik legsikeresebb. Tőle a Rehabbel kezdünk. Sláger!

Ed Sheeran és a Shivers itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a hét utolsó előtti munkanapjának délelőttjén is. 10:45 után járunk már, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Én annyira régóta keresek egy olyan helyet, ahol lehet találkozni olyan emberekkel, akikkel csak egy picikét időt lehet együtt tölteni. Tök mindegy, hogy idegenek, ismerősök, jó barátok, de hogy egy picit közösen csinálni valamit és egy közösségnek része lenni például. Társasjáték délután lesz ma a Játszóház projekttel a Józsefvárosi Múzeumban. Egyébként minden hónap harmadik csütörtökének délutánján készülnek nekünk ilyen eseményekkel. Táblajáték, kártyajáték, stratégiai, logikai, bármilyen játéktípus is a kedvenc. Itt van lehetőség a kipróbálására, együtt, másokkal közösen. A következő alkalom hát ma lesz, délután 3 és este 7 óra között a Józsefvárosi Múzeumban. Kívánom, hogy érezzék jól magukat. A folytatásban pedig Born in the USA, hát persze, hogy jó a zseniális Bruce Springsteen.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Rozier és a Two Sweet. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a hét utolsó előtti munkanapjának délelőttjén is. Az biztos, hogy érdemes folyamatosan figyelni, hiszen továbbra is zakatol a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Most Scorpions dalt keresünk. Csak mondom, ha hallanak egyet, akkor hívjanak harmadikként 0630303098. Justin Wellingtonnal addig kellemes táncot járhatunk, hiszen az Aiko Aiko érkezik, na de előtte még fontos információk és partnereink is figyelmet kérnek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
4: A tartozás összege 36 000 dollár.
5: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
3: Megoldom.
6: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
7: Mi történt magával, hangoló?
8: Nyisd ki a széfet.
6: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
11: Akáció!
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
15: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
16: Székre állok.
15: A Sláger FM műsora.
17: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
18: A kicsik pedig elmondják.
19: Tudod, a Pacsi Tacsi történetéből kinyomtattak ő AI fotókat.
20: Igen, az teljesen. Az nem lehet igazi, az csak AI megcsinálta.
21: Ja. Hogy állapítod
20: hát,
21: meg, hogy egy fotó?
20: Mert mondjuk, hogyha látnám, hogy egy grafikus rajzolná, akkor...
19: Oda volt írva a neve.
20: Igen,
19: például.
20: Meg oda lenne írva a neve, hogy ki csinálta, meg mikor, meg hogyan.
22: Jó, ha nem írja oda.
20: Hát meg látszik rajta, hogy színezte, vagy hogy nyomtatta, vagy hogyha, de hogyha el tudom kezdeni radírozni, akkor grafikus csinálta, de hogyha nem, vagy AI, vagy nyomtatás.
21: Aha.
19: Akkor nem tudod kiradírozni.
20: Igen.
19: De a grafikus csinált például CLK-val, akkor
20: azt ki tudod radírozni.
16: Székre állok.
17: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
15: A reklám után.
0: És már is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és a térségében. Megjött Zsuposági a stúdióba, szia!
23: Így van, itt vagyok. Igazi napos meleg nyári időre van kilátás a vételkörzetben. A hosszabb napsütéses időszakok mellett napközben ugyan időnként megnövekszik majd. A gomoly felhőzet, de csapadéktól ma egyáltalán nem kell tartani. Budapesten 30-31 fok lehet, Veszprémben pedig egy kicsivel kevesebb, 27-28.
0: Azt a nem jóját, sűk tránk, a napsugár és tengerszínű kék az ég. Ági, köszi. És persze az utak híreit is a Sláger FM-től hallják, balesetmentes közlekedést kívánok. Picit telítettebbek a sávok a rakpartokon, a Kiskörúton, a Nagykörúton, szakaszonként az Andrássy úton, valamint a Hungária körgyűrűn és a Könyves Kálmán körúton, és egyes részeken a Váci úton is nyűgösebb lehet a közlekedés. Erre mindenképpen készüljenek. Viszont baleset miatt nem járható a 19. kerületi Szabó Ervin utca a Sibrik Miklós út után. Baleset miatt a Krisztina körúton a Szent Gellért rakpart előtt nem járható a külső sáv, de baleset nehezíti a a közlekedést a 9. kerületi Ecseri úton is a Gyári úti felüljáró közelében. Számítsanak arra, hogy az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbágyig lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható legfőképpen a külső sávban. Ági, te mit tapasztaltál, miről hallottál?
23: A Hung Expo területén is rendezvényt tartanak, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Figyelünk azokra is, akik tömeg közlekednek.
0: Köszi Ági, jó utat kívánok én is mindenkinek.
17: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Mindenkiben sosem csalódunk, Shakira és az Objection, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan, én csodaszép csütörtök délelőttöt kívánok. Meleg lesz ma délután Budapesten egyébként, akár 32 fokot is mérhetünk. A hétvégén pedig hát elnézve a hőmérsékletet, az a minimum, hogy a Balatonparton szeretném lógatni a lábam. És szerintem ezzel abszolút nem vagyok egyedül. De persze azért egy jó koncertélmény sem lehet rossz, a Sláger FM-en egész nyáron elhozzuk a legnagyobb sztárokat. Jön a One Republic, Sting, a Scorpions, Duran Duran, és még sorolhatnám, hiszen itt van Ricky Martin, Pitbull, Seal. Egész nyáron ilyen nagy sztárok koncertjeire visszük el. Most Scorpions dalt keresünk a rádióban, ha hallják, harmadikként hívják a 0630 30 30 95 8-at. Most pedig a Solvave és Marshall Co. Dávid jön. Tőlük a Valaki mondta.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
9: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Ősszel Magyarországon találkozhatnak a közép-európai külügyminiszterek. Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus kuratóriumának éléről, és pénteken, holnap kezdődik a Generáli Gyereksziget. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Elkezdődött a közép-európai országok őszi magyarországi találkozójának előkészítése. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy Bécsben egyeztetett tegnap az osztrák külügyminiszterrel az őszre tervezett C5 találkozóról. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a térség mindennapjait érintő kérdéseiről tárgyaljanak. A megbeszélésen szó volt a tervezett magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről is. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek együttműködése, amely 2020-ban jött létre. Lemondott Hernádi Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról. Az egyetem honlapján közített levele szerint a MOL csoport elnök vezérigazgatója döntését az egyetem működési feltételeit érintő közelgő jogszabályváltozással indokolta. Hernádi Zsolt 7 éve lett a Mecénász Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi tagja és elnöke. Levelében azt írta, büszke az elmúlt évek eredményeire, köztük arra, hogy az egyetem költségvetése megháromszorozódott. Megépült a Gellért Campus, emelkedtek az ösztöndíjak és a munkavállalói bérek is. Hernádi szerint az új feltételrendszerben új struktúrára és új szereplőkre lesz szükség. 6 embert kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak Dunaújvárosban és környékén. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság közölte, hogy a nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információt szereztek egy férfiról, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett. Később egy baracsi házaspár is gyanúba került, a nyomozás során pedig kiderült, hogy a jellemzően amfetamint tartalmazó anyagot egy kulcsi embertől szerezték be. Összesen 7 embert állítottak elő, közülük 6-ot kábítószerkereskedelem, egyet pedig kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki. Folyamatosan csökkent a levendula termesztési területe Magyarországon az elmúlt években. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség közlése szerint tavaly 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virág, drog és illóolaj előállítására. A jelentősebb termőterületek között van Pest vármegye, vagyis Budapest térsége, valamint Veszprém vármegye is. A levendula Magyarországon jellemzően júniusban és júliusban virágzik. Az optimális betakarítási idő pedig rövid, nagyjából egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Péntektől vasárnapig ingyenes családi programokkal várja a látogatókat a Generáli Gyereksziget a hajógyári szigeten. A rendezvényen koncertek, színházi és cirkuszi előadások, kézműves foglalkozások, játszóházak és interaktív programok is lesznek. A nagy színpadon pénteken holnap fellép a Szuperár gyermekkórus, a Majorka Színház majd Halász Judit ad koncertet. Szombaton a Lóce együttes, a Belvárosi Betyárok és a Kaláka várja a közönséget, vasárnap pedig az Apacuka, a Kámforbáb Színház és a Kiskaláz zenekar szerepel a programban. Újdonság lesz a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás, valamint több természetközeli foglalkozás is. Napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de marad a többnyire napos idő, ami jó hatással lesz a hangulatunkra. Vezetés közben a vakító fény miatt érdemes napszemüveget viselni, délután pedig Budapest környékén a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-31 fok között alakul, frontra nem kell számítani.
11: És persze a közlekedési infók sem maradnak el, hiszen már több mint 4 perccel elmúlt 11 óra. Baleset miatt csak a félútpálya járható a 19. kerületben a Szabó Ervin utcában a Sibrik Miklós út után. Baleset miatt a Krisztina körúton a Szent Gellért rakpart előtt nem járható a külső sáv. A Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Szénatérnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Mindezek mellett telítettebb forgalmi sávokra számíthatnak a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon. Sokan vannak egy picikét az alsó rakpartokon, Budai-Pesti oldalon is, a Kiskörúton jelentősebb a forgalom, mint ahogy a Nagykörúton is, de telítettebb sávokkal találkozhatnak az Üllői úton, a Rákóczi úton is, úgyhogy ott is csak körültekintően. Fontos tudni az autópályán autózóknak arról, hogy az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbágyig lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható legfőképpen a külső sávban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy személyautóval az átterelt sávon viszont jól lehet haladni. Tudjanak róla, hogy dolgoznak az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig három sávból lezárták a belső és a középső sávot, 1-2 kilométeres jelenleg a kialakult torlódás.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Dolgozzunk össze a kis pénteki időszak alatt is. Hello, Karakas Balázs vagyok, és hozom a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Kamrat például, aki a Changes című dalával debütált, és aztán a most következő felvételével vált globális sztárrá. Érkezik tőle a Be Mine.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez olasz macsó, Damiano Dávid és a The First Time. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár a munkaidőben is, hiszen ezekkel a zenékkel azért szerintem tökéletes lehet a hangulat. A rockzene nagyasszonya Bonnie Tyler is megérkezik hozzánk hamarosan, közben pedig képzeljék el, ma délután majd ingyenes örömzene, utcai örömzene lesz Budapesten, mert hogy immáron 5. alkalommal tér vissza a Zsidó negyedbe az örömzene sorozat, ahol a legkiválóbb hazai művészek lépnek fel, és idén először egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához. Az esemény a Spinoza Színház és Kávéház ajándéka a kerület lakóinak, a Zsidó negyed belátogató turistáknak és mindenkinek, aki csak úgy arra jár. Különben a mai nap folyamán Fellegi Balázs és Neumark Zoltán lép majd fel délután 5 órától, a következő esemény pedig június 25-én délután 5 órakor lesz, akkor majd a Samaria Klezmer Band Szlovákiából érkezik. Jó szórakozást kívánok! Bonnie Tylerrel, ahogy ígértem, itt a rockzene nagyasszonya, tőle pedig a Hard Out for a Hero.

0: Egy forrósodó csütörtök délelőttön David Guetta, Bibi Rexha és J Balvin, tőlük pedig a Say My Name. Ez pedig a Sláger FM, ott vagyunk a munkahelyeken, és igyekszünk jó hangulatot garantálni. Például a Kokká írt a K-pop Demon Hunters Betty dalával, spoilerezek, nappal sikeres K-pop sztárokként, éjszaka pedig démonvadászként tevékenykedő trió, a dalai hatalmas népszerűségnek örvendenek a streaming szolgáltatóknál. Szerintem jó pofa volt maga a film is. A K-pop Demon Hunters Betty dala, a Huntrix és a Golden, előtte pedig jövünk a fontos infokkal. Már is nézzük, hogy mennyire lesz meleg Budapesten, Veszprémben és a környéken, itt van Zsupossági. Na mennyire lesz nyár ma? Szia!
1: Nagyon nyár lesz, szia! Folyamatosan melegszik a levegő itt Budapesten is. Sok napsütést ígértek az időjósok, frontmentes marad az időjárás. A szelesebb időszakok miatt fejfájás, migrén, ingerlékenység még jelentkezhet. Csapadékra nem kell számítani, itt a fővárosban és az agglomerációban 30-31 fokot ígértek. Veszprém környékén pedig 27-28 fokot. Lehet, hogy ők jártak egy kicsit jobban?
0: Hát lehet, mondjuk én ezzel a fejfájással úgy vagyok, mint üveges a hanyatteséssel, hogy egyáltalán nem hiányzik. Hági, köszi!
1: Elhiszem!
0: Ami még nem hiányzik, az az, hogy dugóban kelljen ülni, és hát azért vannak olyan pontok, ahol lassabb lehet az áthaladás. A Budaörsi úton jelentősebb a forgalom, mint ahogy többen vannak a Margit körút egyes szakaszain is. Néhol a rakpartokon is nehezítettebb a közlekedés, a Kiskörúton, a Nagykörúton, és szakaszonként azért a Rákóczi út forgalma is akadozósabb lehet. Persze mindezt annak megfelelően kell értelmezni, hogy azért mégiscsak csütörtök délelőtt van, kisebb a forgalom, sokan ott vannak a munkahelyen. Ennek ellenére a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé a Széna térnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, ott is készülhetnek torlódásra. Baleset miatt csak a félútpálya járható a 19. kerületi Szabó Ervin utcában a Sibrik Miklós út után. Helyszínelnek még a Krisztina körúton, a Szent Gellért rakpart előtt a külső sávban. Veszprémnél pedig a 8-ason rendőröket láttak. Ági, neked infód?
1: Dorina írja nekünk a 0630-30-30-95-8-as SMS számunkon, hogy a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. Köszi szépen, mindenki írhat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Németország egyik első számú zenei export cikke, ha nem túl tárgyasító ilyet mondani. Ő volt ATB és a Hold jó nálunk a Sláger FM-en nyúlfarknyival a csütörtöki ebédidő előtt. Hát érdemes ilyenkor a kollégákkal egy picit tud összejönni, beszélgetni, például meg lehet beszélni, hogy most éppen milyen páros belépőt lehet nyerni a Sláger FM-en. Mert hogy itt a koncertélmények nyara továbbra is, nagyon-nagyon sok mindenünk van még. Scorpions, Sting, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, de jó majd Pitbull is, Seal, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám, hogy milyen nagy világsztárok koncertjeire lehet nyerni páros belépőt. Most a porondon a Scorpions, ha a csapat felvételét hallják, azonnal hívják a 0630 30 30 95 8-at, hiszen a harmadik telefonálunk kerül játékba. Addig már Dr. Béres, Varga Viktor és Biga, tőlük a kocintós!
1: Szevasztok, hey!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Új hívekre és IC vonatokra is jutna az uniós pénzekből. Szombaton hőségriasztást rendelhetnek el. És több a baleset Budapesten. Már is mondom a részleteket, dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Június 9-én benyújtotta a kormány az új helyreállítási tervet az Európai Uniónak. Az Infostart tudósítása szerint Vitézi Dávid, a kormányzati tájékoztatón azt mondta, minden a menetrend szerint halad, jelenleg a véleményezési szakasznál tartanak és éjszaka is egyeztettek a konkrét vállalásokról. A kormány szerint Magyarország haza fogja tudni hozni a 16,4 milliárd eurós forrást, amelynek gerincét a helyreállítási alap, vagyis az RRF pénzei adják. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzből új híveket, IC vonatokat is beszereznének. Ehhez engedélyre van szükség, hogy a források felhasználása időben túlnyúlhasson az eredeti határidőkön. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon. Erről Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabadban dolgozók vannak veszélyben. Azt kérik, mindenki igyon több folyadékot, kerülje az alkoholt, a koffeint és a cukros italokat. 11 és 16 óra között pedig lehetőleg ne tartózkodjon a tűzőnapon. Nőtt a közlekedési balesetek száma Budapesten. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írja, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személyisérüléses baleset történt a főváros útjain. Jóval több, mint egy évvel korábban, miközben országosan csak kisebb emelkedést mértek. Budapesten látványosabb a romlás. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú többsávos utak számítanak veszélyesebbnek, de a rövidebb zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Teréz körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak Kelenföld vasútállomásnál és a Keleti pályaudvar térségében. A BKK közlése szerint az összehangolt akcióban főváros és állami szervezetek is részt vettek, a BKK munkatársai gépekkel és kézi erővel takarítottak. A BRFK pedig erősebb rendőri jelenlétet biztosított. A Föri és a kerületi közterületfelügyeletek a megállókat és a környező utcákat ellenőrizték, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. A munkában a BKV, a MÁV csoport és a Menhelyi Alapítvány is részt vett. Egy hónapig jelentős forgalomkorlátozásra kell készülni Székesfehérváron. A FEOL azt írja, június 22-én, jövő hétfőn reggel 8 órától várhatóan július 26-áig lezárják a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát. A korlátozás mindkét irányt érinti, közmű építési munkák miatt. A lezárás idején több helyi buszjárat is terelő útvonalon közlekedik, köztük a 14-es, a 22-es, a 40-es és a 44-es járat. Kimarad mindkét irányban a Távirda utcai megálló, valamint a Piac tér felé a Gáz utca Budai út megálló. A legmelegebb időszakban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakció idő is, legyenek türelmesek magukkal. Magas az UV-sugárzás is, a maximum 30-31 fok körül is lehet. Frontra viszont a mai napon egyáltalán nem kell számítani.
12: Az ebédhez jó étvágyat, a forgalomhoz pedig kitartást, hiszen a Budaörsi úton, az Alkotás utcában és a Margit körúton jelentősebb a forgalom, a rakpartok is leterheltebbek, mint ahogy a Kiskörút, Nagykörút, Hungária körgyűrű is, az Üllői úton és a Kerepesi út egyes szakaszain is több autóssal találkozhatnak most, jelenleg, ebben a pillanatban. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a helyszínelést végzik az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér közelében, hiszen ott korábban baleset történt, és számolhatnak arra, hogy a 6-os villamos a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd Budai híd fő között nem közlekedik járműhiba miatt. Érdemes felkészülni azért arra is, hogy vannak még izgalmasságok az autópályán is. Az M1-esen például továbbra is a Budapest felé vezető oldalban az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbágyig lassulás, torlódás tapasztalható. Mindezek mellett arról kaptam még információkat, hogy a 8-as főúton Veszprémnél rendőrökkel találkoztak hallgatóink, a 72-es főúton pedig, aki a Balaton felé tartana, Trafipax-szal találkozhat, mint ahogy a 71-es főúton is. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Az ebédhez jó étvágyat kívánok, dél elmúlt már, én Karakas Balázs vagyok. Egy olyan világsztár érkezik, aki a suliban még jégkorongot és focit is játszott, emellett pedig színészi órákon gyakorolta a színpadi létet. Elképesztő. Shawn Mendes, Treat You Better!

A csendes Beatles, George Harrison, Got My Man Seaton You, ez a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Nagyon jó idő lesz, 32 fok Budapesten, legalábbis egyelőre ezt ígérik a legmelegebb órákra, és készüljenek arra, hogy az UV-sugárzás sem lesz gyenge, úgyhogy a bőrvédelem az mindenképpen legyen kiemelt szempont. Mindezek mellett pedig nagyon-nagyon izgalmas programok, akár gyerkőcökkel is, hiszen Vác ott a Zenepavilonban jön a Mesék éjszakája, ami egyébként egy délelőtti program lesz, holnap délelőtt 10 órától. Ez a Metamorphosis meseterápiás Egyesület országos eseménysorozatának része. Ez egy élőszavas mesemondás meseterapeutáktól, ráadásul mindez ingyenesen, úgyhogy nyugodtan lehet menni a gyerkőcökkel. Egy szabadtéri program, kis pikniktakarót érdemes a hónunk alá csapni, és azzal nekiindulni. Várják a kicsiket, nagyokat, családokat, gyermekcsoportokat, felnőtteket is. Jó szórakozást kívánok, ahogy mondtam, jó zenékkel, hiszen a lendület visz minket tovább a csütörtöki melóban. Ők már a Well Hello, tőlük a

0: Egy aranyos dalocska, akár ebéd közben, akár már az ebéd utáni kávé kortyolgatása alatt, az Iresor és az Always itt a Sláger FM-en, ahol bizony élvezhetjük a csodaszép csütörtöki napunkat, jó idő lesz délután, már most sincs rossz, úgyhogy érdemes lehet akár szabadtéri programokban is gondolkodni. Nekem az jutott eszembe, nem tudom, hogy hogy vannak ezzel, hogyha nézünk egy-egy koncertfelvételt néha egy-két előadóról, vagy hát úgy látjuk, hogy olyan környezetben énekel, ahol nem lehet utólag mókolni a hangjával, hát akkor a valóságban némelyiknek az énekhangja jobban hasonlít a macska kaparáshoz, mint ahhoz, amit a stúdió felvételekkel hallani. Hát Dermot Kennedy abszolút nem az ilyen világsztárok közé tartozik. A múltkor kitett a Facebookra egy videót, amin valami teremben valami másik emberrel együtt közösen énekel, egy szál gitárral a kezében, és olyat szólt, hogy ez valami hátborzongató. Nagyjából ilyet. Dermot Kennedytől mindjárt jön a Kiss Me, de még előtte néhány fontos információ.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
4: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
5: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
6: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor smokkékszer. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 000 dollár.
14: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
18: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
19: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe.
7: Én is.
10: Amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén. Pont a közepén, és akkor mi van velünk?
7: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
10: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél. Beakadt a kötél, hívtuk a segélyhívót, de mi van, hogyha valaki elkezd ugrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is a kötél, nem biztos, hogy elbírja, zsik.
3: de több.
17: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A reklám után.
0: Csekkoljuk is, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Meleg, nyár, napsütés. Ági, eltaláltam, hogy vétel közvetünkben nagyjából ilyen lesz?
19: Teljes mértékben. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ma egy picit bágyadtabb, vagy hamar elfárad, akkor ez nem véletlen, hiszen a nagy hőingadozás azért megterheli a szervezetet, és ma is 30-31 fokig emelkedik maximum a hőmérséklet Budapesten és a vétel körzetünkben. Veszprém kivétel, persze ezt mondogatjuk egész délelőtt, mert hogy ott 28 fok lehet a maximum, 27-28. Csapadékra pedig nem kell számítani, legyenek magukkal türelmesek és vezessenek óvatosan.
0: És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Sajnos helyszínelnek még mindig az Üllői úton, a Nagyvárad tér közelében, a külső sávban, és érdemes azért arra is készülni, hogy az 56A és a 61-es villamosok helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. Egy picit telítettebbek a forgalmi sávok, például a Hegyalja úton arra felé legyenek körültekintőbbek, a Szilágyi Erzsébet fasoron is többen autóznak, mint ahogy az Alkotás utca Margit körút útvonalon, néhol-néhol meglassul a haladás, de azért ott kilométeres torlódások nincsenek. A rakpartokon telítettebbek még a sávok, valamint a Kiskörúton, a Nagykörúton, szakaszonként a Hungária körúton, az Andrássy úton, a Rákóczi úton, és bizony bármerre indulunk el, az benne van a pakliban, hogy egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni, úgyhogy nagyon beütött az ebédszünet. Ági, te mit látsz, mit tapasztalsz? Azt, mit hallottál.
19: Azt nem tudom, Balázs, tudtad, de lezárták egészen késő estig a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselény utcánál. Toronydarú építése miatt ezért a Dob utca felől Zsák utca lett, arra szerintem most érdemes inkább kerülni.
0: Nem tudom, Ági, tudtad, de én is építettem gyerekkoromban toronydarut.
19: Talán ez nem ugyanaz,
0: de értem. Csak én építőkockákból.
19: Ti fiúk!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

zenéje a Wonderful Life itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Ennek meg volt a maga mondani valója. Szerintem ez a csapat maga teljesen utánozhatatlan. Mindeközben a Sláger FM-en izgalmas történések, hiszen a koncertélmények nyarán nyerhetnek belépőt Sting, a Scorpions, One Republic, a Duran Duran, Ricky Martin és még csomó nagy világsztár budapesti koncertjére. Most, amit figyelni kell, hogy mikor jön egy Scorpions dal a rádióban, és azt, hogyha meghallják harmadikként hívni kell minket, 0630 30 30 95 8-as a számunk, hiszen a harmadik telefonáló kerül be a játékba. Addig pedig jó zenéket hallgatunk, például itt van most Madison Beer, aki a sikerét annak köszönheti, hogy Justin Bieber egyszer talált egy videót a neten arról, ahogy énekel, és innentől kezdve nyilván már a média figyelmét is fölkeltette. Itt az új zene tőle, jön a Bittersweet.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Átszervezik a terrorelhárítási központot. Új hívekre és IC-vonatokra is jutna az uniós forrásokból, és átfogó rehabilitáció indul a Városligetben. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Jelenlegi formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, de azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését. Erről Szondi Vanda kormányszóvívő beszélt a kormányülés utáni tájékoztatón. Az átszervezést hatásköri tisztázatlanságok indokolták. A reformot a tervek szerint szeptemberre zárják le, a változtatás részeként. A készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda is. A TEC-hez kerülnek a műveleti és személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, valamint a bűn- és terrorfelderítést. A készenléti rendőrség feladata marad többek között az objektumvédelem, a tűzszerészet és a rendezvénybiztosítás. A kormány szerint a cél, hogy egységesebb, átláthatóbb és költséghatékonyabb rendszer tudjanak kialakítani. Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával kapcsolatos munka, ezt mondta Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón. A közlekedés és beruházási miniszter közölte, Magyarország június 9-én benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási terv felülvizsgált változatát, amelynek most a véleményezése zajlik. A tervben energetikai, közlekedési, valamint a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházások szerepelnek. Vitézi Dávid szerint nem kellett csökkenteni a célösszeget, továbbra is 16,4 milliárd euró hazahozatalával számolnak. A forrásokból új híveket és intercity vonatokat is beszereznének. Ehhez egy új gördülő állományfejlesztési társaságot hoznának létre, amely uniós pénzből vásárolná meg az új szerelvényeket. Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint lebontják az építési kordonokat, parkosítják a lezárt területeket, autómentesítenék a Városligetet, és újra gondolják a Hősök tere nagy, leaszfaltozott részét is. Vitézi Dávid szerint több félbehagyott beruházás maradt a parkban, ezeket a területeket most közparkként nyitnák meg. A cél az, hogy a Városliget valóban világszínvonalú, összefüggő zöld terület legyen. Ami A miniszter arról is beszélt, hogy szeretnék elérni az M3-as autópálya felől érkező forgalom. Ne haladjon át a parkon, a Kóskároly sétány pedig ténylegesen sétányként működjön. A kórházaknak és más közintézményeknek is fel kell készülniük a hőhullámra. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a miniszterelnök kérte az egészségügyi minisztert, hogy az intenzív osztályok hűtési rendszerei legyenek felkészítve. A tisztifőorvos szerint a hőségbeteg biztonsági probléma, ezért hűtött helyiségekre van szükség az egészségügyi intézményekben. Hangsúlyozta azt is, hogy otthon is érdemes megtenni az alapvető óvintézkedéseket, például árnyékolni a lakást, hűvösen tartani a helyiségeket és figyelni a veszélyeztetett családtagokra, szomszédokra. Megerősítik a járőri jelenlétet Belső Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat közölte, hogy szerződést kötöttek egy céggel, hogy nyáron biztonságosabbak, tisztábbak és nyugodtabbak legyenek az utcák. Június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 órától reggel 7 óráig közösen járőröznek majd az önkormányzati rendészek és a biztonsági cég munkatársai. Fokozódó meleg mellett az északias szél több helyen élénk lehet, ami a szélre érzékenyeknél fejfájást vagy nyugtalanságot okozhat. Esőtől napközben nem kell tartani, a délutáni legmagasabb hőmérséklet pedig 30-31 fok között alakul.
1: Jó utat, jó rádiózást, bármerre is tartanak a Sláger FM, ott van önökkel, és mondjuk a friss közlekedési információkat, például Budapestről is, hiszen terítettebbek a forgalmi sávok a Margit körút egyes szakaszain, a rakpartokon helyenként azért lassabb lehet a haladás, a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton, a Hungárián és a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is. Ezeken főleg a belvároshoz közelebbi részein picikét azért lassabb lehet az átjutás. Érdemes arra készülni, hogy ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé vezető oldalon. A Komáromi csomópont és a Biatorvágyi között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt jellemzően a külső sávval lehet nehéz az előrejutás, ott sok esetben akár 10-15 percig is állhatnak a járművek különösebb ok nélkül. Úgyhogy aki Budapestre tart és személyautóval teszi, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Ági?
9: Még egy nagyon fontos info, itt a végére lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, ott is gázvezetéket javítanak. Hát ez gondolom okozhat majd némi fennakadást a háztartásokban, de nem hiszem, hogy sokáig.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, egy óra is elmúlt, én Karakas Balázs vagyok, egészen 4 óráig számítok a hallójáratokra. The Weeknd egy valódi kortalan művész, ő nyitja a zenei folyamunkat. Ha 80-as években jelent volna meg ez a dal, akkor is világsláger lett volna, lefogadom. Itt a Save Your Tears!

Micsoda lendület, ez kell ahhoz, hogy csütörtök délután jobban menjen a meló. Egy picikét alajozottabban zakatoljon a gépezet. A Bruno Mars és Rossifile Abt itt a Sláger FM-en. Különben amúgy izgalmas programok, például holnap is, ugyanis a Magyar Zeneházában a Café Medrano koncertjére, ingyenes koncertjére lehet ellátogatni. Különben amúgy a Café Medrano a Cabernet Medrano zenekar újabb gitáros verziója. A megszokott latinos, jazzes elemek mellett több a blues és a rock improvizáció, összességében kicsit karcosabb, alterosabb, mint a nagy testvér. Ők egy igazi budapesti zenekar, zenéjükben, szövegeikben is ötvözik a város sokszínűségét, a dalaikban pedig megelevenednek a fővárosra jellemző jelenetek és hangulatok. Az utcán kiabáló szódaárus, a gangon napozó félszemű macska, vagy éppen egy csavargó, aki a halászkabinban lakik. Este 8-tól a Magyar Zeneházában, nálunk pedig a folytatásban már a Miami Sound Machine és egy felejthetetlen dal. Indul a

0: Micsoda dal, egy kis szerelembeesés és a Coldplay-jel, Feels Like I'm Falling in Love, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. És ne feledjék, itt a koncertélmények nyara, most Scorpions dalt keresünk. Ha hallják a német csapatot énekelni, hívjanak 0630 30 30 95 8. Most pedig egy kis szólos hangzás egy mindössze 27 éves fiatal lánytól. A tengeren túlról érkezik hozzánk Revilliné, mindjárt jön a Love Binát, előtte pedig fontos információkat hozunk. És nézzük, milyen lesz az idő a környéken. Itt van Zsuposági a stúdióban. Nyárias idő, napsütés, csapadék lesz?
1: Azt ígérik, hogy eső nem nagyon lesz. Aha. Én most voltam lenne a kisboltban itt a Márvány utcán, úgyhogy azt megtapasztaltam, hogy ez a kis szél több helyen felfrissülést hozhat, de aki mondjuk pont erre érzékeny, annak migrénes tünetei, vagy akár egy kis nyugtalanság lehet, legyenek türelmesek magukkal. 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Ma szerintem már el is értük a csúcsot. Veszprémben lehet ennél egy kicsit kevesebb, 27-28 körül.
0: És persze az utak híreit is nézzük. Picikét torlódós a helyzet a Margit körúton, a rakpartok forgalma is jelentősebb, mint ahogy a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn, a Rákóczi úton és az Üllői úton is jelen pillanatban a hozzánk befutott információk szerint több az autós. Számoljanak arra, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a komáromi csomópont és a Biatorbágyi között továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás.
1: Balázs, hagyjál engem is szóhoz jutni, légy szíves, nekem is vannak közlekedési információim, például, hogy tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton lezárták a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakaszt, vagyis út közötti szakasz, akik ott laknak most biztos felszisztentek. A 129 9-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Bundenz út megállót. Figyeljenek ezekre oda.
0: Ági, csodálatos vagy, nem is tudnálak nem szóhoz jutni, hagyni.
1: Értem,
0: mire akarok kiukadni.
1: Nem is hagynám.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

aminek ezernyi becenevet adtunk annó. Volt a rakamakafón, gatyamatató, rengeteg minden rímet kitaláltunk rá. De a Bánfunk MC-s és a Freestyler itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és lehet találkozni a legnagyobb sztárokkal. Sting, One Republic, Scorpions, Duran Duran, Ricky Martin, Seal, Lenny Kravitz, Pitbull, ők mind koncerteznek idén nyáron Budapestre, és mindegyik előadónak a koncertjére lehet páros belépőt nyerni a Sláger FM-en. Az adott előadó zenéjét, jelen esetben a Scorpion zenéjét kell keresni a Sláger FM-en. Ha hallják énekelni a bandát, hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonáló játékba kerül, és versenyezhet a páros belépőért. Nálunk pedig a folytatásban már Gáspár Laci, akinek nem volt rossz éve tavaly egyébként. A Pénzcentrum írt arról, hogy jelentősen nőtt az egyik cégének az árbevétele és a profitja is. Hát szerintem az nem esik rosszul, amikor az ember ránéz a papírokra, aztán év végén egy ilyet lát. Gáspár Laci most nálunk énekel, tőle most a Hagyd meg nekem a dal

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
7: A tartozás összege 36 000 dollár.
8: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
6: Megoldom.
9: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
10: Mi történt magával, hangoló?
11: Nyisd ki a széfet.
9: A zongora hangoló. A mozikban.
12: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
13: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti színház.hu.
14: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
15: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
16: Kia. Movement that inspires.
0: Ez a Sláger FM.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Új javaslatok készülnek a kamatstop jövőjéről. Felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat, és kampányokra is szükség lehet a hőhullámok miatt. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Új javaslatokat készít a Magyar Bankszövetség a kamatstop jövőjéről. Jelenleg mintegy 220 ezer jelzáló hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint közülük körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Ide azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést okozna, és a törlesztés már most is jelentős részét vinni el a jövedelmüknek, vagy időközben nyugdíjasok lettek. A jelenlegi feltételek szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben, ha az országgyűlés elfogadja a kormányjavaslatát. A bankok a társadalmi vita részeként a rászorulók védelmére dolgoznak ki új megoldásokat. A kormány elrendelte a dohánykoncesziók teljes körű és a kaszinókoncesziók átfogó felülvizsgálatát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvévői tájékoztatón ma azt mondta, dohánykoncesszióknál minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a szabályozási környezetet is áttekintik. A miniszter szerint azt vizsgálják, helyes-e a jelenlegi rendszer, és milyen szabályozási lépésekre lehet szükség a közérdek védelmében. A kaszinókoncesziók esetében a pénzügyminiszter kapta a feladatot, a felülvizsgálat kiterjed arra is, milyen körülmények között ítélték oda a hosszú távú működési jogokat. Vitézi Dávid szerint van olyan kaszinókoncesszió, amely 2061-ig szól. Hosszú távon is alkalmazkodni kell az egyre gyakoribb és erősebb hőhullámokhoz, mondta ma Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A klímaváltozás miatt a hőhullámok egyre intenzívebbek lesznek és tovább is tarthatnak. Úgy fogalmazott, vannak már stratégiák, de ezeket meg is kell valósítani. Szerinte társadalmi tájékoztató kampányokra is szükség lesz, hogy az emberek tudják, hogyan védekezzenek a tartós meleg ellen. Felidézte, hogy 2003-ban Európában több 10 000 ember halt meg a hőség miatt. Ezután vezettek be protokollokat és határértékeket. A mostani figyelmeztetések célja, hogy időben lehessen csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Állatbarát macska befogási programot indít társasházaknak a Józsefvárosi Önkormányzat, írta az ittlakunk.hu. A Macska Világ Alapítvánnyal együttműködve indul program a kerületben élő kóbormacskák számának csökkentésére. A módszer lényege, hogy az állatokat befogadják, ivartalanítsák, majd állapotuktól függően örökbeadják vagy visszaengedik a befogadás helyszínére. A programba olyan józsefvárosi társasházak jelentkezhetnek, ahol problémát okoz a kóbormacskák jelenléte. A jelentkezéshez röviden le kell írni a helyzetet, meg kell adni a macskák becsült számát, állapotát és a kapcsolattartót. A jelentkezési határidő július 15-e. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Kecskemét belvárosában a Malom központ környékén. A Baon azt írja, a bevásárlóközpont tetejére klímaberendezést emelnek be, ezért daruzási munkák miatt ideiglenes lezárások lesznek ma és egész hétvégén. Az első ütemben mától késő este 12:30-tól holnap hajnali 4 óráig lezárják a Csányi utcát a Malom központ és a buszpályaudvar közötti szakaszon. Június 20-án 13 és 15 óra között a Malom központ melletti parkoló lehajtósávját és 2 forgalmi sávot fognak lezárni. Elértük a mai napra jósolt 29-31 fokos maximumot vétel körzetünkbe. Meleg napok jönnek, sok napsütésre, száraz utakra és igazi nyári időre számíthatunk. Az északias szél élénk lökésekkel kísérheti a hőséget, javítva a kinti komfortérzetet.
11: És persze, hogy a közlekedési információkat is mondjuk, 0630303095-8-as a számunk, itt szóljanak, hogyha lenne bármilyen infójuk, amit mi nem mondanánk el esetleg. A Budaörsi úton és a Hegyalja úton azért lassabb lehet a haladás, arra számíthatnak, hogy a rakpartokon is néhol-néhol azért benne van a pakliban, hogy nehézkesebb lehet az átkelés. Több az autós a Kiskörúton és a Nagykörúton is szakaszonként, a Hungária körgyűrűn is, a Rákóczi úton és az Üllői úton is egy-egy rövid szakaszon benne van a pakliban. Sajnos egy baleset is történt méghozzá a Könyves-Kálmán körúton, a Kőbányai út után az Árpád híd felé vezető részen a külső sávban, ott legyenek nagyon-nagyon türelmesek. Mindezek mellett az M1-esen is volt baleset, a Budapest felé vezető oldalon a Komáromi csomópont után 2 kamion ütközött össze, az érintett pályaoldalt teljesen lezárták, a Komáromi csomópontnál érdemes elhagyni a pályát, az 1-es főúton keresztül lehet kikerülni a balesetet. Dolgoznak az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Székesfehérvár délcsomóponttól az 58-as kilométerig mozgóteréléssel van lezárva a külső sáv.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: 2 múlt, a munkából egyre kevesebb van hátra, a józanéből meg egyre több. Hello, én Karokas Balázs vagyok. Egy amerikai énekes érkezik hozzánk most a következőkben, aki ismételten egy új zenével rukkolt elő, és nagyon-nagyon nagy sikert aratott vele. Mark Embertől ez már a Closer to Me.

0: Hello, it's Susz Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda könnyed dalocska, Olivia Dean és a So Easy a nemzetközi sikerlistákon ott van most jelenleg ez az újdonság. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, ahol hamarosan majd a Nosztalgia tengerén is evezhetünk egyet Cyndi Lauper előadásával. Mindezek mellett pedig jön a térzene esemény sorozat, a nyár végéig 9 szabadtéri koncerttel kínál változatos zenei élményt a budapestieknek. Magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű opera előadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek is helyet kapnak a programban. A koncert sorozat első állomása egyébként most szombaton lesz, június 20-án este 20:30-tól, amikor is Szent Martin szaxofonművész és Füredi Nikolett az Operett Színház művészének közös koncertje varázsolja el a hallgatóságot. Mindez a Kossuth téren, és hát persze aztán július 2-án, 9-én, és ahogy megyünk tovább, szépen végig csütörtökönként lesznek majd különböző izgalmas előadások. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, Cyndi Lauper is előadja magát nálunk. Ez egy felejthetetlen dal a 80-as évekből. Girls Just Want to Have Fun!

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Rain zenekar adta a délutánunk lendületét a Drive-by-jal itt a Sláger FM-en, ahol egy nyári és csütörtök délutánon is csak a legnagyobbak szólnak, és természetesen itt van a koncertélmények nyara. Továbbra is keressük a legnagyobb sztárok előadásait, amelyek páros belépőt érhetnek. Most egy Scorpions dalt keresünk a Sláger FM-en, ha meghallják a rádióban a csapatot.

0: zenélni, azonnal hívjanak a 0630303095-8-on, hiszen a harmadik telefonálunk adásba kerül és játszhat a páros belépőkért a Scorpions budapesti koncertjére. Most a következőkben pedig egy nagyon-nagyon új zene érkezik hozzánk, egy Pink Panthers nevű fiatal énekesnő Zara Larssonnal közösen csináltak is egy eszméletlenül jó klipet egyébként ehhez a dalhoz. Pár hónap alatt elért 80 milliós megtekintést, nagyon izgalmas a látványvilág, hát van ebben minden. Szép lányok, kockahasú srácok, izgalmas látványvilág, és persze nagyon-nagyon jó zene. Utóbbiból én is adhatok. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, azonnal.
1: Műsorajánló.
2: Hello, Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
2: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
2: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közelednek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik, de hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
15: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
14: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
16: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
1: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
17: A reklám után.
0: és a robogunk is tovább megjött hozzánk Ági stúdióba. Figyelj csak, az előbb én kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy ilyen nagyon-nagyon ijesztő felhők vannak, szinte vicsorognak rám. Lesz eső?
3: Igen, itt felettünk erősen felhős az ég, ami azért nem veti vissza ezt a jó időt, vagy a jó hangulatot a stúdióban, de azt ígérik a meteorológusok, hogy ma esőre nem kell számítani az egész vétel körzetünkben, ez lesz jellemző. Ráadásul egy óra múlva ezek a felhők is elvonulnak, úgyhogy kellemes, csillagfényes éjszakánk lesz, hajnalra 19 fokig hűl csak a levegő, kellemes nyári estének nézzünk elébe.
0: Szinte már trópusi. Köszi,
3: Ági. Így van.
0: És persze ott vagyunk az utakon is, a Margit körúton jelentősebb a forgalom, a rakpartokon is, pláne a budai oldalon, a Kiskörút forgalma szintén erősebb, mint ahogy a Hungária körgyűrűjé is. Több az autós az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton is. Számoljanak arra, hogy három kamion ütközött össze az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a komáromi csomópont után, ott az érintett pályaoldalt lezárták, 8 kilométeres a dugó, úgyhogy javaslom, inkább az 1-es főúton kerüljenek. Egyébként erős a forgalom az M1-esen a főváros felé vezető oldalon, a komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lesz nehéz az előrejutás. Azt tanácsolják, hogy aki személyautóval van és Budapestre jön, az inkább az átterelt belső sávot válassza. Ági pedig hozza a további infókat.
3: Az első kerületből is több infón van, például a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak, és ugyanebből az okból szintén az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad. Vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

0: azok a régi szép idők, amikor még az autónkban csak kazettás magnó volt. Kylie és a Spinning Around itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. És bizony, lesznek olyan előadók Budapesten, akik visszavisznek minket még szintén abba a korszakba, amikor csak kazettát tudtunk hallgatni az autós magnónkon, vagy még az se, hiszen lehet nyerni belépőket majd a Scorpions előadására, a Duran Duranra, Ricky Martinra, Pitbullra, Sinra, Lenny Kravitzre. Úgyhogy elképesztő mennyiségű sztárkavalkád. Most a Scorpions dalát keressük adásban, ha hallják, harmadikként hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonálóval játszhatunk a páros belépőkért, ami bejuttathatja önöket is a Scorpions előadására. Nálunk pedig a folytatásban igazi felejthetetlen fesztivál élmények a régmúlt fiatalság időszakából. A Magna Cum Laude ezekből csöpögtet most egy picit. Itt a Színezd újra!
1: Minden

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkhol legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
4: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
7: A tartozás összege 36 ezer dollár.
8: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
6: Megoldom.
9: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
10: Mi történt magával, hangoló?
11: Nyisd ki a széfet.
9: A zongora hangoló. A mozikban.
12: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
13: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Átalakítják a rendvédelmi szervezetrendszert, kitiltanák az autókat a városligetből, és kacsa családot mentettek Újbudán. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Átalakítják a rendvédelmi szervezetrendszert a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyabb működés érdekében. A belügyminisztérium közlése szerint az elmúlt hetek vizsgálata megállapította, hogy több rendvédelmi szerv hasonló feladatokat lát el. A tervek szerint a terrorelhárítási központ önállósága megszűnik, s változatlan néven, de az országos rendőrfőkapitányság közvetleni irányítása alatt működik tovább. A Nemzeti Nyomozóiroda kiválik a készenléti rendőrségből, és önálló szervezetként folytatja munkáját. A készenléti rendőrséghez kerülnek az objektumvédelmi és tűzszerészeti feladatok, az országgyűlési őrség pedig jelenlegi formájában megszűnik. A minisztérium szerint az átalakítás során semmilyen speciális tudás vagy képesség nem vészel. Kivezetnék az átmenő autóforgalmat a Városligetből, és megújulna a Hősök tere is. A kormányzati tájékoztatón Vitézi Dávid azt mondta, a fejlesztések a fővárossal és a kerülettel együttműködve indulnak el. A cél, hogy a turisztikailag is kiemelt városrész méltóbb közterületi szerepet kapjon kevesebb autóforgalommal. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a Városliget korábbi fejlesztési terveit. A kormány döntése szerint azokon a területeken, amelyeket korábban építkezések miatt kordonokkal zártak le, nem indulna újabb beruházás. Ezeket inkább közparkként nyitnák meg, vagyis több zöld felület lenne a Városligetben. Néhány héten belül módosulhat a médiatörvény, és új vezetőt választhatnak a közmédia élére. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a parlamenti vita megkezdésével elindult a közmédia átalakítása. A miniszter szerint a cél egy hiteles, objektív és informatív közmédia létrehozása. A folyamatot miniszteri biztos koordinálja majd, külön figyelmet fordítva a társadalmi és szakmai szervezetekkel folytatott párbeszédre. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a törvénymódosítás lehetőséget adhat arra, hogy pályázat útján válasszanak új vezetőt a közmédia élére. Lakossági véleményeket vár a kőbányai önkormányzat az IHÁSZ parki tűzrakóhely jövőjéről. Az ittlakunk.hu azt írja, a közösségi költségvetés 2025 program részeként elindult a park részleges megújításának előkészítése. A tervek szerint felújítják a játszóteret, lecserélik az elavult játszóeszközöket, és új padokat is kihelyeznek. A projekt része lenne a csaknem 50 éve működő, de leromlott állapotú tűzrakóhely megújítása is. Ennek használata azonban megosztja a lakókat, ezért az önkormányzat kérdőíven kéri ki a véleményüket. A kérdőívet július 1-ig lehet kitölteni. Kacsa családot mentettek meg Újbudán a közterület felügyelők és a rendőrök segítségével. Egy lakos jelezte, hogy a 11. kerületi függetlenségi parkban rekedt egy kacsa mama 8 kis kacsájával. A család véletlenül a feneketlen tó felé tartott, de a nagy forgalom miatt nem tudtak biztonságosan átkelni az úton. A mentésben az önkormányzat munkatársai, a közterületfelügyelők, a rendőrök és a madármentők is részt vettek. A kiskacsákat óvatosan egy dobozba tették, a kacsa mama pedig követte őket. Az összehangolt akció sikeres volt, a kacsa család pedig épségben megérkezett a feneketlen tóhoz. Délután is kitart a meleg nyári idő a vonuló felhők mellett. A munkából hazaindulók teljesen száraz utakra is jó látási viszonyokra számíthatnak. Csapadék ugyanis egyáltalán nem lesz, sőt, frontra sem kell számítani. A felmelegedés okozhat kellemetlen tüneteket. 29-31 fok között alakulnak a maximumok.
11: 3 óra múlt sokaknak véget ért már a munkaidő, bár tudom, hogy sokan dolgoznak, még de azért az látszódik a budapesti forgalmon, hogy egyre többen vannak az utakon, mert hogy például a pesti alsórakparton is telítettebbek a forgalmi sávok, sokan jönnek, mennek, de egyébként a budai oldalon is hasonló a helyzet. A kiskörúton szintén lassabb az átkelés, mint ahogy a nagykörúton is, de sok az autós a Hungária és a Könyves-Kálmán körutakon, a Rákóczi úton és szakaszonként az Üllői úton is betorlódhatnak picikét a járművek. Készüljenek arra, hogy azért az autópályáinkon sem egyszerű a helyzet. Korábban ugye 3 kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont után, ott már 8 kilométeres a dugó. Érdemes az 1-es főúton kerülni inkább. Ma is nagyon erős amúgy a forgalom az M1-esen a főváros felé, például a Komáromi és a Biatorvágyi csomópontok között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, leginkább a külső sávon. Személyautóval érdemes lehet az átteret belső sávot választani. Mindezek mellett tudni kell róla, hogy a Hung Expo területén ma rendezvényt tartanak, ezért a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra lehet számítani.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hello, Karakas Balázs vagyok, 3 óra után is együtt rádiózhatunk a munkahelyen, és ne feledjék, itt a koncertélmények nyara. Scorpions dalt keresünk adásban, ha hallják, harmadikként hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen ez még egy páros belépőt is érhet. Most Summer in the East.

George Michael és a Freedom itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és aki ismer, tudja, hogy imádom az olyan zenét, amiben igazi hangszerek vannak, például egy-egy jófajta gitárriff. A Scorpions budapesti koncertjére most nyerhetnek páros belépőt. Hívják a 0630303095-8-at harmadikként, válaszoljanak helyesen kettő darab kérdésre, és meg is lesz a páros belépő a Scorpions budapesti koncertjére. És most, na-na, hogy a német csapattól egy igazi nagy rock klasszikus a 80-as évek közepéről. Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

Ez valami zseniális volt, úgy, ahogy a Scorpionsektől megszokhattuk. Rock You Like a Hurricane itt a Sláger FM-en. Akkor kellett harmadikként telefonálni, amikor ezt a dalt meghallották, hiszen a harmadik telefonáló adásba kerülhet, és vele játszunk egyet egy páros belépőért a Scorpions budapesti koncertjére. Megsugom, megvan a harmadik telefonáló, vele hamarosan játszani fogunk. Közben pedig mesélek csomó mindenről, én imádom a nyárnak azt a feelingjét, amikor úgy estére, tudják, lement a munka, meg vagyunk már úgy mindennel, is lehet egy picikét pihenni, chillelni. Mert hogy egyébként folytatódik a piknik mozi. Most június 19-én pénteken is, az idei immáron az 5. Óbuda-Békásmegyeri szezon. Most a 3. kerületben a Csobánka térre viszik a mozit. Elvezhetjük a csillagos ég alatt a filmezés minden pillanatát egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon előtt. Most a Sakát anyát fogják vetíteni, ez egy pörgős, zenével és energiával teli film, ugye egy fiatal lányról, aki New Yorkba költözik, hogy valóra váltsa az álmait. Persze többet erről nem nagyon akarok mesélni, hiszen elspoilerezném az egészet. Holnap este 7 órától nyitják a kapukat, a kezdés pedig este 8:30-tól, hát legalábbis úgy naplemente után. Jó szórakozást kívánok, ha kedvet kaptak volna hozzá. Mindez az Óbuda-Békásmegyeri Csobánka téren. Nálunk pedig most egy belevaló énekesnő, hiszen a szépséges Dua Lipa énekel. Ez már a Training Season!

0: A Lighthouse Family és a H1 régi emlék a 90-es évekből. Ez a Sláger FM, 3:30 is elmúlt már. Jó utat kívánok mindenkinek, aki hazafelé tart ebben a pillanatban, és bizony nagyon-nagyon sokan hallották a Scorpions dalt, és telefonáltak akkor, amikor kellett, harmadik telefonálnunk már. Itt van a vonalban ő, Rózsa. De mennyire örülsz? Hangosabban, kicsit hangosabban. Hadd nézzenek! Merre jársz egyébként, csak mondtad, hogy vezetsz?
1: Én most hozom szerenázatni a fiamat az általános iskolába, mert holnap meg ballag.
0: Hát akkor ez most nagy, majdnem azt mondtam, hogy nagy nap, nagy időszak számotokra.
1: Ez már vége van. Én azt gondolom, hogy ha hagyom.
0: Megértelek. És hol vagytok, Budapesten helyileg?
1: Helyileg most a Csepegi átjárvonál jöttünk Csepele. De monori erdei vagyok.
0: Szuper. Na figyelj, játszunk a páros belépőért, én azt mondom, jó?
1: Na, jó.
0: Az első kérdésem, mikor koncertezett legutóbb Budapesten a Scorpions? Az A lehetőség 2024, a B 2019.
1: 2024.
0: Az ám bizony, gratulálok, az első kérdésre helyesen válaszoltál. A második kérdésem pedig az, hogy áruld el nekem, hogy mi a Sláger FM szlogenje.
1: 95.8 Sláger FM. Nagyon slágerek változatosak.
0: Bizony ám, úgyhogy gratulálok, meg is van a páros belépő a Scorpions budapesti koncertjére. Érezd jól magad!
1: Nagyon-nagyon köszönöm, ez lesz a fiam ballagós ajándéka, azt gondolom.
0: Hát legalább emlékezetes lesz, hát mondjuk egy ballagás alapból az.
1: Itt ül mellettem, kukán a fiam. Ott nem szól egy szót sem, fiam.
0: Akkor ő is meg van lepődve rendesen.
1: Igen.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszottatok. Mindjárt jön Harry Styles és az American Girls, de még előtte mi is jövünk Ágival a fontos információkkal. És már is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Megjött Ági. Ági, frontról tudunk-e?
2: Nincs ma front, viszont a felmelegedés miatt biztos vagyok benne, hogy mások is érzik a bágyadságot, tompaságot.
0: Oh, dehogy is.
2: És ez egyébként az autósoknál amúgy egy tök nagy veszély, úgyhogy vigyázzanak az utakon, inkább álljanak meg, hogyha kell, igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Most kaptuk mi is az elmúlt órákban a hírt, miszerint a hétvégén még akár kánikula is lehet, vagy hőségriadó. Ma is elég meleg van Budapest. 30-31 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Veszprémben lesz 1-2 fokkal kevesebb.
0: Ugyan, végre itt a nyár. Ági, köszi! És persze, hogy a közlekedési információkra is kitekintünk. Zsolt írt nekünk arról, hogy baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron, a Haraszti úton, kifelé a Grassalkovics út után. Köszönjük szépen az információkat. Telítettebb forgalmi sávokra kell készülni a rakpartokon, ott mindenféleképpen lassabb lehet az áthaladás, de a Hegyalja úton, a Budaörsi úton, a Margit körúton is, valamint a Kiskörúton, Nagykörúton, Hungária körgyűrűn, az egyes szakaszok környékén, illetve az Üllői úton és szakaszonként a Rákóczin is több lehet az autós ezekben a pillanatokban. Számoljanak arra, hogy az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. És ha valakinek van még infója, az Ági lesz. Mit láttál, mit hallottál, Ági?
2: Ezt is jó, ha tudják a közlekedők, hogy a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt Budapesten lezárták a balra, szervízútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. Kis kellemetlenség, de azt hiszem kibírjuk.
0: Ugye ám, és ne felejtjék, hogy a Hung Expo területén ma még rendezvényt tartanak, úgyhogy a környéken a szokottól is többen lófrálhatnak. Jó utat!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Lola Young és a Messi, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Néha van egy-két felhő Budapestegén, ami így ijeszget minket, de állítólag ebből azért jelentős mennyiségű csapadék nem lesz, sőt, azért egészen meleg van odakint. De hát, ami lesz a hétvégén, az még inkább ijesztő. Szombat-vasárnap már 36 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban a magyar fővárosban, úgyhogy lélekben erre készüljenek, hogyha terveznék a hétvégi programokat. Lehet tervezni azért a következő órákat is, hiszen általában ilyenkor a közlekedés is kicsikét nyűgösebb. Kiskata ebben fog segíteni rengeteg hasznos információval és jó zenével a következő órákban. Én pedig búcsúzom már a Rózsa Magdival, tőle itt a Hazatalálsz. Karakas Balázs kicsekkol, szombaton délben jövök ismételten.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítás. Öltönyök háza.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
13: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Változnak a Széchenyi Kártya program hitel kamat feltételei. Családbarát kortermi fejlesztés indult, és belvárosi csomagfeladást vezetett be a Budapest Airport. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Módosulnak a Széchenyi Kártya program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a Széchenyi folyószámla hitel Max Plus, a Széchenyi likviditási hitel Max Plus és a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik. A változás a július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 18-áig befogadott kérelemeknél még a korábbi fix 3%-os kamattal lehet szerződni. A június 19-től benyújtott kérelmeknél viszont már az új feltételek érvényesek. A minisztérium szerint a módosítás célja, hogy csökkenjen a program költségvetési terhe, és hogy a támogatott hitelek valóban a vállalkozások működését, fejlesztését segítsék. Családbarát kortermi fejlesztés indult a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a MOME és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának együttműködésében. A program célja, hogy a hosszabb ideig kórházban lévő gyermekek és családtagjaik számára kényelmesebb, támogatóbb környezetet alakítsanak ki. A MOME szakemberei egy helytakarékos, többfunkciós bútor prototípusát megtervezik, amely a gyerekeket kísérő szülők pihenését és mindennapi kényelmét segítheti a kórtermekben. A fejlesztés egy korábbi kutatásra épül, amelyben a családok és az egészségügyi dolgozók igényeit vizsgálják. A végleges bútor prototípus várhatóan jövő őszre készül el, ezután indulhat a gyártás és a kórházi alkalmazás. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászokat egyes utasok a Liszt Ferenc reptérre indulás előtt. Az airportal.hu a Budapest Airport közlés alapján azt írta, szolgáltatás a Calvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12-24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri poggyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti reptéren. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írta, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személysérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban, miközben országosan csak kisebb emelkedést mértek. Budapesten látványosabb a romlás. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú többsávos utak számítanak veszélyesebbnek, de a rövidebb zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Ideiglenesen megnyílik a látogatók előtt az évek óta zárva tartó iparművészeti múzeum. A Világ Budapest azt írta, a Lechner-ödön és Pártos Gyula tervezte épületet. Június 20-án a múzeumok éjszakáján lehet bejárni. A múzeum 2017-ben zárt be felújítás miatt, de a beruházás azóta sem indult el. A látogatók a múzeumok éjszakája karszalaggal kisebb csoportokban kijelölt útvonalon nézhetik meg a főépület egyes tereit. A bejáráson látható lesz többek között az előcsarnok, az üvegcsarnok, az eredeti díszítőfestés, valamint az egykori igazgatói irodák egy része is. A múzeum rekonstrukciójáról jelenleg egyeztetések zajlanak.
15: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Felhőktől terhes az ég fölöttünk, de csapadékra nem számíthatunk a következő órákban, és az éjszakánk alapvetően csillagosnak ígérkezik, a holnap reggelünk pedig jó melegnek, 21-22 fokkal indul majd a nap, a délutáni órákban pedig 35-36 fokot mutatnak a hőmérőink, és egy szál felhő nem sok, annyi sem hoz nekünk árnyékot. Ebből következik, hogy holnap sem esik az eső, és erős lesz az UV-sugárzás. Hasznos tanács, hogyha útra kelnek egy kis palackban, legyen önöknél víz. A közlekedési infokban már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a Mávinform ügyeletese, Pejper Károly. Szerbuszt, mire készüljenek a vonattal indulók?
16: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak! Újszászi vonatsiklás miatt Tápió Györgye és Újszász között pótlóbuszok járnak, hosszabb eljutási időre kell számítani bizonytalan ideig. Újszász és Szolnok között ingavonatokkal is segítjük az eljutást. A 60 Újszász Szolnok és a Vámos György Szolnok vonalon viszont már végig közlekedhetnek a vonatok, nem kell átszállni pótlóbuszra, de késésekre itt is számítani lehet. Máshol nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától. Ez érinteni fogja többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, valamint az S50-es és Z50-es elővárosi vonatokat is. Ezen kívül karbantartás miatt módosított menetrend érvényes még holnapig a Szobi vonalon, itt néhány Z70-es és G70-es vonat helyett közlekednek pótlóbuszok Nagymaros és Szobi. között. Ezen kívül szintén holnapig pótlóbuszok járnak még Vác és Magyar Kút között is. Viszont hallásra!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és fölhívnám a One Republic rajongók figyelmét, hogy figyeljenek. Folytatódik a koncertélmények nyara, és már is indítjuk az órát Kamrád slágerével, a Be Mine érkezik. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig reénekelt nekünk Where is my husband című dala szólt az énekesnőnek, ugye március végén jelent meg legújabb albuma, és hát elmondta az albummal kapcsolatban, hogy nagyon izgatott, hogy milyen lesz a fogadtatása, mert az előző albuma az meglehetősen szomorú volt, blues dalokat tartalmazott, a blues pedig inkább ilyen kesergő műfaj, viszont ez az új album már zeneileg is sokkal színesebb és sokkal vidámabbak, reméli inspirálóak a dalok. Szerintem egyébként így van, eddig ragyogó visszajelzéseket kap erre, ha néhány hónapja megjelent lemezre. Érdemes egyébként egyben meghallgatni, mert ez egy koncepció lemez. Vagyis a dalok kiadnak egy teljes történetet. No, de mi is alakítjuk a történetünket, főleg a hétvége történetét, akkor már elkezdődik a vakáció, úgyhogy időszerű fesztiválozni egyet. Jön a Tűzzel-Vassal Fesztivál Székesfehérváron. Szombaton rendezik meg ezt a pazar programot, ahol az országos késes, kovács és fegyverművesek találkoznak. A látogatók pedig testközelből ismerhetik meg az ősi magyar mesterségek hagyományait. Az udvarokban kézműves foglalkozások és bemutatók várják majd az érdeklődőket. A Rácz utcában késes és kovács mesterekkel lehet találkozni, a templomkertben népzenei és néptáncos programok lesznek, valamint egy népi játszótér is színesíti a fesztivál kínálatát, úgyhogy kicsiknek, nagyoknak egyaránt izgalmas lesz ellátogatni. A 22. Tűzzel-Vassal fesztiválra, Székesfehérvárra, itt a Sláger FM-en pedig, ha nem is Tűzzel-Vassal, de zenével küzdünk az egyhangúság ellen. Érkezik már is a Halott pénzdala, a gyerekek, de előtte a The Art Company-tól Susanna dobja fel a napunkat.

0: a szárnya.
1: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: volt Charlie Puth slágere, az Attention itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután, és benne tart a koncertélmények nyara, ugye tudják a szabályokat, amint meghallják annak az előadónak a dalát, akinek a koncertjére éppen belépőjegyet lehet bezsebelni, és mellé elhangzik a felhívás, és ez nagyon fontos, hogy most telefonáljanak, akkor telefonáljanak 0630303095, de jól időzítsenek, mert aki harmadiknak vonalba kerül, az viszi az ajándékunkat. Persze még egy kis küzdelem is vár a játékosokra, mert meg kell küzdeni a belépőjegyekért, két kérdésre kell tudni a választ. Ígérem, hogy nem lesznek nehezek a kérdések. Most pedig megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és mit dob nekünk az időjárási gépezet, utána pedig Miles Smith énekel. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
3: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be! Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
9: A tartozás összege 36 ezer dollár.
10: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
8: Megoldom.
11: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
12: Mi történt magával, hangoló?
13: Nyisd ki a széfet.
11: A zongora hangoló. A mozikban.
14: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
15: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
1: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Felhőpaplan alatt a város, de ne ijedjenek meg ezekből a felhőkből, nem kell esőre számítani, legalábbis azt mondják a meteorológusok, már én, ahogy így elnézem ezeket a felhőket, hát nem tudom. Azért egy-két csepp eső előfordulhat, hogy lehullik majd belőlük. Egyébként meleg van, 30 fokot mutat továbbra is a Sláger FM hőmérője, az éjszakai órákban pedig csak lassan hűl a levegő hőmérséklete, kora hajnalban lesz 19, de már reggel 6-7 óra magasságában 22-24 fokot mutatnak a hőmérőink, tehát melegen indul a péntekünk is, forróság vár ránk, hiszen 35-36 fok körül tetőzik a hőmérséklet, holnap nem érkezik csapadék, igazából felhő sem nagyon jön, és még a hőség kitart szombaton is, 36-38 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon, először városon kívül nézünk szét. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé, a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. A törmelék miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is le kellett zárni az érintett helyszínen, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjenek itt. Az M7-esen pedig dolgoznak a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó tereléssel a külső sávot zárták le, az egyes számú főúton pedig két személyautó koccant Budaörs belterületén a Szabadságúton, a 6-os kilométernél útszűkület nehezíti a haladást. A fővárosban tart a délutáni csúcs, emellett pedig figyeljünk oda arra is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert itt javítják a vízvezetéket, és ma estig lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől az Zsák utca lett. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Vannak dalok, amiket ha meghall az ember, újra fiatalnak érzi magát, hova tovább tininek. Ez volt az ATC és az Around the World itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger délután benne pedig. Tessék nagyon fülelni, mert a koncertélmények nyara tart, és bármikor jöhet egy újabb dal, ami koncertjegyet ér. Azok figyeljenek nagyon, akik ráérnek jövő csütörtökön és elmennének a One Republic koncertjére. No, de itt a Sláger FM-en már is érkeznek a friss információk Molnár Anikótól, előtte azonban még meghallgatjuk Bye Alex és a Slap dalát. Szóval még mindig.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sláger FM.
0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
5: Több százezer néző. 12 év a színpadon. És most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia. Az ABBA örökzöld slágereivel.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
12: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Idén teljesen elmarad a Budapesti Jazz Fest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy főváros ingatlanban húzta meg magát, az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. Újabb részletek derültek ki a budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós ügyben. A nyomozati iratok szerint egy vállalkozó éveken át jelentős összegeket juttatott politikusoknak önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan. Vallomásában részletesen beszámolt a pénzátadások módjáról és helyszíneiről, amelyek között magánlakások és egy budai szálloda is szerepel. Előfordult, hogy a hotel mosdójában rejtették el a pénzt a WC-papír mögé, írja a hiradó.hu. A vádhatóság szerint a 2011 és 2024 között működő vesztegetési rendszerben több mint 2 milliárd forint cserélhetett gazdát. Az ügyben eddig letartóztatott politikusok között van Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, valamint 2 momentumos politikus. A nyomozás továbbra is folyamatban van, az érintettek tagadják a vádakat. Finanszírozási okokból elmarad a június végére tervezett Jazzfest Budapest. A szervezők az elmúlt napokban minden létező rövid és hosszú távú mentővet megvizsgáltak, ám végül be kellett látniuk, hogy a fesztivál ebben a formában finanszírozhatatlanná vált, írják hivatalos Facebook posztjukban a szervezők. A rendezvény idén nem költözhetett a megszokott bázisuknak számító Erkel Színházba. Az új helyszín kiépítésével járó pluszköltségek, valamint az érdeklődés drasztikus visszaesése miatt a szervezőkre elviselhetetlen teher nehezett. A június 27-e és július 5-e közé meghirdetett esemény a műfaj igazi krémjét hozta volna el a fővárosba. A fellépők között olyan világsztárok szerepeltek, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller vagy Charles Lloyd. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-wook több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a titokzatos nőt, a szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző ételek és Vezes helyettem, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
14: Anikó, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok péntekre. Nos, holnap napos idő várható. A csúcshőmérséklet a hajnali 20-22 fokot követően 30 és 35 fok között alakul majd. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, különösen az ország észak-keleti felében. A légmozgás pedig alapvetően mérsékelt lesz, csak néhol élénkülhet meg. Szombaton is forróság lesz, viszont a délutáni órákban szombaton már itt a fővárosban és a környéken is lehet záporokra, zivatarokra készülni, de kitart még a hőség vasárnap is, azonban érkezik egy hidegfront, ami miatt megélénkül a légmozgás, de nem hűl le a levegő hőmérséklete. Szétnézünk az utakon, a délutáni csúcsban akadozik a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé, a Széll Kálmán tér környékén, illetve az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon vízvezetékjavítás miatt, a 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György körútnál, mert javítják a csatornát, a 15. kerületben pedig a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkület van csatorna építés miatt. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt közmű felújítás miatt zárták le a balra a Szerviz útra kanyarodó sávot, a 10. kerületben pedig lezárták a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak, de a 13. kerületben is dolgoznak, a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Laza csütörtök délutánt kívánok önöknek, hogyha egy kis izgalomra vágynak, akkor tartsák nyitva a fülüket, mert tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Ki tudja, mikor jön egy One Republic dal. Most azonban Tom Grennan indítja az óránkat a Little Bit of Love-val.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A vakációt már úgy gyerekek dala szólt, ez volt a Queen-től az I Want to Break Free. Kitartás, már csak holnap kell suliba menni, aztán jön a nyári szünet. 0630303098, ez pedig SMS és telefonszámunk. Legyen kész közelben a telefonjuk, mert tart a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy egy One Republic dalra várunk. Nagyon, de nagyon. Vajon mikor fog érkezni? Hát ki tudja, aki elcsípi, az vihet egy páros belépőjegyet a banda koncertjére. No de én most elvinném önöket egy jó kis programra a budakeszti Vadasparkba, mert hogy ezen a hétvégén Szent Ivánéi varázslatos programokkal készülnek. Június 20-án, vagyis szombaton különleges hangulat költözik a Vadasparkba, ahogy a nap lenyugszik az erdő fölött és a nyári alkony lassan átadja helyét az estének, közösen indulhatunk el egy varázslatos utazásra a Szent Ivánéi hagyományainak és hiedelmeinek világába. És hogy milyen programokra számíthatunk a budakeszti Vadasparkba? Hát például Shakespeare után szabadon a Szent Ivánéi álom című Shakespeare mű előtt tisztelegve közösen etethetjük majd meg a szamarakat, akik minden évben nagy lelkesedéssel várják ezt a különleges eseményt. Lesz mini tűzugrás, és hogyha szerencsénk van, akkor még Szent János bogarakat is láthatunk. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez a szombat este éjszaka a budakeszti Vadasparkban. Bízom benne, hogy találkozunk, és együtt ünnepeljük majd a nyár legkülönlegesebb éjszakáját. Most pedig megyünk tovább Taylor Swift dalával. Ha már Shakespeare-t emlegettük, akkor ne csak a Szent Ivánéi álmot, hanem a Hamletet is igézzük ide. Szóval a Fate of Ophelia.

0: pia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az embertelen dal után jön egy War Republic dal. Az All the Right Moves már forog is, önök pedig most emeljék a telefont és hívjanak 06 30 30 30 95 8.

0: Charles és Eddie dala, Would I Lie to You forgott itt a Sláger FM-en. Hú, de sok filmnek volt ez betét dala. Kellemes délutánt kívánok önöknek, ugye néhány perccel ezelőtt szólt egy One Republic dal, ami koncert belépőjegyet hozott a harmadik telefonálónak, hamarosan bemutatom őt önöknek, de előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, utána pedig meghallgatjuk Bruno Mars dalát, jön az I Just Might. Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Hosszú forró időszak áll előttünk a szakemberek szerint. A következő napokban egyre melegebb idő köszön be ránk, és ezen a vasárnap érkező hidegfront sem fog enyhíteni. Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az észak-keleti határ mentén néhol egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is jöhet elvétve csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 35-36 fok körül alakul, kínzó lesz a forróság, ami csak tovább fokozódik szombaton és vasárnap. Nézzük, hogy alakul a forgalom. Az M0-ás autóút északi szektorán, a Megyeri híd után, az M3-os felévezető oldalon egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás itt már több mint 3 kilométer. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont után 3 kamion ütközött össze. A 76-os kilométernél már megindult a forgalom, de az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik. És nehézkes a haladás az M6-oson is Budapest felé, ugyanis a Fácános pihenőhely után egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, de a törmelék miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az érintett helyszínen, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. A fővárosban is tart a délutáni csúcs, emellett pedig arra is figyelni kell, hogy a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt gázvezetéket javítanak, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

0: Eljött a pillanat, hogy bemutassam önöknek a harmadik telefonálót. Ugye van egy játékunk, a koncertélmények nyarán koncertbelépőket lehet bezsebelni. Ebben az órában egy One Republic dal alatt kellett telefonálni. És hogy kikerült harmadikként vonalba, az már is kiderül. Üdvözlöm, ez a Sláger FM. Ki szeretne One Republic koncertre menni?
1: Szia, Gyuri vagyok.
0: Szia, Gyuri, te szeretnél One Republic koncertre menni?
1: Eléggé, igen.
0: És honnan hívsz bennünket?
1: Pécerről.
0: Na hát akkor Gyuri Pécerről. Mondhatom a kérdéseinket?
1: Itt vagyok.
0: Van egy sport, amit Ryan Tedder, a frontember rendszeresen űz, és a zenekar több dalát is ezen sport közben írta. Azt tudod, hogy mi ez a sport?
1: Fut,
0: bizony. Képzeld el, a legutóbbi magyarországi koncertjén egész Budapestet körbefutotta a koncert előtt. Óriási forma. A Sláger FM-ben mennyire vagy otthon? Mennyire hallgatod a műsorainkat?
1: Változatos, nem sokat ülök autóba, de ha autóba ülök, akkor mindig titeket hallgatlak.
0: Remélem, hogy hétvégén te is szoktál bennünket hallgatni, illetve szoktad hallgatni esetleg a podcastjeinket is, mert van nekünk egy Székre állok című műsorunk, ami podcast formában is elérhető az applikációnkban. Ortutai Dóri mellett ki az a színész műsorvezető, aki a gyerekekkel beszélget ebben? A Steve, igen. Tudod a vezeték nevét is?
1: Hajdú.
0: Hajdú Steve, így van. Gyuri, gratulálok minden kérdésre. Jól válaszoltál, ráadásul te voltál a harmadik telefonáló, úgyhogy van egy páros belépőd a One Republic június 25-i koncertjére a Paplászló Budapest Sportarénába.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel mész, tudod már?
1: A feleségemmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, egy romantikus...
1: Mikor van ez?
0: Jövő héten csütörtökön.
1: De jó, jó, király, köszönjük.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat.
1: Köszönjük.
0: Szia. Látják, ennyi egyszerű, és még rengeteg koncertbelépünk van, nem csak a One Republic koncertjére, de például Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal és Lenny Kravitz koncertekre is elvisszük önöket idén-nyáron. Csak tartsanak velünk, most pedig megyünk tovább az Unisex dalával, jön a Csoda az élet!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 10 teker 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
6: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
7: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
8: És mi hiányzik, Anna?
7: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
8: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
7: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
12: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
13: Van, aki korán kell. Van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kisiklott egy vonat első kocsija Újszásznál. Nagyot alkothatnak a vevők az ingatlanpiacon. A lelki egészség témájában indít nyári videókampányt a Betesda Gyermekkórház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor, közölt a Vasúttársaság csütörtökön a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki. Személyi sérülés nem történt. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le a szerelvényről és kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást. A mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. Országosan gyakorlatilag stagnált idén tavasszal a lakáspiaci alkutere. A téli 5,9 után 5,8%-os volt az átlagos árengedmény, azaz az utoljára hirdetett irányár és a szerződéses ár közötti különbség, derül ki az OTP ingatlanpont által közvetített lakóingatlanok adataiból. A legjobb lehetőség az alkura továbbra is a községekben van, ott átlagosan 7,9%-kal olcsóbban keltek el az ingatlanok, mint amennyiért meghirdették őket. A főváros külön kategóriát képviselt, a 4%-os átlagos alku jelentős emelkedést jelent, a télen mért 2,9%-hoz képest. Utoljára 2,5 éve 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Több budapesti közlekedési és városfejlesztési beruházás és uniós forrásból indulhat el a következő években, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kormányinfón adott válaszából. A miniszter szerint a helyreállítási alap és a kohéziós források egyaránt érinthetnek fővárosi projekteket, de a végleges beruházás listákról még nincs minden esetben kormányzati döntés. Vitézi a helyreállítási alapból két Budapest szempontjából különösen fontos elemet emelt ki, az egyik a hévjárművek cseréje, a másik nagy elem egy országos bérlakás és kollégium építési program lehet. Ennek pontos területi hatálya Vitézi szerint még nem tisztázott, de várhatóan Budapest is jelentős szerepet kapna benne, mivel a lakhatási válság és a kollégiumi férőhely hiány különösen súlyosan érinti a fővárost és a nagy egyetemi ipari központokat. Szolnokon a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál hivatalosan is búcsút vettek a Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikopterektől, írta a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. Megfogalmazásuk szerint a legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. A honvédelem.hu a helikopterek szerdai búcsúztatása kapcsán felidézte, a Mi-24-es helikoptereket 1978-ban állították rendszerben Magyarországon. Először a Pajzs 79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éles lövészetükre. A 80-as években 39 darab Mi-24-es volt szolgálatban.
16: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napokban igazi kánikulára készülhetünk. Holnap is 35-36 fok lesz a legmelegebb órákban, szombaton, vasárnap pedig akár 37-38 fok is lehet, úgyhogy készítsék ki a vizet, a legyezőt, a nedves törölközőt, mindent, ami hűsít. Ha pedig öltözéket keresnek, holnap rát valami könnyedet választanak. Eső elvileg nem érkezik pénteken, szombaton délutántól azonban záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt, vagy tehetik fülletté. Vasárnap pedig elér bennünk egy hidegfront, de nem csökken miatta a hőmérséklet, csupán megélénkül a szél, és ez hoz fölénk ismét nedvesebb légtömegeket, úgyhogy vasárnap is jöhet nyári zápor. Lássuk az utak híreit. Baleset nehezíti a haladást a budai alsórakparton a Batthyány tér közelében. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, de baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Halomi utat a Tarkő utcánál. Ezért a 182-es és a 282 eljelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Halomi út és a Dalmádi Győző utca közötti megállókat. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál délre, a Szélkámán tér környékén, az Üllői úton a Kálvin tér és a Nagyvárad tér közötti szakaszon mindkét irányban, és telítettek a sávok a nagy körúton is, a nagyobb csomópontok közelében. Figyeljünk arra is, hogy ma estig lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért az a Dob utca felől Zsák utca lett, a Dagály utcában pedig az Esztergomi útnál útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a vízvezetéket, és az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát. A 15. kerületben pedig csatornát építenek a Kinizsi utcában, a Dorics utca közelében, ezért itt útszűkületen kell áthajtani. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul már is a kívánság műsor. Sziasztok, Árpi vagyok, és egy Bagossi dalt kérek mindenkinek, aki szereti a bandát. Oké, Árpi már is érkezik, az Álljunk össze. Előtte azonban Edith kérése teljesül, a Safe and Soundot le tudnád játszani? Köszi, na-na!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és a kívánság műsorban is tart a koncertélmények. Nyara, ki tudja, mikor jön a következő dal, ami egyébként Scorpions koncertre röpít majd valakit, szóval továbbra is legyenek résen, és kérjék a kedvenc dalaikat, egészen este 8-ig teljesítem a kéréseket. Előtte azonban beindítjuk a nyarat Habzó nedűvel, hiszen jön a hétvégén a Buda környéki sörfesztivál Budakeszin, amit idén már 8. alkalommal rendeznek meg. A fesztivál ingyenes, nyári hangulatú, fantasztikus programnak ígérkezik, és hát természetesen színpadi programok és esti bulik is várnak itt bennünket. Holnap például koncertezik majd a Kávészünet, de fellép a Magashegyi Underground, szombaton pedig egy cuki mackó Goldigeri szórakoztatja a gyerkőcöket. Igazi családi programnak ígérkezik ez a budakeszi rendezvény. Tehát holnap és holnap után Buda környéki sörfesztivál Budakeszin. Jó bulizást, most pedig lássuk a kéréseket. Szia Kata, megint lecsúsztam a One Republicról, legközelebb ügyesebb leszek. Vigasztalásul, lejátszanád nekem Alex Warren valamelyik számát? Betty írta nekünk ezt az üzenetet. Betty, nagyon szurkolok, hogy legközelebb sikerüljön, az Ordinary pedig már is forog neked. Szia, a Genesis Jesus He Knows Me című számát küldöm feleségemnek, Ibinek, köszi, ezt pedig Laci írta, a dal pedig már is szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warren-től szólt, ez volt az Ordinary, és hát a nyár végére várható Alex Warren legújabb lemeze, amelynek előfutáraként ugye nemrég a Fever Dream című számot is megjelentette. Az új lemeznek Wild Child lesz a címe, és azért választotta a zenész éppen ezt a címet, mert az édesapja gyerekkorában gyakran hívta így, úgyhogy különös jelentése van számára.

0: ez az üzenet, azonnal érkezik a dal. Szia Kata, szólhatna a rakpart a Well Hello-tól, ezt pedig Zsoci írtam. Zsoci természetesen szólhatna, szólni is fog, perceken belül. Sziasztok, én a Régi nyár című zenét szeretném meghallgatni, ezt pedig Fanni írta. Fanni, remélem jó lesz a Dr. Béres és Lotfi Begi féle átdolgozás, amiben Kollányi Zsuzsi énekel. Ezt készítettem be, és már szól is.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnéztük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Nagyon meleg lesz, de ezt már hét elején megígérték a meteorológusok, hogy kánikula jön a hétvégén. Már holnap 34-35-36 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és a főváros fölött alig-alig lesz felhő. Csupán az ország észak-keleti felén felhősödhet be kicsit jobban az égot. Elszórtan záporeső, zivatar is érkezhet. Majd vasárnap jön egy hidegfront, aminek előfutáraként már szombaton délutántól picit felhősebb lesz az egünk, és akkor már itt Budapest környékén, sőt a Dunántúlon, tehát így Veszprémben is lehet számítani gyors nyári esőre, vasárnap pedig országszerte jöhet esőzés, de még akkor is nagyon meleg lesz, akár 37 fokot is mérhetünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M6-os autópályán a Budapest felé tartó oldalon a Fácános pihenőhely után egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, de a törmelékek átszóródtak a határ felé vezető oldal belső sávjára is, úgyhogy azt is lezárták az érintett helyszínen. Óvatosan közlekedjenek itt. Történt egy baleset a 441-es főúton Nagykőrös térségében, a 14-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. A fővárosban pedig baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Halomi utat a Tarkő utcánál, ezért a 182-es és a 282-es eljelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Halomi út és a Dalmádi Győző utcán közti megállókat, és még kitart a délutáni csúcs, de már csillapodik egy kicsit a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban tapasztalható még torlódás. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez itt a Kívánság műsor, benne pedig az M People Moving a Nap című dala forgott, és mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, egy kicsit eltévedünk a varázslatok világában, mert hogy az év legvarázslatosabb estéje áll előttünk, ugye június 24-én ünnepeljük az Ivánokat, előestéjén pedig Szent Iván éjjelén előbújnak a tündérek és egyéb varázslatos lények, és hát kicsit mi is bűbájoskodhatunk, mert ezen a hétvégén Alsó-Petőnyben, a Rózsavilágban Szent Iván éjjeli varázslat vár ránk. Lesz először is egy vezetett séta a kertben, aztán megelevenedik a képzelet, egy különleges hallgatós, játékos utazásra invitálnak bennünket, ahol Török Tünde mesél különleges lényekről és sorsokról, mi pedig miközben hátradőlünk a rózsák között és hallgatjuk a történeteket, megtapasztaljuk majd, hogy azok szinte megelevenednek körülöttünk. Lesznek rituálék, elengedési szertartások, hálaadás a természet bőségéért és tisztulás, amikor a tűz ereje feloldja a terheinket és utat nyit a gyógyító energiáknak, szóval tényleg nagyon varázslatos lesz az egész nap itt a Rózsavilágban, úgyhogy jó szívvel ajánlom önöknek. No, de nézzük, milyen dalok varázsolnak jó kedvet nekünk ma estére. Szia Kata, ma csajos estét tartunk a lányaimmal, mert apa focit néz, úgyhogy a bulihoz kérjük Damian a David the First Time című dalát. Trixie, Barbie és Emese írta ezt az üzenetet. Tehát csajok, jó bulizást kívánok nektek, apának meg jó meccsnézést. Már is érkezik Damian a David slágere, előtte azonban még teljesül Krista kérése. Kedves Sláger FM, legyetek szívesek lejátszani a You Spin Me Round című számot. A Dead or Alive-tól köszönöm szépen, tehát Krisztától jött ez az üzenet, a kérése pedig számomra parancs.

Tamara Davidtől szólt a The First Time itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk Molnár Anikótól, de előtte még Szilvi kérését teljesítem, aki azt írja, hogy egy Blaha Louisiana számot, a Ha élni felejtek címűt szeretné hallani, úgyhogy ez zárja az óránkat, de a következő órában folytatódik a kívánság műsor.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
7: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Lista készült Budapest legveszélyesebb útjairól. Karácsony Gergely kéri vissza a Városligetet. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A közlekedési dolgozók Magyarország júniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jog felülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti gazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A vezes.hu kikérte a Budapest közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, ahol a legtöbb baleset történik. Mivel minden tavasszal az előző esztendő baleseti statisztikáit állítják össze, így most a 2025 egészére vonatkozó adathalmazt tudták alapnak elküldeni. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet eszerint a Váci út 13. kerületi szakaszán regisztrálták, de szorosan ott van a nyomában a 17. kerületi Pesti út és a 14. kerületi Tököli út is. Az abszolút lista vezető a mindössze 900 méter hosszú Terész körút. Bár ránézésre itt minden közlekedőnek pontosan szabályozott a helye és feladata, kilométerre számítva mégis ezen az úton történt tavaly a legtöbb baleset. A Terész körutat a Nagy körutas folytatásai, a 8. kerületi József körút és a 7. kerületi Erzsébet körút követik 22 és 16 balesettel, a listára pedig még a Rákóczi út és az Andrássy út is felkerült. Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a ligetét, írta Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester arra reagált, hogy a kormány úgy döntött, a Városliget félbehagyott beruházásait jelenleg körbevevő építési kordonokat lebontja, és ezeket a területeket parkosítja. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a kormány célja, hogy világszínvonalú közparkká alakítsa a Városligetet. Velkei György külügyi államtitkár és Zugló ország gyűlési képviselője pedig azt mondta, hogy idővel a Kóskároly sétányt teljesen autómentessé tennék. A június 20-i múzeumok éjszakáján ideiglenesen megnyílik a látogatók előtt az évek óta zárva tartó iparművészeti múzeum, így bárki bejárhatja a felújításra váró főépület központi tereit. A látogatók június 20-án délután szigorú biztonsági intézkedések betartásával léphetnek be az épület területére a Hügyes Endre utcai személyzeti portán, ahol összesen 4 órás időablakban érvényes múzeumok éjszakája karszalag birtokában, kisebb csoportokban kijelölt útvonalon tekinthetik meg a főépület egyes termeit az érdeklődők. A bejárás során 11 állomáson haladhatnak végig a látogatók, miközben megtekinthetik a főhomlokzat előcsarnokát, a Lechner család kerámia címerét, az egykori igazgatói irodákat és a múzeumőri lakás folyosóit. A 2017 óta zárva tartó múzeumpalota az intézmény kiköltözése óta csak egyszer, 2022-ben az Opus 735 című kiállítás idején volt látogatható. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
2: Anikó, köszönjük szépen a híreket, nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Pénteken sok lesz a napsütés, sőt, nagyon sok lesz, alig-alig lesz fölöttünk felhő, ami jön, az sem hoz csapadékot, legfeljebb egy icike-picike árnyékot, aminek nagyon fogunk örülni, mert őrült hőség lesz. 34-35-36 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet a legmelegebb órákban, és már eleve melegen indul a napunk, hiszen a hajnali órákra ugyan lecsökken 20 fok alá a hőmérséklet, 19 fok lesz, de már kora reggel 6 órakor 22-23 fokot mérhetünk, és emellett erős lesz az UV-sugárzás is, úgyhogy a bőrükre nagyon vigyázzanak, és igyanak sok vizet. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Budapesten egyre jobbak a közlekedési viszonyok, viszont még a Kiskörúton az Asztória felé akadozik a haladás mindkét irányból, és a Rákóczi úton is befelé a Barostértől, és erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, de ezt leszámítva már egészen jól járható a város, és információink szerint már az országutakon sincsen fennakadás. Arra viszont figyeljünk, hogy útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert itt javítják a vízvezetéket, a Rejtert-Ferenc utcában pedig befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósában tud csak haladni egy rövid szakaszon vízvezeték javítás miatt. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak, a 15. kerületben pedig a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkület van, mert itt csatornát építenek. És ne feledjük azt sem, hogy hétköznaponként fél héttől másnap hajnali 5-ig, illetve hétvégente lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy azt most is csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használ. Vezessenek óvatosan.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, és benne teljesítem Miki kérését, aki azt írja drága szerelmemnek, Sárinak Ed Sheeran Celestial című számát. Szeretném, hogyha lejátszanátok, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ő az én minden kincsem. Jön a dal!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, benne pedig Madonna Deeper and Deeper című dala forgott, és hú, nagy izgalommal várjuk Madonna legújabb albumát. A hírek szerint július 3-án jelenik meg a Confession on a Dance Floor 2, ami a 2005-ös azonos című album folytatása lesz. Szerintem a hangulata is olyasminek ígérkezik. No, de itt a Sláger FM-en önök jönnek, 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Amíg gondolkodnak, addig elviszem önöket Biatorbágyra, hiszen jön a biatorbágyi város ünnep ezen a hétvégén, már holnap elkezdődik a programsorozat, és 3 napon át egészen vasárnapig tart. A rendezvény alatt jár majd a városnézők kis vonat, de lesznek gyerekprogramok is, például kis motoros és kis biciklis felvonulás a gyerekeknek a Faluháztól a Főtérig, sőt, érkezik az Illaberek Bábszínház is Robin Hood történetével, aztán este a nagyobbaknak a főtéri nagy színpadon Bigaszóló és Groovehouse koncert lesz a Zenezónában, Bolyki Balázs és a Bolki Soul and Gospel kórus is föllép, de a Faluház udvarán görög táncházba invitálnak bennünket, és az így folytatódik még vasárnap is, akkor egyébként a belga lesz a fő fellépő, szóval fergeteges lesz a hangulat Biatorbágyon, a város ünnepen ezen a hétvégén, akár itt is összefuthatunk. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Kingának, hogy kellemesebb legyen a munkaidő, Irina Karától a Flashdance dalt küldöm, és gratulálok az egyetemi teljesítményéhez is, elmondhatatlanul büszke vagyok rá. Lina írta ezt az üzenetet, én is gratulálok Kingának, jön a dal!

Pioneer után ez az első angol nyelvű dal. 11 éve nem jelentetett meg Freddie angol nyelvű dalt, no de ez úgy sikerült, hogy ezzel akár a nemzetközi piacra is betörhet. Önök pedig betörhetnek a kívánság műsorba 0630303098. Ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Érkezett egy üzenet, szia Kata, a budapesti ságvári nagy indián törzsfőnökének üzenem, gondok vannak a távrecsegőkkel már régóta. A gondok pozíciójának beháromszögelését szeretném kérni, köszönöm előre is, üdvözlöm a csapatot, tisztelettel is köszönettel Jóska Budakesziről. Hát nagyon remélem, hogy érti az, akinek címezték az üzenetet. Aztán itt van Anikó üzenete. Hello Kata, páromnak, Áronnak, szia, Gimme Love című dalát jelzd le, léci, üzenem, hogy ő a mindenem. Oké, már is jön a dal. És itt van Móni üzenete is. Sziasztok, feldobna, ha meghallgathatnám Justin Bieber Daisies című dalát. Engem is mindig feldob ez a dal, úgyhogy örömmel forgatom neked.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, jönnek a trópusi éjszakák. Ez olyan romantikusan hangzik, ugye? No, de tudjuk, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy a következő éjszakákon nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ez pedig igencsak megterhelő a szervezetünknek. Ráadásul nem csak az éjszakai reggeli órákban lesz meleg, de napközben is forróság vár ránk. Holnap például 35-36, szombaton vasárnap 36-37 fok körül tetőzik, és jövő héten végig 30 fok fölött lesz a napközbeni csúcs, frissítő eső is alig-alig érkezik, esetleg szombaton délután, vasárnap napközben jöhet futózápor, zivatar, de az most nem frissít, inkább fülletté teszi majd az időt, úgyhogy készüljenek lélekben, és ránk rúgja az ajtót a kánikula. Szétnézünk az utakon, a fővárosban most már remekül lehet autózni, sehol nincsen torlódás, viszont van néhány úton végzett munkálat, ami figyelmet igényel az autósoktól. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, itt ugyanis vízvezetéket javítanak. Lezárták egészen ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál, itt toronydarut építenek, ezért a Dob utca felől a Csengeri utca Zsák utca lett. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában, az Esztergomi útnál. Itt javítják a vízvezetéket, és tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton befelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton pedig a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkület van. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szervizútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. A

0: Sörgyár utcát pedig a 10. kerületben a Bodza utca és a Kada utca közötti szakaszon zárták le, mert itt gázvezetéket javítanak. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Major All About the Money című dala forgott itt a Sláger FM-en, és mivel nem minden csak a pénzről szól, itt a Kívánság műsorban egy újabb remek programot szeretnék önöknek ajánlani az év legvarázslatosabb éjszakájára, illetve az előtt pár nappal, mert június 20-án, vagyis szombaton Ócsán is tartanak egy Szent Iványi túrát a Selyemréti tanúsvényen. Itt is láthatunk Szent János bogarakat. Ezen a különleges túrán a láperdők korán sem unalmas alkonyat és éjszakai világát fedezzük fel a nyári napforduló alkalmából. Bejárjuk a tanúsvényt, miközben megismerkedünk a környék élővilágával, és megfigyeljük az elsőre néha félelmetesnek tűnő éjszakai hangok világát. A visszaútat pedig a sötétség beállta után tesszük majd meg, úgyhogy igazi bátorság próbaként baktatunk majd végig a lápiosvényen. Szuper családi program lehet egy könnyű sétával, ajánlott a szúnyogriasztó, kullancsriasztó és zárt ruházat használata, illetve a szervezők azt kérik, hogy a gyerekeket 10 éves kor fölött hozzák el erre a kirándulásra. Szóval szombaton irány Ócsa, itt a Sláger FM-en pedig irány vissza a zenék közé. Szia Kata, szeretnék egy dalt küldeni a Kívánság műsorban kedvesemnek, Attilának, a Walmarttól az Úristen, mert nagyon szereti ezt a dalt, Ilditől jött ez az üzenet. A kérése pedig már is teljesül. Gabi pedig azt írja, kedves Kata, ma kimondotta jó a kedvem, ennek örömére Belinda Carlisle-től a Heaven is a Place on Earth című számot léci le nekem, Gabi. Örülök a jó kedvednek, és annak is, hogy ez a dal eszedbe jutott. Már is érkezik.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és eljött az utolsó kívánság ideje, viszont a koncertélmények nyara folytatódik továbbra is itt a Sláger FM-en. No, de nézzük az utolsó kívánságot, ez Bencétől érkezett. Szia Kata, Áginak küldöm Király Viktortól a Nem szóltál című dalt, és üzenem neki, hogy kívánok sok szerencsét. Oké, már is érkezik a dal. Aztán jönnek a friss infók, és még a következő órát együtt töltjük.
1: Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
5: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
6: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: A nyári a kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újraindul a visegrádi együttműködés, visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés, megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást. Így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítványt benyújtó szövetség, a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a Normafai szánkó sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Park a Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlan síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Már Budapest belvárosában is feladhatják podgyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri podgyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Lakossági véleményeket vár a kőbányai önkormányzat az Ihász parki tűzrakóhely jövőjéről. Az ittlakunk.hu azt írja, a közösségi költségvetés 2025 program részeként elindult a park részleges megújításának előkészítése. A tervek szerint felújítják a játszóteret, lecserélik az elavult játszóeszközöket és új padokat is kihelyeznek. A projekt része lenne a csaknem 50 éve működő, de leromlott állapotú tűzrakóhely megújítása is. Ennek használata azonban megosztja a lakókat, ezért az önkormányzat kérdőíven kéri ki a véleményüket. A kérdőívet július 1-jéig lehet kitölteni. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabadban dolgozók vannak veszélyben.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kálai Sanders András Breathing című dala forgott. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek is, jó lazítást. Egy picit készülünk a hétvégére. Biztos vagyok benne, hogy hallották, de hogyha esetleg napközben munka miatt nem hegyezték a fülüket, amikor szóltak a hírek, hát most jegyezzék fel, hogy ezen a hétvégén egy szakaszon nem jár majd a 2-es metró, mégpedig filmforgatás miatt. Ugye Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone jelenleg is Budapesten tartózkodik, hétvégén pedig a 2-es metró vonalán forgatnak egy amerikai akciófilmet a Stadionok állomás alagúti részében, úgyhogy leállítják a 2-es vonalán a metró közlekedést a Dák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni. A pótlóbuszra az Őrsvezér terénél a Fehérúti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezér tere után is fel lehet majd szállni. A járat a Dák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megálló helyéről indul majd, úgyhogy ezt mindenképpen tartsák majd észben, hogyha a hétvégén metróznának ezen az útvonalon. Itt a Sláger FM-en pedig röppenünk tovább már is a KFT dalával. Jön a Bál az operában. Az

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Edda dala, az ünnepi és az Edda Szimfonik koncertre is lehet belépőjegyet bezsebelni a Sláger reggelben, hogyha ügyesen kitalálják, hogy mit hablatyol Cilla holnap reggel. Ma reggel pedig dalpremierben lehetett részük azoknak, akik Porne Petrával és Somogyi Zolival ébrednek, de én nem venném a szívemre, hogyha azok, akik esetleg később indították volna a napjukat, lemaradtak volna róla, úgyhogy már is meghallgatjuk ezt a bizonyos dalpremiért.
1: Puskázunk el, Oliver from Earth, ez nekem még nem jön annyira számra, és Pávelás Kármán és Patocska Olivér a vendégeink a stúdióban.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó, hogy újra itt vagytok.
2: Sziasztok, jó reggelt nektek!
1: Jó reggelt!
2: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ugye kiderült, hogy ti dalszerző táborban ismertétek meg egymást, és onnan ez a szuper kapcsolat, és azóta is tök jól dolgoztok együtt, és most az új dalotokat, amit elhoztatok, azt is igazából egy holland dalszerző táborban sikerült összehozni.
3: Igen, és azt hiszem, ezt még akkor írta Olcsi két dalszerző társával, amikor még nem is ismertük egymást.
2: Aha.
3: Szóval ez megint egy csavar a történetben.
1: Igen. Na, Olcsi,
4: újra hasonlítunk.
1: Olcsi, mesélj erről, hogy vannak ezek a táborok, amiket én most ebben ilyen krimikben szoktam látni, hogy például ilyen írói táborba mennek emberek, ahol összegyűlnek és egy kicsit elvonulnak a világtól. Ezt így képzeljük el? Tehát, hogy nagyjából kizárjátok a külvilágot?
4: Abszolút, és rendre általában vihar van, ami miatt egy fa ráborul az útra, vagy valami történik, ott beragad, és valaki mindig meghal. És ki kell találni, ki volt az.
1: Őrült.
2: Jó, tehát ilyen nincs, mint a krimikben. De milyen egy ilyen dalszerzőtábor?
3: Eléggé sok dalszerzőtábort már megjárt, úgyhogy örülök, hogy még él.
4: Igen, mákon volt eddig, gyanús, nem?
2: Mióta nem találkoztunk, hány dalotok került be a rádiókba? Mert azt tudjuk, hogy a szlovák rádióban is nagyon szeretik a ti dalaitokat, annak ellenére, hogy továbbra sem beszélsz még, ugye, szlovákul?
4: Nekem
3: nem is akar.
2: Nem is akarod megtanulni?
4: Nem szeretném megtanulni, és ennek pont, ez nem tiszteletlenség az országgal, meg a kultúrával szemben, hanem van egy fix elképzelésem, hogy éleszek a helyi fekete pákó.
3: Most az embereknek nagyon érdekes és egzotikus.
4: Nem, nyilván nem fekete pákó, és ez nem tiszteletlenség, vagy bármi, nem tudnék ő lenni, az ő művészete, az az ő saját útja.
2: Igen, az elég sajátos az
1: a nyelvet kellene elsajátítom,
4: a politikai karrieremre azért van. És arról van szó, hogy az volt az elképzelés, ez addig érdekes szerintem, hogy én szlovákul énekelek, amíg nem beszélem a nyelvet.
2: Mondjuk ez igaz.
4: Ott mindenki beszél szlovákul, aki énekel. Persze. Nyilván. Hát most ezt mindenki tudja.
2: Persze.
4: Érted? Én meg úgy tudom énekelni, Kármennek hála, hogy nem.
1: És akkor elmentek ott egy rádióba, akkor Kármen, te fordítasz, vagy...
3: Ja, szokott olyan is lenni, de olyan is szokott lenni, amikor narrálják a kereskedelmi televízióban, amikor voltunk interjúzni, és élőben énekelni, akkor az interjúkat narrálták, igen.
2: És az, hogy helyes legyen Olivér kiejtése, amikor dalt énekel, uh-huh, abban te segítesz neki nyilván, vagy okay, tök jó a füled, és...
4: Nem olyan jó.
3: Néha szemével tanulja az akcentus, de ez viccesen hangzik, de ez tényleg úgy van. Olyan közelről szokta nézni a számot, hogy Carmen, mondd ezt még egyszer, ezt hogy mondod ezt a mondatot? Én meg, hogy pieseny rányeni dusi, és akkor nézi a számot, hogy ejtem ki.
4: Nem tudom, hova rakja a nyelvét, mert vannak ilyen
2: Igen.
1: Egész jól csinált.
2: Mit jelent a mondat, amit mondtál egyébként?
3: Sebzett lelkék dala. Ez a címe volt az egyik dalunknak.
2: Milyen szépen hangzik egyébként.
1: És azt, amit egyébként művészetileg csinálsz, hogy ezt lektorálod, tehát hogy így véleményezed, megkérdezed, hogy mit gondolsz erről, meg arról, vagy csak azt mondja, hogy na gyere, írtam valamit, adjuk elő közösen.
3: Én nagyon örülök, hogy Olcsi kinyitotta azt a fiókot, ahol volt rengeteg demo már évek óta, mert hát kiválogattuk a kedvenceket, van rengeteg, amivel nagyon jól tudok azonosulni én is, és ilyen például a People Person is, az egésznek a mondani valója is.
2: Hogy miről szól a dal? Igen, mert hogy ezt fogjátok nekünk előadni.
3: Igen, hát hogy így, mint énekesek, ugye úgy tűnhetünk az embereknek, hogy nagyon könnyen barátkozunk, uh-huh, és könnyen illeszkedünk a társaságban, viszont ez nem mindig, nem feltétlen így van minden esetben. És én is egy ilyen emberke vagyok, hogy így kicsit élek a saját ilyen buborékomban, de közben az nem azt jelenti, hogy nem vagyok barátságos, vagy mi, csak így nehezebben találok utat az emberekhez. És hát nem tudom, neked mit jelent, hogy
2: elmondta.
4: Nagyjából erről szól, amikor beültünk aznap a stúdióba, akkor mindig kiválasztunk valakit, hogy na most akkor kinek írunk dalt, mert hogyha céltán a dalszerző nap, akkor az gyakorlatilag egy kukába dobott nap, és hogyha befektetsz egy ilyen táborba, akkor az tök rossz, hogy mondjuk az a napod neked tudod, hogy 200 eurótba kerül, és a vége az, hogy szórakoztál a haverokkal.
1: Micsoda árfekvések.
4: És nem nyaralni mész. Jó, nyilván most csak mondtam egy valami.
2: De persze, hát hogy ne.
4: Meg utaztál, meg kiesik az idő, meg

0: Igen.
1: Persze, neked meg el kellene jönnöd velem ilyen buli, mert milyen jól éreznéd magad, hogy nem szólalok meg. Boldog lennél rögtön. Na, fiatalok, fáradjatok hát a másik stúdiónkba, amit már előkészítettünk, mint egy jóféle színpadot. Ott vannak a mikrofonok, a fejhallgatók, és hát a kellő technika, hogy aztán megszólaltassuk akkor ezt a bizonyos People Person című dalt. Hölgyeim és uraim, a Sláger reggelben élőben Oliver from Earth és Pál Balázs Carmen íme.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Kovalszky meg a Vegadala szólt, ez volt a Viharban Szivárvány, és hamarosan 9 óra lesz, és mivel csütörtök van, ezért ma 9-kor érkezik majd Peller Marian, és indul a Lélek Közösség. Karafiát Balázs lesz a műsor vendége, úgyhogy jó szívvel ajánlom önöknek. Este 10-kor pedig ma is jelentkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelyben Borsi László lesz a vendég, aki a Benczúrházban egy fantasztikus musical klubot vezet, ami nem megy nyári szünetre. Nyáron is fantasztikus programok várnak itt a látogatókra. Ezekről beszélgetnek majd ma este Andrissal. Egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Teltházban, hála Istennek, igen, és változó. Tehát van egy olyan 30-40-es mag, lehet, hogy 50-es, és mindig van egy nagyjából hasonló méretű, időnként megjelenő, aztán belülük aztán lehet, hogy
2: rajongók vannak.
1: Rajongók vannak, igen, akik arra jönnek, vagy a Kocsákra jönnek, vagy a Várkonyra jöttek, vagy hát, a meghívott vendég, vagy rám, igen, okay. Akad ilyen is egy-kettő, de egyébként alapvetően a fellépőkre jönnek. De hát zseniális dolgok vannak itt, és ők is nagyon szeretnek jelen lenni egyébként. Róla majd beszélek később egy picit, de még okay. A nézőkről, mert egy fantasztikus, ahogy te is mondod, olyan közösség jött létre most már, akik ott ismerték meg egymást például.
2: Na, hát ez a legjobb.
1: Beszélgetnek egymással, felhívják egymást például. Tehát ajándékokat hoznak. Hát ez ami zseniális dolog.
2: Barátságok, ismerettségek.
1: Így van, pont. Szerelmek
2: komoly
1: nem.
2: Emberi.
1: Lehet, hogy szerelmek
2: lehet,
1: is szövődtek.
2: Hogy még azok is.
1: Sőt, tudom, hogy szövődtek. Na, szerelmek talán. Is. Igen. Úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon jó dolog ez. A mai világban, ahogy te is mondod különösen, én azt gondolom, hogy ezt kell erősíteni mindenképpen, és ezt eltaláltunk valamit. És a musical nyelve az viszonylag, hogy mondjam, tehát könnyebben befogadható, mint mondjuk az opera, vagy bármi más. Ez a nagy előnye a musicalnek, ugyanakkor viszont mély tartalmat is hordoz, tehát a legkiválóbb műfajok egyike, azt gondolom.
2: Na, de az rajtatok is múlik, hogy ez a műfaj, ez éljen.
1: Abszolút.
2: És vigyétek tovább, mert az, hogy persze vannak színházak Budapesten, amelyek erre építkeznek, és ezzel foglalkoznak, oké, de ti teljesen más megközelítésből álltok hozzá.
1: Mi hátteret adunk.
2: Így van.
1: Mélységet és hátteret, nagyon jól mondod. Megmutatjuk azt, hogy amit látnak a színházban, akár a Madásban, bárhol máshol, az hogy születik meg? Mik azok az izgalmas dolgok? Hogy tanulom meg egy szöveget például? Mennyire kell pontosnak lenni a zenének, a dallamnak? Kocsáknál nem lehet hibázni. Tehát amikor oda jönnek, akkor óriási stressz van bennük, nem azért, mert imádnak oda jönni, hanem a tanár úrnál nem lehet hibázni, mindenki tudja. Aha. És ez neki kihívás. Mert egy előadáson sem lehet, de ha félrecsúszik valami, hát oké, rendben van. Itt a klubban nem lehet.
2: Nem lehet.
1: Nem lehet.
2: Nem is gondoltam.
1: És ezért jönnek. És ezért jönnek, mert meg akarják méretni magukat. És nekik ez hihetetlen nagy dolog, és az a legnagyobbak is mondják, hogy a Kocsák tanárúrral játszhatunk, énekelhetünk, és zongorázik nekünk, hát ilyen a világon nincs. Igen, és azt a közönség nagyon élvezi, és hogy maradjak a Tibinél meg egy mondattal, olyan improkat csinál, hát világszám. Komolyan mondom, világszám.
2: Elhiszem.
1: Legutóbb Kurtágot utánzott például.
2: Zeniális.
1: Musical stílusban. Tehát a zongora Hurjain játszott példát, az egészen elképesztő.
2: Szóval érdemes, ilyen. Kedves hallgatóink, aki még nem látogatott el, Benczúrház?
1: Benczúrházban csinálják, én most már 3 éve, igen.
2: Legyen ott a Benczúrházban, és majd mindjárt elmondjuk, mert ezért jöttél. Hogy
1: nem le, csak ezért.
2: Persze, rég láttuk egymást, és mindig örülök neked, de maga az, hogy lesz a nyáron is, tehát nem álltok le. Nincs nyári szünet.
1: Ez a 6. kerületben van, ugye a Benczúrház, a Benczúr utca 27-ben.
2: Egy impozáns helyet, ez nagyon szép utcában, nagyon szép helyen.
1: Ez egy ugye foglalkozom építőiparra, még építészettel is. Ez a 19. században épült egy nagyon gyönyörű kis palota. És ezt megőriztéktük a jövőnek is talán. Igen, tehát ide érdemes bejönni, és csak úgy szétnézni az épületben. Nyáron pedig kimegyünk a szabadba. Van egy olyan 200-250-es szabadtéri színház, színpad. Nagyon a jó hangulattal, fás az egész, valami csoda. És ott csináljuk a klubot. Egy picit más ugye 200 embernek, meg 250-nek klubot csinálni, de miután voltunk már nagy nemzeti színházakban is, Debrecenben, Pécsen, más helyeken is, megszoktuk azt, hogy akár 5-600 emberek is tudunk klubot csinálni, és ez nagyon nagy dolog, hogy azt a hangulatot meg tudjuk csinálni egy 500-as vagy 600-as nézőtérrel is, mint a 100-ason. Mi sem hittük, megmondom őszintén. Ugyanis az a, és ezt a Vadlász Dani fogalmazta, Vadlász Dániel, ugye, igen, a Debreceni Színház igazgatója. Ő hívott bennünket. Tehát nem mi keressük egyébként a lehetőséget, hívnak bennünket.
2: Látják, hogy milyen sikeres az, amit csináltunk.
1: Igen, és ő mondta azt, hogy ami a legjobban megfogta, túl a profizmuson, a szeretet. Uh-huh. Ami átsugárzik, átjön a színpadról. És az a szeretet, ez a fajta közvetlenség, ami egymás között a színpadonban, és a közönsége is, én szoktam játszani, meg szoktunk játszani, uh-huh, a közönség, bevonjuk a játékba. És ennek így megvan a klub hatása. És utána a szünetben én például nem az öltözőben szoktam lenni.
2: Ja, ott vagy közöttük a közönség?
1: Igen, igen, igen.
2: Milyen zseniális húzás.
1: Igen. Beszélgetünk, és nagyon kíváncsiak arra, hogy...
2: Meg emberi.
1: És ember, igen. És azt gondolom, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy ki mit gondol, ki hogy látja, tanácsokat kérek, és elmondják őszintén, hogy jobb lenne, hogyha azt egy kicsit hangosabban, vagy máshogy csinálnánk, de mindenki nagyon elégedett.
0: Tehát Musical Club a Bencz Úrházban nyáron is, este 10-kor pedig az interjú teljes hosszában a Slágerkultban, most pedig jön a Solveig és Szakács Gergő közöse, a Minden tévedésem.

Mitől szólt az embertelen dal itt a Sláger FM-en? 4 perccel járunk 9 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk Molnár Anikótól, utána pedig Peller Marian számít a figyelmükre, aki Karafiát Balázssal együtt érkezik. Indulhat a lélekközösség, én pedig Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap izgalmas napunk lesz, 10 órától Kisorsi Kisóval együtt számítunk majd megtisztelő figyelmükre, és hát előtte mindenképpen hallgassák majd a Sláger reggelt Porten Petrával, Somogyi Zolival, Kajdi Csaba Cillával és Mautner Zsófival. Az is szuper lesz. Most pedig Rúzsa Magdi Éden című dalával köszönök el. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Idén teljesen elmarad a Budapesti Jazz Fest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt négy év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy főváros ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. Újabb részletek derültek ki a budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós ügyben. A nyomozati iratok szerint egy vállalkozó éveken át jelentős összegeket juttatott politikusoknak önkormányzati szerződésekhez kapcsolódóan. Vallomásában részletesen beszámolt a pénzátadások módjáról és helyszíneiről, amelyek között magánlakások és egy budai szálloda is szerepel. Előfordult, hogy a hotel mosdójában rejtették el a pénzt a WC-papír mögé, írja a hiradó.hu. A vádhatóság szerint a 2011 és 2024 között működő vesztegetési rendszerben több mint 2 milliárd forint cserélhetett gazdát. Az ügyben eddig letartóztatott politikusok között van Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, valamint két momentumos politikus. A nyomozás továbbra is folyamatban van, az érintettek tagadják a vádakat. Finanszírozási okokból elmarad a június végére tervezett Jazz Fest Budapest. A szervezők az elmúlt napokban minden létező rövid és hosszú távú mentővet megvizsgáltak, ám végül be kellett látniuk, hogy a fesztivál ebben a formában finanszírozhatatlanná vált, írják hivatalos Facebook posztjukban a szervezők. A rendezvény idén nem költözhetett a megszokott bázisuknak számító Erkel Színházba. Az új helyszín kiépítésével járó pluszköltségek, valamint az érdeklődés drasztikus visszaesése miatt a szervezőkre elviselhetetlen teher nehezedett. A június 27-e és július 5-e közé meghirdetett esemény a műfaj igazi krémjét hozta volna el a fővárosba. A fellépők között olyan világsztárok szerepeltek, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller vagy Charles Lloyd. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-wook több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a titokzatos nőt, a szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző ételek és Vezes helyettem, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal. Majd nagyon izgalmas vendégem van, úgyhogy nem elég, hogy író, nem elég, hogy coach, de még szervezetfejlesztésben is segít. Karafiát Balást köszöntöm nagyon nagy szeretettel, és a könyve címét rögtön be is mondom az elején, a Tudatos Törzsfőnök Titka.
3: Szia Marian, köszi a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt vagy. És hát egy kicsit, nagyon sokat mond egyébként, nekem legalábbis, vagy ilyen nagyon izgalmasan, misztikusan hangzik ez, hogy a Tudatos Törzsfőnök Titka. Hogy lehet ezt a gondolkodásmódot, valahogy tudod, az ősi spiritualitást belehelyezni ebbe a különös modern, túlhajszolt környezetbe. És erre már válaszolhatsz is, de az is érdekelne először, hogy hogy kerültél rá erre az útra? Van erre rövid válasz? Mert azért ez egy hosszú út, ami egy életen át tart.
3: Igen, ez egy hosszú út. Ugye születtem, mint egészen kis gyermek, aztán megnőttem, és olyan 33 évesen nagyon nem voltam jó. Tehát úgy éreztem, hogy elkapott ez a mindenem megvan, és mégse vagyok jól, és mégse vagyok boldog, és akkor ez az ígéret, hogy ezt végig kell csinálni, és akkor ez most hova vezet?
2: Hol lesz a boldogság? Igen.
3: Ez így hogy működik? És akkor manifestáltam magamnak egy találkozót a Feldmár Andrással. Aki,
2: de hát, ügyesen manifestálsz.
3: Találkoztam a gyermekkori, tehát a gyerekorvosom lányával, akivel sose találkoztam előtte, de én ismertem az ő nevét, ő ismerte az én nevemet, apja praxisából, és valamiért neki ott el is mondtam, hogy hát hogy egyáltalán nem vagyok jól, és épp akkor kirúgtam magam a cégemből, mint ügyvezetőt, és emiatt aztán még kevésbé lettem, aztán nagyon, nagyon turbulens időszak volt, és mondta, hogy most láttam a moziba ezt a filmet, hogy van-e élet a halálon innen, és ez a Feldmár, ez lehet, hogy nekem tudna segíteni, és mondta, hogy most megyek érte a reptére. És mondtam, hogy oké, én azt hittem, hogy valami egészen másba vagy, mondta, igen, abban is vagyok, de ebbe is vagyok.
2: Óriási.
3: És gyakorlatilag összeadott az Andrással, és akkor gyakorlatilag a 30. születésnapom körül akkor megállapodtunk, hogy én megyek ki hozzá Vancouverbe, és akkor így indult ez az út, és a másik nagy állomás akkor volt, amikor a több céget csináltunk, akkor én annak idén a Sziget Fesztivált az a lakásomon alapítottuk a Karcsival meg a Péterre. Hát az első cégem, után volt egy tanácsadó cégem, és volt egy kommunikációs kutató cégem, amit a Mérő Lacival csináltunk, és abból mentem ki Amerikába, vittem ki a mi meglátásainkat, hogy ott csinálják egy olyan leányvállalatot a Szilícium Völgyben, ami aztán sokkal jobb lesz, mint az anyavállalat. És meg is találtam az ügyvezetőt, azt mondta, hogy ez great, amit ti hoztok, és akkor 50-50-ben csináljuk meg, ti hozzátok a technológiát, én hozom a befektetőket, én leszek a CEO, és nem voltam boldog, tehát úgy éreztem, tehát nem éreztem azt, hogy
2: ez az!
3: És hogy most, és ezt megcsináljuk, és egyszerűen, és úgy éreztem, hogy ezzel kell valamit kezdeni, szóval hívtam az Andrást, hogy izé megyek föl Vancouverbe, mert ez így nem lesz jó. És egyszerűen szembe-kettő nézek azzal, hogy én nem tudok még egy Coca-Colát segíteni, értékesíteni. Tehát az, amiben dolgoztunk, az egy marketing kutatás volt, amit nagyon okosan csináltunk a PhD munkám alapján, találtuk ki a céget, és én láttam ott azt, hogy lesz a megértésből és a kutatásból egy előrejelzés, az előrejelzésből pedig egy befolyásolás. Tehát, hogy az, amit kitaláltunk, evolúciós alapú kultúra felmérés és előrejelzés, abból hogy lesz befolyásolás, és azt láttam, hogy nem akarom ezt a technológiát én adni a késői kapitalizmusnak, hogy még hatékonyabban.
2: Ez elképesztő.
3: És tudod, mi a slusz poén? Hogy évekkel később a Guardian csinált egy titkos videós felvételt arról a cégről, ami ugyanebből az megértésből indult, mint mi, ahol ott ült a cégvezető, aki lettem volna én, és egy ilyen őrült egótripben magyarázza, hogy melyik országot vegyük meg, most vettünk meg, ezzel elintézek bármit, melyik pártot kell nagyját tenni, megoldunk mindent.
2: Hiszen befolyásolható mindenki, és náluk a te.
3: Igen.
2: És
3: lebukott az egész csapat, és bezárták a céget, meg kiderült, hogy loptak hozzá, ugye mérne akkor már Facebook profiladatokat, és tehát egy óriás botrány lett ebből, és így láttam, tudod, mint hogyha egy a jövő emléke, igen, így visszaköszön.
2: Igen,
3: volna,
2: hogy ezt az utat is választhattad volna. Igen. Ott voltál egy válaszunknál.
3: Igen. Mert ugye az izgalmas, hogy ezek az utak, ezek mind apró lépésekből állnak. Senki se úgy, mint a harmadik Richard úgy dönt, hogy mostantól gonosztevő leszek, érted, hanem hanem piciket lép, aha, igen, aha, hát ezek a befektetők, jó, hát akkor ezekkel együtt dolgozni, jó, hát ezek a megrendelők, oké, hát akkor jó, hát ez a projekt.
2: És mindegyiknél érezheted, hogy ú, itt valaki igen. sáros, ez nem, igen. ez nem tiszta, igen. ebben nem, ezzel nem kéne, ebben nem kéne belemenni, de ebbe kicsit belemegyek, igen. jó, ebből is engedek, igen. ebből is engedek, igen. fantasztikus.
3: És a végén ott vagy egy nagyon fura helyzetben.
2: Igen. De ez azt jelenti számomra, vagy nekem azt mutatja veled kapcsolatban, hogy nagyon hangos, vagy nagyon hangos volt a lelked, vagy már hozott tudatossággal dolgoztál, amire aztán el tudtál kezdeni építeni, vagy építkezni.
3: Igen, hát ennek te vagy a szakértő, ezt én nem tudom, de az biztos, hogy ott ezt meg kellett értsem, és az nagyon izgalmas volt, hogy konkrét bizonyítékom volt a kezemben arról, hogy a mi technológiánkat mire akarják használni. Tehát volt egy olyan alkalmam, hogy konkrétan leültem egy világcégnek, a mindenki által ismert cégnek a kulturális kutatási igazgatójával megcsináltuk a modelleket, és a végén, amikor elmondtuk, hogy mit kéne szerintünk csinálni, mert hogy hogyan az ő hangjuk hogyan hallatszik az interneten, és hogyan milyen visszhangot kelt az ő tevékenységük, akkor gyakorlatilag megmutatta nekem, át nem küldte, de megmutatta az ő főnökének a levelét, aki azt mondta, hogy mivel mi vagyunk mi, és ők, és ők ellenünk vannak, mi jók vagyunk, ezért amit mi csinálunk, az jó, tehát hogyha ők ellen vannak, akkor mi, légy szíves, hogy ezeket a hangokat takarítsátok ki az internetről. Tehát nem az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az igazság a termékeinkkel kapcsolatban, mm-hmm. hanem az, hogy abból kiindulva, hogy mi nem lehetünk a rossz oldalon, ezért ők vannak a rossz oldalon, mi vagyunk a jó oldalon, és akkor megértettem, hogy ameddig én a kommunikációs büdzséből dolgozom, addig én nem fogok semmilyen csodát tudni elérni, mert hogy teljesen egy trekken vagyok, az, amit a globális kapitalizmus fog akarni. Utána megismertem azokat a törvényeket, amik ugye a CEO-kat, a globális vezérigazgatókat arra kötelezik, hogy a profitot növeljék, és hogyha rájuk bizonyítható, hogy ezt nem a leghatékonyabban teszik, akkor elítélhetőek bíróságon, érted? Tehát, hogy ez be van az egész rendszerbe kódolva most már. Az rájöttem, hogy ennek én nem tudok a része lenni, viszont a HR büdzséből meg tudok dolgozni. Tehát amikor emberekkel kell dolgozni, azt biztos, hogy akár ebben a cégben is találnék egy olyan embert, akinek én szívesen segítek abban, hogy ő jobban vezessen, és csináljon ott egy olyan törzset, egy olyan közösséget, amiben jobb dolgozni, és a többi. Tehát gyakorlatilag rájöttem arra, hogy akkor én emberezni fogok, és rájöttem arra is, hogy én miért nem pszichológia szakra mentem? Tehát ugye ez olyan izgalmas volt, hogy ott nekem bennem volt egy ilyen vonal is, hogy pszichológia, szociológia vagy közgazdász, és akkor így
2: valamennyire mentem. Pótoltad ezt, ugye? Tehát valamilyen képzéssel pótoltad azt, hogy az emberekhez
3: hogy tudsz? Folyamatosan. Igen. Tehát azóta folyamatosan képzem magam, most már én is tanítok, tehát én is tanítom azt a típusú mély coachingot, amit én használok, és igen, tehát ezen az úton vagyok most már 12 éve.
2: Akkor az elmúlt 12 évben te boldog vagy?
3: Én nem csak, hogy boldog vagyok, hanem minden nap úgy kelek föl, hogy hogyan tudok ebből adni.
2: Jaj, de jó.
3: Tehát, hogy azt a típusú küldetést, vagy a bennem lévő energiát, az eszenciámnak azt a részét, amelyik így munkál bennem, az hogyan tudom legtöbb embernek adni ebből és megosztani.
2: De azért nyugtass meg, hogy ember vagy te is, és vannak rossz napjaid, és kihívásaid, és nehézségeid, mert tudod, tehát az, aki a 10 centivel a föld fölött lebeg, azzal nehéz kapcsolódni.
3: Ez különben, például most rájöttem arra a legutóbb egy ilyen mély beszélgetésben, hogy például az, hogy én túl lelkesítő tudok lenni, ez nem biztos, hogy sok esetben a legjobb.
2: Tehát, hozzám tökéletes kulcs lenne. Tehát én az alany vagyok. Igen.
3: De azért nagyon mélyre tudunk menni sessionökbe, tehát hogy én tudatosan használom azt a mély tudást, hogy ezek az elakadások, ezek nem a belátott részben, nem a tudatos részünkben vannak, tehát mi mindig a tudatos tudatalatti határvidékén dolgozunk, és úgy dolgozunk ebben a mély coachingban, tehát ez innentől kezdve ugye tényleg dolgozunk a legnehezebb részekkel is.
2: Sok férfival tudsz együtt dolgozni? Vagy, tehát most, mert ugye én azt tapasztalom a saját köreimben, hogy alapvetően a nők azok, akik az önfejlesztésre nagyon nyitottak. De az utóbbi időben látom, hogy a férfiak is jönnek.
3: Igen, körülbelül fele-fele. Igen, nagyon jó. Szerintem is. Ez körülbelül az volt, hogy 10-1 volt régen, mondjuk 8 éve, igen, és most olyan fele-fele. Szóval ez, és én is, tehát nekem ez egy fontos, ez egy cél, hogy e felé menjek, hogy tudjak segíteni a férfiak elakadásában, mert azt látom, hogy az, ami én keresztül mentem, azon nagyon-nagyon sokan keresztül mennek.
2: És nagyon boldog vagyok, hogy itt ülsz. Már is folytatjuk veled a beszélgetést, de már most azt kell mondanom, hogy de jó, hogy vagy. De mert nagyon sok férfinak van szerintem szüksége, igen, egy férfira, akihez tud így kapcsolódni, aki érti, abból a világból jön,
3: és keresztül ment ugyanazon.
2: Átment a hídon, és azt mondja, itt vagyok, gyere,
3: igen,
2: erre.
3: Igen.
2: Na, innen folytatjuk.
0: Lélekközösség Peller Mariannal, itt a Sláger FM-en.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, Karafi Ed Balázssal beszélgetek, író, coach, szervezetfejlesztő, a könyve címe pedig a Tudatos Törzsfőnök Titka, és ott tartottunk, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagy szükség van rád, és még ilyen férfiakra szükség van, de egyébként nem vagytok olyan sokan egyelőre, úgy tapasztalom, de teljesen mindegy, mert most veled foglalkozzunk. Mesélj erről a kétféle elvonulásról, kérlek szépen, amit szervezel. Ugye legutoljára, amikor találkoztunk ott az írói közösségben, a Libertin könyvesbolthoz tartozunk mind a ketten, meg a kiadóhoz, ott mondtad, hogy megyek Costa Ricára, és akkor így össze is mosolyogtunk, hogy de jó lenne, ha én is tudnék menni, csak igen, megyek Egyiptomba. De hogy ez egy konkrét elvonulás volt.
1: Igen, hát annyira, hogy kiszed el, hogy mi megalkottunk egy saját elvonuló helyet ott a dzsungel szélén, ahol, amit pont a Covid alatt nyitott meg 21-ben, én 22-ben vittem először elvonulást, és azóta minden évben megyünk.
0: Isteni.
1: Tehát egészen speciális a hely, azáltal, hogy magunk ott kialakítunk egy olyan permakulturális együttélési mintát, egy olyan blueprintet, amit osztunk is meg közösségekkel, hogy így ez a módja annak, hogy hogyan lehet fenntartható módon élni. Gyakorlatilag, hogyha ott leszel velünk, látod, hogy még ilyen egészségesen nem ettél, mert hogy gyakorlatilag csak rizst meg kávét vesz a konyha, minden mást megtermelünk, Isteni. Tehát az összes növényt, Úr összes Isteni. Zöldséget, minden a szomszédból jön a tej, ott van egy tehenészet, most már csirkéink is vannak, tehát hogy nagyon komoly a hely. Mindig az elvonulás utolsó napján mi is ültetünk, tehát mi elmegyünk a helyi barátokkal együtt, most éppen banánfákat ültettünk az utolsó nap. Tehát része vagyunk ott egy olyan kultúrának, ami arról szól, hogy mi hogyan nézhet ki ma egy olyan közösség, amelyik teljesen barátság van a technológiával, és él az összes technológia adta eszközzel, de közben észreveszi azt, hogy az emberi közösségnek az alapja a törzs, és azt, hogy úgy szeretünk ebben a méretű közösségben, ebben a 100-150 fős közösségben élni, és hogy nagyon fontos az, hogy mit teszünk, és hogy hogyan bánunk a természettel, és hogy egy olyan körforgást hogyan teremtünk meg, amiből a legegészségesebb táplálékhoz jutunk. Tehát ebbe csöppenünk bele tulajdonképpen, és ugye ráadásul a beton dzsungelből a dzsungelbe, a télből a nyárba, tehát emiatt van egy olyan zsilipelés helyzet, igen, ahol mindenki így azt látja, hogy ja, ezt így is lehet. Ekkora változás, ez így ilyen lazán, így benne vagyok ebbe, így megérkeztem, és akkor megnyílik a lelkük arra, hogy akkor lehet, hogy nagyon másban is így tudok változni. Tehát érted? Egy olyan helyzetet teremtünk, ahol ez a megnyílás, ez a nagy-nagy szeretetben és elfogadásban, ez a megnyílás lehetőséget teremt arra, hogy ő kimondja azt, hogy én nem ez vagyok, én ez vagyok.
0: Hogy azonnal tapasztalja magát egy másik helyzetben.
1: És megtapasztalhatja, mert nekem az az elképzelésem, hogy mindenkinél ott vannak ezek a mondatok, de nincs kinek kimondani őket. Ezért fontos az a közösség, amit csináltok, mert hogy nem az, tehát hogy én tudhatom magamban, de hogyha a saját közösségemben mindenki ugyanolyannak akar engem látni, mint tegnap és tegnap előtt, a legjobb szándékkal, mert hogy Marian, te marad, most így ismertünk meg, most már létszett,
0: maradjál
1: így. De közben kidő, hogy nem, te valami egészen másokkal, azt mondja, az nagyon nehéz. Tehát egy nagy lépést, igen, azt nagyon nehéz az otthoni közösségben bejelenteni és elfogadtatni. Tehát ez erre egy ilyen hely, az zseniális, és elképesztőt mennek a résztvevők.
0: Annyi minden érdekel. Érdekel a küldetés megtalálása. Mert én is abban hiszek, hogy kell egy küldetés tudat ahhoz, hogy legalábbis én nem tudnék anélkül létezni. Szerintem nem csinálnék semmit, csak ülnék és néznék magam el, és unnám az életet. Így viszont azt érzem, hogy varázslat az élet. Ez tudom, hogy ez nektek is ugyan, hiszen az egyik elvonulás pont erről szól, a küldetés megtalálásáról. De a kiégés is nagyon fontos téma. Tehát, és érzek összefüggést a kettő között, mert igen, ha nincs küldetés,
1: akkor kiégés van.
0: Akkor
1: van.
0: Kiégés.
1: Hát, ha nem belülről égsz, hanem valami külső dolgot rendezgetsz az életedben, és azt hiszed, hogy a belső világot problémája az a külső világnak a rendezgetéséből fog megoldódni, annak csak kiégés lesz a vége. Sajnos. Tehát az azt fogja jelenteni, hogy van egy belső igény, és ezt a belső igényt nem egy belső forrásból elégítem ki, hanem megtalálom azokat a dolgokat, amiknek a megszerzésére azt vélem, hogy majd amiatt fog a belső megoldódni. És ez pont az, ami a különbség, mint a csoki és a szex között, hogy az ugyanaz a kémiai anyag termelődik benne, csak egyikben megesszük, másikban előállítjuk. És hát mind a kettő jó, de azért van különbség.
0: Hát jelentős. Igen. Igen. És amikor még mielőtt elkezdtük volna a hivatalos beszélgetést, azért beszélgettünk is. És arról beszéltünk, te magad mondtad, hogy jelen pillanatban ugye ezt a kiégést én mondtam tám valahol, nem tudom, többször is.
1: A live voltban nemrég.
0: Igen, igen, hogy 3 kiégést sikerült lábon kihordanom az elmúlt 8 évben. Igen. És ez tényleg pontos.
1: Igen.
0: Mit rontottam el, hogy lehet ezen javítani, és hogy népbetegsége ez jelen pillanatban?
1: Hát ugye mekkorára akarjuk kinyitni a nézőkét. Valójában amikor nem egy törzsben növünk fel, akkor nem tudjuk, hogy mi az életünk értelme. Régen, tehát mondjuk 50 ezer éve a törzs volt az életünk értelme, abban nőttünk föl, tudtuk, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, hova megyünk, mi a sztori, ezt minden este a tűz körül elmesélték, tudtuk, hogy kivel kell vigyázni a törzsben, ki lesz a barátunk, ki a vezető, kivel lehet együtt menni, vadászni, halászni, ütögetni, és az, amit mi hoztunk a törzsnek, a mi ajándékunk, az volt a valójában a purpose-ünk, tehát a küldetésünk, az életünk értelme az volt, hogy én ezt hozom a törzsnek. És hogyha megfigyeled, ugye most abba vagyunk elakadva, hogy amikor azt mondom, hogy én mondjuk zseniális, fazekas munkát végzek, és én ezt az én ajándékom a törzsnek, utána azt kérdezik, hogy na jó, de mi az Instagram stratégia?
0: Igen.
1: És akkor mondod, hogy várj, most mondtam, nem azt mondtam, hogy Instagram stratégiám az ajándékom a törzsnek, hanem a gyönyörű fazekas művészete. Mm. Tehát benne vagyunk egy olyan helyzetben, ahol nagyon nehéz behozni azt, hogy mi az, ami valójában belülünk fakad, és emellé még a törzs hiány is bejátszik, mm-hmm. Tehát ahelyett, hogy megfigyelnénk egy elfogadó környezetben gyerekként rengeteg embert figyelve, hogy hogyan tükröződünk mi vissza a világban, és ugye a saját értékünket gyermekként a mások tekintetéből tudjuk meg.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha ott van 100 ember, akivel az adatok menni, és mindig ad egy különböző picit más visszajelzést arra, hogy mik az én értékeim, akkor meg fogom tudni találni ebben a sajátomat. És hogyha meg ez hiányzik, akkor ugye az van, hogy kettő, vagy rossz esetben egy emberre néz föl a gyermek, aki visszanéz, rémült szülő néz rá vissza, és ebben a helyzetben nagyon nehéz nem átvenni annak a néhány embernek a hitrendszerét és mintáit, akivel együtt vagyunk. Képzeld el, hogyha ez nem mondjuk 3-4, mondjuk jó esetben nagyszülőkkel kiegészítve, hanem mondjuk 30-40, 50-80, 100, akivel együtt vagyunk.
0: Mennyi lehetőség?
1: A törzsben minden nő a mamád lesz, minden nagymama a nagymamád lesz, minden nagypapa a nagypapád. Tehát, hogy egy olyan, ebben élünk, ez az, amit az én érzésem, ez nem egy kutatási adat, ez az én megfigyelésem, hogy ez hiányzik, ez a típusú biztonság hiányzik mindenkinek, hogy így tudjak együtt lenni egy csoporttal, ahol önmagam lehetek, el vagyok fogadva, de valójában együtt vagyunk, és ezt keressük szerintem, amikor egy cégbe elmegyünk dolgozni, amikor egy fociklubot támogatunk, egy politikai pártot, elmegyünk bridge-elni, vagy pókerezni, tehát gyakorlatilag ennek a törzsnek a pótlékait kapjuk meg, és keressük, de az, hogy ez valójában nem pótolja ezt az eredeti hiányt, ebből lesz egy csomó olyan helyzet, ami aztán a magányhoz, a kiégéshez, a helyemet nem találáshoz, a különböző addikciókhoz vezet ebben a társadalomban. Tehát valójában nekem ez a a nem tudományos érzésem, hogy ez ebből származik. Nagyon izgalmas tudományos bizonyítékok gyűlnek mostanában ehhez, tehát például az egész kék zóna, hogyha követed ezt az elmúlt 15 évben, az ugye sokak szerint arról szól, hogy babot tegyél, meg sokat sétálj, ha lehet lépcsőn, de valójában arról szól, hogy van purpose, van törzs.
0: Így, tehát az, hogy vigyáznak
1: egymásra a törzsben, és a nagymama is tudja, hogy ő miért kell fel
0: így
1: most,
0: van.
1: Mert ő
0: mi
1: lesz
0: feladat?
1: A dolga.
0: Így van.
1: Ugye az ügye, a purpose az ügy, a küldetés, az ügy, a dolog. A másik, a Harvardon szoktunk idézni egy kutatást, ami most már lassan 85 éve fut, arról, hogy mi egy kiteljesedett és boldog élet, és gyakorlatilag az egyetlen olyan dologot, ami igazi korreláció mellett úgy látszik, hogy nem csak együtt van, hanem kauzalitás, tehát okozati összefüggés, az az, hogy hány a családon kívüli mély kapcsolata van az embernek. Mert nagyon fontos a család, de nagyon fontosak azok a kapcsolatok, amik ezen kívül vannak, és gyakorlatilag független attól, valaki hova született, milyen az anyagi helyzete, milyen cégnél dolgozik, milyen munkája van, művész, vagy mérnök, vagy vezető, cégvezető, azt az egyetlen dolgot találták 85 év alatt, hogy valójában ezek a mély kapcsolatoknak a jelenléte, ez fogja meghatározni a hosszú boldog életet.
0: Neked sok ilyen mély kapcsolatod van?
1: Én úgy érzem, hogy van nagyon sok, és ami nekem még nagyon fontos, hogy van egy olyan kör, akiket én a törzsemnek tekinthetek.
0: Egy részük,
1: egy részük Kosztarikában van.
0: Igen.
1: De körülbelül, hát, hogyha mondjuk mindenkit összeadnak,

0: nemzetközi törzsemet a szülinapomra összehívom, mindig azt mondom, hogy a szülinapomon gyertek el egy órát, legalább Zoomon hadd lássalak benneteket kis matricák formájában, és olyan jó hívások szoktak ezeken. No, nem csinálunk semmit, csak ott hümmögünk és
1: integetünk egymásnak. Igen. Na innen folytatjuk már is a beszélgetést.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM.
3: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Folytatódik a Lélek Közösség Peller Mariannal, Karafiát Balázs íróval, coachsal beszélgetek, és ott tartottunk, hogy te magad teszel azért, hogy a saját törzsedet, ami akár 100 fő is lehet, hogyha igazán utána számolnál, azért időnként, évente egyszer-kétszer valahogy magad köré tud gyűjteni, akár kihasználva a digitális lehetőségeket. És nagyon... Nagyon tetszik nekem, bár még csak épp, hogy egy picit meséltél a saját életutadról, de nagyon tetszik a tudatos döntés, amit hoztál. Akár azzal, hogy 33 évesen rájöttél, hogy nem vagy boldog, vagy akár azzal, hogy lett volna lehetőséged nagyon sok pénzt keresni.
1: Igen.
0: Csak tisztességtelen módon, vagy
1: igen,
0: másoknak ártva
1: igen,
0: sok pénzt keresni. De te nem, te mégis egy másik utat választottál. Szerintem, én ne haragudj, nem akarok ilyen, mert nem tudjuk a statisztikát, de szerintem kb. 10-ből egy ember az, aki jelen pillanatban így dönt. De lehet, hogy tévedek.
1: Igen. De nem sok emberrel találkozom, aki érti. Tehát akkor te 100 millió dollárt ott hagytál az asztalon.
0: És mindez, tehát választottál egy utat, választottál egy belső utat is, tehát befelé indultál el, hogy aztán kifele egy másik irányt tudj találni magadnak, és ez nekem egyértelműen spirituális utat jelent, viszont elkerülhetetlen szerintem a spirituális úton, hogy buktatók legyenek, mélypontok legyenek, akár válságba kerüljön az ember. Magam is tapasztalom. Nem tudom, hogy a te fogalomrendszeredben a spirituális válság mit jelent, nálam nagyjából azzal egyenlő, hogy van, hogy összezavarodik a hitem, összeomlik a hitrendszerem, és újra kell építenem, mert az, ami egy darabig működött, hirtelen úgy tűnik ebben az új élethelyzetben, tanításban, tapasztalásban, hogy

0: ezek a kapaszkodók már ide nem lesznek elegek. Neked mi az, mit jelent az, hogy spirituális válság?
1: Én ezt a hétköznapi értelemben, vagy a szakmai értelemben használom, nem olyan advanced módon, mint te fogalmazol. Hát a szakirodalom nagyjából azt írja le spirituális válságként, amikor azt veszi észre az ego, hogy olyan falnak ütközik, amit nem tud átütni, azt, hogy ami eddig elhozott, már nem fog tudni továbbvinni, azok a drive-ok, azok az erőforrások, amik működtették az életemet, ami, hogyha egóról van szó, akkor általában ugye fear and greed, tehát a félelem és a mohóság, tehát többet abból, amit én jónak gondolok, kevesebbet abból, amit én rossznak gondolok, tehát mondjuk azt, hogy több megbecsülés, szeretet, jóság és kevesebb fájdalom, egyedüllét valami. Tehát, hogyha ebben a helyzetben mozgunk, akkor ugye ez ütközik egy falnak, és elérkezünk ebbe a mindenem megvan, mégse vagyok boldog helyzetbe. És azt figyelem meg, amikor a kliensekkel dolgozunk, akik ebbe vannak, amit mondjuk a például Carl Jung, svájci pszichológus mester, akit én a legnagyobb alaknak gondolok ezen a területen, ugye ezt ő fogalmazta meg először, hogy ez valójában egy kötelező kör, amit az ego lefut, ő ezt ego inflációnak hívta, akkor még az inflációt nem kötöttük ennyire a monetáris rendszeret. És hogy az ego addig nő, ameddig már elég erős lesz ahhoz, hogy elfogadja, hogy a pszichében van nála nagyobb erő.
0: De jó ez.
1: És azt mondja, hogy aha, tehát akkor itt van nálam nagyobb erő, Jung ezt selfnek hívja, felsőbb énnek, az isteni részünknek mondjuk, és az ego képes elképzelni magát, mint nem a legfontosabbat, és elindul egy ego-self tengely képződése. Tehát úgy képzeld el ezt, mint amikor az ego azt hiszi, hogy mondjuk ő a legfontosabb, és elkezdi maga mögött észrevenni a szervet, és hogyha elmozdul, akkor látja, hogy valójában itt sokkal hatalmasabb dolog van. És ez a folyamat, amiben valójában én segítem a hozzám fordulókat, tehát ebben a legtöbben ebben a spirituális krízisben fordulnak hozzám, amit ők nem így hívnak, hanem ők a legkülönbözőbb módon hívják ezt kiégésnek, hívják azt úgy, hogy a régi örömök már nem adnak nekem örömöt, kifogytam a hobbikból, vagy eladtam a cégemet, és nem találom a helyemet a világban. Ugye a Pál Feri tök szépen beszél erről úgy, ahogy pont úgy beszélül, mint a jungiánosok, tehát ahogy én is, hogy egy olyan hegyre mászunk föl, amiről azt hiszik, hogy a boldogság hegye, de kiderül, hogy ez valójában csak a sikerhegye volt, és körülnézünk, és nincs itt a boldogság sehol. És ugye a domborzati viszonyokból ugye mi következik, hogy el kell induljunk lefelé. Tehát ugye, tehát én valójában az embereket lefelé segítem a hegyről, nem fölfelé. És ugye a hegymászó balesetek több mint 65%-a lefelé van, tehát fordul elő, tehát én lejönni segítek egy olyan hegyről.
0: Ott lehet még bukdácsolni nagyokat. Igen.
1: Egy olyan hegyről, amire föl még vitte az energiája. De már le nagyon nehéz jönni, és akkor megtalálni azt a hegyet, amire viszont most érdemes
0: felvenni.
1: Na
0: ezt akartam kérdezni, tehát akkor segítesz abban is nem csak lejönni, hanem utána találni egy olyan hegyet.
1: Hát ez a purpose, igen. Ez a dologunk, az ügyünk, a célunk, a küldetésünk, amibe meg lehet érkezni, és ugyanúgy segítek ebben egyéneknek is, vezetőknek is, meg cégeknek is.
0: Tehát ez az izgalmas, hogy szervez, egy egész szervezet.
1: Pontosan, egy egész szervezetben hogy tudunk megalapozni, hogy tudunk tudatosítani valami olyat, amiért itt vagyunk, és amiért együtt dolgozunk. Mert ha ez megvan egy szervezetben, akkor minden más nagyon szépen a helyére tud kerülni, épp úgy, mint egy egyénnek az életében. Hogyha ugye még Nietzsche mondta, az nem tegnap volt, hogyha megvan a miérted, akkor bármilyen hogyant el tudsz viselni.
0: Ú, de jó.
1: Ugye? Tehát erről beszélünk, hogyha van egy olyan belső érzésed, hogy benne vagy földelve, tehát hogy megérkezel a tengelyedbe, ezt így szoktam mindig mutatni, hogy a tengelybe, ahol mint egy fa meg tudsz gyökerezni a földbe, és ott meg tudsz állni, akkor ebben a térben tudnak a többiek fejlődni, a te klienseid, hozzád fordulók, a klubtagok, tehát te is ilyen teret tartasz.
0: Igen, de ez nagyon izgalmas kérdés, mindenkinek van küldetése?
1: Abszolút, így tehát van. Nincs a törzsben nincs olyan, aki azt mondja. A törzsben lehet, hogy azt mondják, hogy ja, engem a vadászat érdekel. Egy pont barátom mesélte azt a sztorit, hogy a kisfia 3 évesen oda döcögött a bőgőshöz, és azt mondta, hogy És most 35 éves, vígan bőgőzik egy nagy zenekarban.
0: Tehát
1: és
0: ott van,
1: igen.
0: Hogy 3 évesen tudta.
1: Igen. Ott leült, és egész este a bőgős nézte.
0: Te vajon tudtad? Kicsi gyerekként? Ez egy olyan izgalmas dolog, hogy mire emlékszünk, tudod vissza?
1: De én arra emlékszem, képzeld, de most eszembe jutott, hogy egy közös ismerősünk, majd elmondom a nevét, akivel egy társaságban voltunk, mondtam neki, hogy én leszek a pszichológusod. Ezt most, amit most meséltél, azt együtt megoldjuk, és én leszek a pszichológusod. És ez most villant be, nem sokkal ezelőtt, hogy lehettem 13.
0: Óriási.
1: Érted?
0: Igen, tehát, hogy, honnan tehát, jött ez?
1: Igen. Hogy én ott neki, akkor most üljünk le, és akkor, és hogy ezt valahogy teljesen elengedtem, az én, amit ebből megértettem a Feldmárral, az az, hogy ha valaki mondjuk nem tud jól kapcsolódni az apjához, akkor az, hogyha ugyanazt csinálja, az egy nagyon érdekes jel, hogy akkor úgy dönt, hogy majd akkor úgy fogok kapcsolódni, hogy én is vállalkozó leszek, igen. Én is kommunikációs vállalkozó leszek, és ugye nagyon szép, hogy ugyanazt a vonalat jártam be az életem elején, mint amit apám, és valahogy elhagytam ezt a pszichológia vonalat, és aztán pedig egy nagy körre.
0: Egy nagy kanyarra.
1: Igen.
0: Ez milyen gyönyörű. De közben abban is hiszek, de lehet, hogy, de szerintem meg fogod erősíteni, nem azért, hogy szükség volt arra a körre.
1: Hát. Ez az, és az különösen izgalmas, hogy úgy tudok dolgozni most vezetőkkel, hogy én magam voltam, és vezettem 50 embert, és buktam el, és álltam föl újra, tehát ez teljesen más megközelítés, mint amikor valaki mondjuk
0: megtanulja a módszereket, és megpróbálja átadni. Igen, én is abban hiszek, hogy hitelesít azért, mert megvan az empátia. Te már igen. Tudod, hogy milyen érzés abban a cipőben.
1: Így van. És sok mentoring elem is van abban, amit csinálok, tehát, hogy látok utakat, amiket esetleg én már bejártam, és ott meg lehet látni, hogy hát arra sárkányok vannak, ugye azt is ki lehet próbálni, de ott az valószínűleg nehezebb, el lehet, hogy erre könnyebb, tehát hogy nagyon izgalmas
0: hát
1: ez a
0: munka. Aztán majd eldönti minden lélek egyénibe, hogy ő arra akar menni, azért megnézi a saját sárkányait, tudod?
1: Így van, tehát ez az a szép, hogy én a tudatosításban segítek, tehát én abban segítek, hogy ő látja, hogy most döntést fog hozni, mert sok esetben, én biztos az életemben nagyon sok esetben úgy hoztam döntéseket, mint egy gyors vonal, és észre se vettem, hogy itt egy megálló volt az ott a döntés, érted? és valójában már robogok valami felé, nagyon kevés helyen tudtam például úgy megállni, mint amit meséltem neked, szerencsére akkor igen. De nagyon sok döntésem volt hirtelen és megállás nélkül, és tulajdonképpen ebben a tudatossági coachingban azt segítem, hogy vegyük észre, hogy ott egy döntéshelyzet van, és hogy ezt most el fogod dönteni, és hogy ezek a lehetőségeid vannak. Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott hogy fog dönteni, az szigorúan tőle függ.
0: Hogy
1: tehát, hogy az mindig is így volt, és áttekintjük azt, hogy ezek a döntéseknek mik a potenciális kimenetelei, mik a esetleges nehézségei, vagy könnyebbségei. Visszaviszem mondjuk a klienseket, hogy a múltban hogy döntöttek, ott milyen erőforrások vannak, ugye gyönyörűen vissza lehet hozni a jelenbe ezeket a múltbeli erőforrásokat, hogy akkor hogy döntöttél, akkor hogyan vizsgáltad ezt meg, és milyen energiából döntöttél, és akkor így segítem őket az életükben, meg az üzletükben ugye jó döntéseket hozni.
0: Már csak egy kérdésem van, mert hogy az fér még bele. Szív vagy ész? Melyik dönt?
1: A tudományos mondás erre az, hogy minden adatot szerez meg, és aztán hoz egy szívbeli döntést. Mert abban a döntésben, abban a gut feelingben, abban a zsigeri döntésben, abban már bele fogsz faktorálni minden adatot, amit megszereztél, az lemegy a tudatalattiba, és azon keresztül az benne lesz.
0: Igen. Tehát azért ne vakon.
1: Így van.
0: Igen, tehát így jobb, hogyha az ember előtte körülné.
1: Tehát abszolút, tehát csináld meg a piackutatást, csak aztán ne próbálj racionális döntést hozni, mert olyan nincsen.
0: Tehát valójában nincs olyan, hogy racionális
1: hát
0: döntés.
1: Hát nekem máig előttem van egy David Eagleman nevű kaliforniai barátomnak van egy nagyon jó műsora, az agyról, ő egy agykutató, és máig előttem van egy motoros balesetben megsérült egy utas, egy nő, és áll a hűtő előtt, és nem tud döntést hozni, hogy mit tegyen reggel, azért, mert az érzelmi központja megsérült.
0: Értem.
1: Minden tud a joghurtokról, meg a tojásokról, meg a műzlikről, de az érzelmi központja megsérült a motorbalesetben, és minden döntésünk érzelmi, és ő nem tud egy érzelmi döntést hozni, hogy mit reggelizni. Tehát ez a kép, ez máig benne van ebben a sorozatban, hogy kinyitja a hűtőt, és ott áll a hűtő előtt, hogy valójában mire is vágyik épp akkor ő.
0: Mi esne jól,
1: és nagyon izgalmas, hogy minden döntésünk ilyen, azt gondoljuk, hogy szuper racionális lények vagyunk.
0: Rohadtul, nem? Jaj, de élveztem ezt a beszélgetést. Balázs, most itt megígértethetem veled, hogy folytatjuk majd megint.
1: Yes, jó. Legyen úgy. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. És tőletek is búcsúzunk, 2 hét múlva jövünk legközelebb is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Lista készült Budapest legveszélyesebb útjairól. Karácsony Gergely kéri vissza a Városligetet. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A vezes.hu kikérte a Budapest közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, ahol a legtöbb baleset történik. Mivel minden tavasszal az előző esztendő baleseti statisztikáit állítják össze, így most a 2025 egészére vonatkozó adathalmazt tudták alapnak elküldeni. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet eszerint a Váci út 13. kerületi szakaszán regisztrálták, de szorosan ott van a nyomában a 17. kerületi Pesti út és a 14. kerületi Tököli út is. Az abszolút lista vezető a mindössze 900 méter hosszú terészkörút. Bár ránézésre itt minden közlekedőnek pontosan szabályozott a helye és feladata, kilométerre számítva mégis ezen az úton történt tavaly a legtöbb baleset. A terészkörutat a nagy körutas folytatásai, a 8. kerületi József körút és a 7. kerületi Erzsébet körút követik 22 és 16 balesettel, a listára pedig még a Rákóczi út és az Andrássy út is felkerült. Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a Ligetét, írta Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester arra reagált, hogy a kormány úgy döntött, a Városliget félbehagyott beruházásait jelenleg körbevevő építési kordonokat lebontja, és ezeket a területeket parkosítja. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a kormány célja, hogy világszínvonalú közpark alakítsa a Városligetet. Velkei György külügyi államtitkár és Zugló ország gyűlési képviselője pedig azt mondta, hogy idővel a Kóskároly sétányt teljesen autómentessé tennék. A június 20-i múzeumok éjszakáján ideiglenesen megnyílik a látogatók előtt az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum, így bárki bejárhatja a felújításra váró főépület központi tereit. A látogatók június 20-án délután szigorú biztonsági intézkedések betartásával léphetnek be az épület területére a Hügyes Endre utcai személyzeti portán, ahol összesen 4 órás időablakban érvényes múzeumok éjszakája karszalag birtokában, kisebb csoportokban kijelölt útvonalon tekinthetik meg a főépület egyes termeit az érdeklődők. A bejárás során 11 állomáson haladhatnak végig a látogatók, miközben megtekinthetik a főhomlokzat előcsarnokát, a Lechner család kerámia címerét, az egykori igazgatói irodákat és a múzeumőri lakás folyosóit. A 2017 óta zárva tartó múzeumpalota az intézmény kiköltözése óta csak egyszer, 2022-ben az Opus 735 című kiállítás idején volt látogatható. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella, cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon, a ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait.
2: Azonnal kezdjük az első részt.
1: Borsi Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, régi kedves barátunkat,
3: szeretett
1: Musical Club alapítónkat. Azért mondom többes számba egy picit, mert valahogy olyan magaménak érzem a ti klubot.
3: De jó.
1: De azért érzem magaménak, mert az első perctől kezdve támogattunk benneteket.
3: Igaz.
1: Azzal a felülettel, hogy tudtatok erről beszélni, és én azt mondtam, hogy sikertörténetként könyvelem el, amit elértetek. Ez az első perctől kezdve működik. Tehát igen. Mikor kezdtétek el? Hány éve?
3: 3,5 éve. Egész pontosan 3,4 évvel ezelőtt ültünk le Kocsák Tibivel és Várkonyi Matyival nálam a lakásomon, hogy beszélgessünk egy picit, úgy általában. Aztán kijött ebbe a Musical Club, és rákövetkező januárban el is indult. A tervünk az volt ezzel igazából, hogy a musicalnek a klasszikus vonalát erősítsük, és vigyük tovább. Ugye sok ága van a musicalnek, ezt látjuk, halljuk. Mi a minőségre mentünk mindenképpen, hát ez a két emberrel nem lehet más csinálni, világos, természetesen. Világos. És az volt a célunk, hogy klubot csináljunk, ahol beszélgetni tudunk, ahol hátteret tudunk adni, ahol be tudjuk avatni az értő nézőt, meg a nem értőt azt is, hogy élvezze a musical világát. És azt gondolom, hogy ez teljesen...
1: Na de hogy miért érzem magaménak a ti ötleteteket, amihez egyébként semmi közöm, csak annyi közöm van, hogy nagyon örültem neki már az elején. Mert nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást a mai világban, amikor nyomkodjuk egész nap a telefont, és kényelmesebb valakivel az üzenetküldőn keresztül kapcsolatban lenni, na de itt legalább ti tényleg egy élő közösséget alkottok. A közösség teremtés iskolai példái vagytok egyébként. És visszahoztátok a klub életet Pestre, ami egy nagyon-nagyon rizikós vállalkozás volt, na de itt az első perctől kezdve nyilván jó vendégek, jó struktúra van, meg nagyon szépen építitek az egészet, de hogy telt ház van mindig.
3: Telt ház van, hála Istennek, igen, és változó. Tehát van egy olyan 30-40-es mag, lehet, hogy 50-es, uh-huh. És mindig van egy nagyjából hasonló méretű, időnként megjelenő, aztán belülük aztán lehet, hát
1: rajongók
3: hogy
1: tag.
3: Rajongók vannak, igen, akik arra jönnek, vagy a Kocsákra jönnek, vagy a Várkonyra jöttek, vagy a Mesimot vendég, vagy rám, igen, okay. Akad ilyen is egy-kettő, de egyébként alapvetően a fellépőkre jönnek. De hát zseniális dolgok vannak itt, és ők is nagyon szeretnek jelen lenni egyébként. Róla majd beszélek később egy picit, de még okay. A nézőkről, mert egy fantasztikus, ahogy te is mondod, olyan közösség jött létre most már, akik ott ismerték meg egymást például.
1: Na, hát ez a legjobb.
3: Beszélgetnek egymással, felhívják egymást például. Tehát ajándékokat hoznak, hát ez ami zseniális dolog.
1: Barátságok, ismerettségek.
3: Így van, pont. Szerelmek
1: komoly
3: nem,
1: emberi.
3: Lehet, szerelmek
1: lehet, hogy még azok is.
3: Sőt, tudom, hogy szövődtek szerelmek is, igen. Úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon jó dolog ez. A mai világban, ahogy te is mondod különösen, én azt gondolom, hogy ezt kell erősíteni mindenképpen, és ezt eltaláltunk valamit. És a musical nyelve az viszonylag, hogy mondjam, tehát könnyebben befogadható, mint mondjuk az opera, vagy bármi más. Ez a nagy előnye a musicalnek, ugyanakkor viszont mély tartalmat is hordoz, tehát a legkiválóbb műfajok egyike, azt gondolom.
1: Na, de az rajtatok is múlik, hogy ez a műfaj, ez éljen.
3: Abszolút.
1: És vigyétek tovább, mert az, hogy persze vannak színházak Budapesten, amelyek erre építkeznek, és ezzel foglalkoznak, oké, de ti teljesen más megközelítésből álltok hozzá.
3: Mi hátteret adunk.
1: Így van.
3: Mélységet és hátteret, nagyon jól mondod. Megmutatjuk azt, hogy amit látnak a színházban, akár a Madásban, bárhol máshol, az hogy születik meg? Mik azok az izgalmas dolgok? Hogy tanulom meg egy szöveget például? Mennyire kell pontosnak lenni a zenének, uh-huh. A dallamnak? Kocsáknál nem lehet hibázni. Tehát amikor odajönnek, akkor óriási stressz van bennük, nem azért, mert imádnak odajönni, hanem a tanár úrnál nem lehet hibázni, mindenki tudja. Aha. És ez neki kihívás. Mert egy előadáson sem lehet, de ha félrecsúszik valami, hát oké, rendben van. Itt a klubban nem lehet.
1: Nem lehet.
3: Nem lehet.
1: Nem is gondoltam
3: volna. És ezért jönnek. És ezért jönnek, mert meg akarják méretni magukat. És nekik ez hihetetlen nagy dolog, és az a legnagyobbak is mondják, hogy a Kocsák tanárúrral játszhatunk, énekelhetünk, és zongorázik nekünk, hát ilyen a világon nincs. Igen, és az a közönség nagyon élvezi, és hogy maradjak a Tibinél meg egy mondattal, olyan improkat csinál, hát világszám. Komolyan mondom, világszám.
1: Elhiszem.
3: Legutóbb Kurtágot utánzott például, musical stílusban. Tehát a zongora húrjain játszott példát, az egészen elképesztő.
1: Na, szóval érdemes, ilyen. Kedves hallgatóink, aki még nem látogatott el, Bencz Úrház?
3: Bencz Úrházban csinálják, most már 3 éve, igen.
1: Legyen ott a Bencz Úrházban, és majd mindjárt elmondjuk, mert ezért jöttél, hogy... Persze, rég láttuk egymást, és mindig örülök neked, de maga az, hogy lesz a nyáron is, tehát nem álltok le. Nincs nyári szünet.
3: Ez a 6. kerületben van, ugye a Bencz Úrház, a Bencz Úr utca 27-ben.
1: Egy impozáns helyet, ez nagyon szép utcában, nagyon szép helyen.
3: Ez egy ugye foglalkozom építőiparra, még építészettel is. Ez a 19. században épült egy nagyon gyönyörű kis palota. És ezt megőriztéktük a jövőnek is talán. Igen, tehát ide érdemes bejönni, és csak úgy szétnézni az épületben. Nyáron pedig kimegyünk a szabadba, van egy olyan 200-250-es uh-huh. szabadtéri színház, színpad, nagyon a jó hangulattal, fás az egész, valami csoda, és ott csináljuk a klubot. Egy picit más ugye 200 embernek, meg 250-nek kell uh-huh. klubot csinálni, de miután voltunk már nagy nemzeti színházakban is, Debrecenben, Pécsen, uh-huh. más helyeken is, megszoktuk azt, hogy akár 5-600 emberek is tudunk klubot csinálni, és ez nagyon nagy dolog, hogy azt a hangulatot meg tudjuk csinálni egy 500-as vagy 600-as nézőtérrel is, mint a 100-ason. Mi sem hittük, megmondom őszintén. Ugyanis az a, és ezt a Vadász Dani fogalmazták, Vadász Dániel, ugye a Debrecen Színház igazgatója, ő hívott bennünket. Tehát nem mi keressük egyébként a lehetőséget, hívnak bennünket.
1: Mert látják, hogy milyen sikeres az, amit csináltuk.
3: Igen, és ő mondta azt, hogy ami a legjobban megfogta túl a profizmuson, a szeretet. Uh-huh. Ami átsugárzik, átjön a színpadról. És az a szeretet, ez a fajta közvetlenség, ami egymás között a színpadonban, és a közönsége is, én szoktam játszani, meg szoktunk játszani uh-huh. a közönség, bevonjuk a játékba. És ennek így megvan a klub hatása. És utána a szünetben én például nem az öltözőben szoktam lenni.
1: Ja, ott vagy közöttük a közönség?
3: Igen.
1: Milyen zseniális húzás.
3: Igen. Beszélgetünk, és nagyon kíváncsiak arra, hogy...
1: Meg emberi.
3: És ember, igen. És azt gondolom, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy ki mit gondol, ki hogy látja, tanácsokat kérek, és elmondják őszintén, hogy jobb lenne, hogyha azt egy kicsit hangosabban, vagy máshogy csinálnánk, de mindenki nagyon elégedett.
1: Na hát, és az a lényeg, hogy elégedett is maradjon, mert így tudtok tovább menni, eszetekben nincs abba hagyni.
3: Dehogy is, csinálj, és még egy dolgot hadd mondjak, hogy mitől közvetlen egy nagy színházban is, nem sötét a nézőtér. Uh-huh. Van rajta némi fény, hogy lássuk egymást.
1: Igen, de jó.
3: Imádom a mosolygos arcokat, uh-huh. meg amikor együtt élnek velünk. Szóval...
1: És ma meg ritka, úgyhogy ezért is kell.
3: Ez így van. Több legyen. Így van, és törekszünk arra, hogy ne csak szomorú nagy dalokat adjunk, hanem játékos dalokat. És a musical irodalom szűkölködik egyébként a vidám dalokban. Egyébként, ha belegondolsz, akkor a musical irodalomban mindig írnak bele egy-egy ilyen játékos dalt, de igazából nem. Uh-huh. Ezeket azért keressük. És ha már szóba hoztad a nyarat, mindig keressük azokat a színészeket, énekeseket, akik a humort is megtalálják uh-huh. az életben. Ilyen például Serbál Attila. Uh-huh. De most nem lesz, hogy szokott velünk jönni sok helyre. Most az első alkalommal június 24-én, június 24-én Vágó Zsuzsi lesz a vendégünk. És ha már a humort említett, a Faragó Topi. Aha, igen, hát Faragó igen. Andrés, okay, ugye? Megvan. Hát a humor óhat. Az, figyelj, én nem tudok már musicalt énekelni. Mondom, Topi, gyere azért nyugodtan. Jó lesz az nekünk, egy Amerikát elénekez, már tökéletes. Úgyhogy,
1: na de nálatok rang lett fellépni, én azt vettem észre a művész.
3: Ahogy mondom, igen, és a nagyon nagy érzés. Nagyon nagy érzés, hogy igen, nem hogy első szóra jönnek, hanem...
1: Szeretnének menni?
3: Igen.
1: Hát tudom, hát hallottam igen, már eleget igen. tőlük.
3: Most nem mondok nevet, hogy kik hívtak, hogy mi még nem voltunk. És ez nagyon jó érzés, és persze, hogy jönnek, mert mindenki sorra kerül.
1: Tehát június 24.
3: Igen, 24 az első. Még Baks Andris, hadd mondjam, és Nagy Kirát. Okay. Baks Andris egy felfutóban lévő fantasztikus fiú. Már ért érdemes eljönni, de mindegyikért. Nagy Kirát pedig Debrecenben találtuk. Debrecenben fedeztük fel, amikor nemrég ott jártunk. Fölkért, hogy énekeljen, de Badász Dani ajánlotta. Meg kellett hívni Pestre, mint a Győrfi Annát is meg kellett hívnunk Budapestre, ugye Pécsről, és hát igyekszünk vidéken játszó musical énekeseket, színészeket meghívni, mert nekik az óriási lehetőség, hogy Budapesten abszolút megmutathatják magukat. Igen, és mi igyekszünk vidékről is hívni énekeseket, művészeket és fiatalokat. Tehát ez nagyon fontos küldetésünk, hogy fiatalokat is meghívunk. Én most éppen valamelyik nap megyek egy ilyen válogatóra, ahol fölkértek, hogy a legjobbat meghívhatnánk-e a musical klubba. Mondtam, természetesen.
1: Boldogan, de jó.
3: Igen.
1: Igen, júliusban is lesz, ugye?
3: Júliusban is lesz. Ott Egyházi Géza és Mahó Andrea jön majd, és ott lesz egy nagyon izgalmas dolog még, amiben belevágtunk, mert nem csak énekesek vannak most már, terveink szerint úgy volt, hogy táncosok, meg bemutatjuk az egész szakmát. Bakó Gabiék voltak, Bakó Gáborék voltak, aki hát szerintem a musical játszás legnagyobbja így a balett vonalán és a tánc vonalán. Na, ő is kis csapata jön, már voltak nálunk ezelőtt egy-két hónappal, ők jönnek megint, most nagy színpadon tudják megmutatni, egy zseniális beavató színházat csinálnak. Tehát bemutatják azt, hogy hogy készül a koreográfia, és olyan apróságok derülnek ki, hát a nézők imádják, és még bohózkodnak is hozzá. És még egy dolgot hadd mondjak, az előző az, hogy a június 24-ért, hogy Toldi Mária is ott lesz.
1: Komolyan?
3: Igen, aki még mindig tanít. Micsoda. Egyébként. Igen.
1: Névsor.
3: És elhozza három legjobb tanítványát, akik többek között például Anna Kareninából fognak énekelni a tercettet. Ezt azért mondom el, mert fiatalokról van szó, és az egyik legnehezebb dal. Igen. És ugye Kocsák Tibinek és Miklós Tibinek a hát talán az általuk is leginkább kedvelt musicalje.
1: Na hát itt kuriózumokat adtok folyamatosan a közönségnek, és én amit nagyon szeretek a musical klubban külön is, hogy ugye itt három, ti barátok voltatok egyébként?
3: Igen, hát még a Rokszínál, igen, okay. Nagyobban. Sőt, a Miklós Tibivel is ugye tegyük.
1: A Tibi is a negyedikként igen, ott igen, volt. Igen. De hogy elkezdtétek a sikerek hatására, nem ment szét ez a Matyi visszatért végül?
3: Egyelőre nem, mert más dolgok, generál
1: csinálgatja, tudom, hogy mert mesélt is erről itt van, egyébként, úgy jön, nagyon szeret benneteket, stb.
3: Abszolút,
1: de,
3: persze.
1: De hogy megmaradt a barátság, és tényleg tudjátok ezt.
3: Amikor tud jön, amikor, tehát várjuk mindig szeretettel, úgyhogy igen.
1: És hogy kuriózumok vannak meg, hogy van nektek az egyéb sorozaton kívül, voltak itt mindenfajta külön kiadások. Tehát mindig próbáltátok ezt színesíteni. Menet
3: így van.
1: Közben.
3: Így
1: mint
3: van.
1: Egy jó színház.
3: Pontosan. Hát való színház. Ugye az egész világ az.
1: Jogos.
3: Itt is van pódium, tehát igen, de azért a közvetlenség az mindennél többet ér. Tehát nekünk az izgalom benne, és a színészeknek is az izgalom benne, hogy karnyújtásra van a néző. Uh-huh. Itt nem lehet mellé énekelni. Itt nem lehet tátogni. Tehát itt
1: teljesíteni
3: élesben,
1: kell.
3: Itt élesben kell csinálni mindent, és akkorákat énekelnek. Tehát az tényleg ez ami fantasztikus, hogy mindenki külön készül, és úgy készül, hogy volt olyan, nevet nem mondok, mondhatnám egyébként, aki lemondott előadásokat azért, hogy a legjobb állapotban lévő hangon tudjon jönni. Igen.
1: De jó.
3: Igen.
1: Pedig az neki kiesés ilyenkor.
3: Az kiesés. Kiesés, de neki fontos volt, mert már előre rögzítettük, ugye hónapokkal előtte rögzítjük ezeket, mert hál' Istennek sokat dolgozok általában, és félretette egy héttelre azt a munkát.
1: De jó.
3: Igen. Ez
1: egy ügy lett. A Musical Club egy ügy lett.
3: Igen.
1: Ügy lett, hanem ügy lett.
3: Bizony nem ügy lett, sőt olyannyira nem ügy lett, hogy egy fillér támogatás nélkül csináljuk ezt, azért hadd mondjam
1: folyamatosan.
3: El. Folyamatosan. Tehát a nézői bevételből élünk, hozzá kell tennem, szolid árakkal tudjuk csinálni, mert hát ma sajnos a kultúrát nagyon nehéz. Hát vannak színházak, akik ugye nagy, mondjuk ki nyugodtan 20 000 forintos árak vannak, ami borzasztó. Nálunk azért ennek a negyede körülbelül, amiért, mert mi arra megyünk, hogy elérhető legyen, megmutathassák magukat a színészek, és ők is úgy jönnek, barátságból jönnek, szeretetből jönnek, mint ahogy mi is barátságból csinálják, tehát egy fildért nem keresünk rajta, megmondom.
1: Na de a szenvedély az visz.
3: Igen.
1: 3,5 éve folyamatosan.
3: Igen, igen, és ez a szerelem, tudod, amit nem lehet elhagyni, örök szerelem. Az nem.
1: Na, ami már hány éve kezdődött?
3: Hú, hát ez mikor indult? 80-ban indult ugye a Evitával a Roxy.
1: De te ott voltál az a kezdetektől?
3: Ott voltam, igen, igen, a Szigeten, igen, igen. És attól kezdve én követtem. Én igazából 82-től 88-ig voltam az Esti Hírlapnál, és akkor lett még erőteljesebb ez a kapcsolatban, akkor már írtam is róluk.
1: Hát a Miklós Tibivel is igen, baráti kapcsolatban voltam?
3: Vele voltam igazán baráti kapcsolatban.
1: Komolyan? Na, igen. Ezt akkor jó, hogy most erre rákérdeztem, én nem tudom, meséltem-e neked, egyetlen egy élményem van hozzá. Egy találkozásunk volt, de fontos volt az életemben, mert még gyerekként az ő 1977-ben megjelent interjú kötetét, a Keresem a szót, Keresem igen. a hangot címűt, amiben a kor nagy zenészei Presszertől, Novai Gáboron át, Kovács Katéig mindenki szerepelt, akik akkor a magyar zenei életet uh-huh. meghatározták, és olyan jó kérdések voltak benne, hogy ezt kijegyzeteltem mind a 400 oldalt. Uh-huh. És azokat a kérdéseket próbáltam mindig aktualizálni. Tehát, hogy nagyon fontos volt, és akkor megláttam őt egyszer egy József Attila színházbeli sajtótájékoztatóról kijönni, akkor oda pattantam hozzá, és elmondtam neki ezt, és egyből odavitt az autójához, adott a saját musical könyvéből egyet. Tehát nagyon-nagyon fain, így mondják.
3: Igen, így is.
1: Nagyon korrekt és kedves.
3: Fantasztikus fickó volt egyébként, és nekünk még mindig itt van. Tehát bármikor elmegyünk bárhová fellépés a klubban, és minden alkalommal megemlítjük, minden alkalommal játsszuk a dalait egyébként. Egy szívlélek ember volt, aki csak szereti lehetett, elképesztő tudással bírt, ugye az a könyv, amit megvan nálad is, igen. ugye a musical.
1: Igen, igen,
3: az a 450 oldalas igen. kiadvány. Én ezt tanítanám, megmondom őszintén a színművészetén. Egyébként ott van példány belőle. Aha. És volt olyan fiatal énekesünk, akitől megkérdezte, hogy elővette, és mondta, hogy igen, bement a könyvtárba és elolvasta.
1: De jó.
3: Én ezt mindenkinek javasolnám egyébként, aki ebben a műfajban működik, alapmű, és tervezgettük a Matyival és meg a Tibivel, a Kocsákkal és a Várkonyival, hogy meg kéne írni a folytatását. Mert a Tibi ezt 2000-ig csinálta meg. Ugye sajnos már 12 éve nincs köztünk. És azért azóta sok minden történt. De aztán mindig abban maradunk, hogy ezt nem tudjuk úgy megírni, mint amikor Tibi megcsinálta. Fantasztikus ember volt, nagyon jó barát volt, sokat lehetett vele jókat nevetgélni, és a tudása az, ami... Én mindig azt mondom, mellette és a Kocsák mellett én elvégeztem a Zeneakadémiát.
1: Ja, az biztos, abban biztos vagyok. Abban biztos vagyok.
3: Igen.
1: És... Már színház igazgató is lehet.
3: Jó. Igen, igen, igen, igen. Jó is lenne egyébként, bár remek színházat tudnánk csinálni.
1: Az biztos. Meglát. Abban biztos vagyok.
3: Jó, szóval ilyen csapat egyébként. Jó, nagyon-nagyon jó ez a musical brigád. Tehát operett színházban is fantasztikus musical énekesek vannak, akik nincsenek kihasználva igazából. Vidéken elképesztő tehetségek vannak, fiatalok, kevésbé fiatalok. Szóval nagyon jó dolgot lehetne csinálni, mint hogy születnek is nagyon jó előadások egyébként. Tehát a Madás Teltházzal játszik. Szóval vannak jó előadások. Az Erkelben is...
1: És Tibi, a Kocsák Tibi még ugyanúgy ott van.
3: Igen, a zenei vezető tovább is a Madásban. Okay. Így van, és hát rajta megy keresztül minden, és ez hát látszik is az előadásokon.
1: Igen, nem véletlenül.
3: Igen. Úgyhogy nagyon jó velük dolgozni, és dolgozni is nagyon jó. Tehát túl a barátságon, értem. Ugye nem mindegy, hogy...
1: Igen. Na de az a lényeg, hogy megmaradtak ezek a szövetségek, ezek az emberi.
3: Megmaradtak, és épülnek tovább. Tehát ez nagyon,
1: ez a lényeg.
3: Ez nagyon fontos, hogy tudjuk építeni egymást. Tehát én sokat tanulok a Tibitől, zeneileg, művészileg. Ő meg talán azt gondolom tanult tőlem picit mást, ami az én szakmám, az
1: ami
3: én műfajom.
1: Is árt egyébként.
3: Igen, Tibi nagyon jól beszél, remek előadó, tényleg fantasztikus dolgát, meg a tudása, hát az fölér a Miklós Tibiével egyébként. Tehát, de hiszen együtt is dolgoztak. És a Tibinek a mai napig a lelkitársa. Tehát a két Tibi,
1: értem.
3: Abszolút lelkitársak.
1: Értem.
3: És a Kocsáknak nagyon hiányzik egyébként. Tehát ezt mindig elmondja, hogy nincs az az ember, akivel ugyanazt meg tudná csinálni. Még a Brodyval is írtak fantasztikus dolgokat.
1: Igen, tudom.
3: Más.
1: De más az. A lelkület.
3: Ők egy, igen. Igen. Egy levegőt
1: Lennon megkárni. Ugyanazt.
3: Nem menjünk messze.
1: Abszolút. Laci, a végén vagyunk, már jó társaságban repül az idő, de készültök a szeptemberi indulásra is?
3: Készülünk, igen.
1: Tehát ti már előttünk jártok jóval.
3: Készülünk, szervezzük, sőt olyannyira, hogy meghívásaink is vannak vidékre.
1: Ugyanúgy.
3: Igen, sőt, hát lehet, hogy ki tudunk lépni az ország határon túlra is.
1: Hát az is olyan tökkolok nektek.
3: Erdély a célpont. Uh-huh. Ők kerestek meg bennünket, Dél-Erdély és a felső rész is. Nagy-nagy örömmel mennék, egyelőre még folynak a tárgyalások, de biztos, hogy menni fogunk. És itt is Fehérvárra, Debrecenbe, tehát vannak terveink, amit...
1: Na, hát kívánom.
3: Meg a Bencúrháza továbbra
1: az
3: is.
1: Az maradjon is.
3: A törzseljünk mindenképpen.
1: Meg legyen is sok teltházat és sok csillogó szempárat kívánok nektek, nagyon, akkor nagy baj nem lesz.
3: Ennél jobbat nem
1: Musical Club, kedves hallgatóink, kövessék, szeressék őket a közösségi oldalon is, minden pontos, fontos információt megtalálnak. Egy biztos, minden hónap utolsó szerdája. Ott a Bencúrházban.
3: Nagyon köszönöm, hogy köszönöm, itt lehettem itt veled. Nagyon
1: Borsi köszönöm. Lacival beszélgettem, aki nélkül Musical Club biztosan nem lenne, de lesz még sokáig. Úgyhogy reméljük, hogy még nagyobb mérföldkövekről számolhatunk be. Lacitól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, visszajáró vendéget, és a kedvenc zenészünket, Nagy János Jancsát köszöntöm nagy szeretettel. Hát sok titulust mondhatnék a nevedhez, mert rengeteg díjjal, meg a zenén belül is több mindennel.
4: Csak egy egyszerű zongorista srác vagyok, maradjunk ennyiben.
1: Hát mondod te, én mondhatok rólad mindenféle szépet, meg jót. Örülök neked mindig.
4: És köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és sok szeretettel.
1: Ide bármikor jöhetsz, mert olyan értéket képviselsz egyrészt, másrészt meg olyan közösségépítő fellépéseid vannak, meg persze ezt akár az iskolára is mondhatnám, ahol nem is akármilyen titulus töltesz be, vagy szerepet. Mindenhol, ahol, pont ezen gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy az összes zenei lábad, ami értékteremtés és alkotás, az azért közösségteremtés is. Összehozod azonos érdeklődésű fiatalokat, időseket, mindenkit, aki a mívesebb zenére vevő és kíváncsi.
4: Hát igen, ugye a tanításnál is ez van, én igyekszem, hogy a zongorista növendékei azok ne csak egymagukba otthon játszogassanak, hanem ha lehet, akkor minél inkább találkozzanak a többiekkel.

0: világunk, és amiben ők is tulajdonképpen így bele születtek és bele cseperedtek.
1: Na de az alkotás örömbe az ugyanúgy megvan benned.
0: Az ugyanúgy.
1: És az változik évről évre? Tehát mit tudom én, erősebb, gyengébb, hogy van ez nálad?
0: Hát nyilván vannak olyan időszakok, amikor az ember olyan ihletettebb pillanatait éli. De én inkább azt mondanám, hogy az változik, hogy mikor van kedvem ahhoz, hogy most több zenét írok, mikor inkább játszom együttesben, mikor szólóban, mikor melyik együttesben. Tehát hál' Istennek ezeket így tudom tologatni, tehát így tűnhet úgy is esetleg, mint hogy kinek mindig van kedve, de igazából nem erről van szó, hanem hogy mindig megtalálom azt, hogy éppen mihez van kedve, és azért picit előtérbe hozom.
1: De most például van kedved alkotni? Tehát most milyen időszakot élsz?
0: Koncertezni van kedve, meg játszani. Aha. Tehát nem is annyira írni, hanem inkább nem
1: azokat,
0: sokat, nem sokat, de hogyha ha játszom, akkor azt tartom nagyon fontos. Tehát ha gyakorlok, akkor is elsősorban, hogy mondjam, tehát most vagyok koncertet gyakorlom, tehát hogy kevesebbet írok, mint inkább játszok.
1: Na jó, de hát a közönséggel való találkozás az tényleg fontos.
0: Hát az a koncert, persze.
1: Hogy ne az online térben kelljen mindenkivel kapcsolódni.
0: Igen, ez alapvetően fontos.
1: Élményt jelent, vagy nem, inkább úgy kérdezem, mikor jelent élmény számodra egy találkozás a közönséggel? Mindegyikre gondolom nem mondod azt, hogy ez az volt. Vagy ez se biztos?
0: Hát, én tulajdonképpen majdnem mindegyiket tudom azt mondani, tehát nagyon érdekes dolog ez, tehát, hogy én a zenészekkel való találkozást várom, tehát kövezzem meg mindenki. Ugyanakkor, akik ott vannak, őket nem nagyon fontosnak tartom, tehát a közönséget. Tehát mindig azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha trióba játszunk, akkor igazából kvártett, tehát mert mindig a közönség az mindig egy plusz, egy része a zenekarnak. Tehát, hogy az elején nem tartom azt fontosnak, vagy nem tudom, hogy mondani, tehát nincs bennem ilyen para, hogy most akkor lesznek, nem lesznek, hányan lesznek, jaj, csak legyenek sokan, vagy én nem is tudom,
1: micsoda. Mert a játék körülményért mész.
0: De igen, elsősorban azért megyek. És akik eljönnek ezt meghallgatni, az abban a pillanatban kvázi nyitott a történet, és részesei ennek.
1: És társulnak,
0: és onnantól kezdve, hát ahogy szoktuk mondani, ugyanúgy játszunk kettő embernek, mint hétnek, tehát hogy jó, tehát hogy tényleg mindegy, hogy mennyien vannak, hogy most az kevés, vagy sok, vagy tényleg, tehát...
1: Tehát valószínűleg akkor azért tudsz te hosszú távú emberi szövetségeket és alkotói szövetségeket is kötni, vagy játszótársit, mert tényleg a játék örömért és azokkal jó játszani.
0: Engem elsősorban ez érdekel, igen.
1: Mennyire mérföldkő a mostani állapot, vagy időszak, amikor találkozunk számodra?
0: Hát számomra egy óriási mérföldkő, hogyha most így nézzük, mert ugye harmadik éve van, hát szerencsém játszani Frank Gambele együtteseiben, és most tavasszal volt az, hogy a triójában is, tehát hogy a Frank Gambele gitározik, ugye Dominik Lippi az a basszus gitározik, és én oda kerültem harmadik, nem mint zongorista.
1: Azért mondd el a hallgatóknak, kérlek, hogy ki ő, hogyha aki nem
0: persze,
1: tudja.
0: Persze, Frank Gambele, őt a leginkább a Chick Corea Electric Bandből lehet ismerni, ugye az, nem tudom, 20 éveket játszott a Chick Corea Koreával, és egy egészen különleges új gitár pengetési technikája is van, amit ugye a gitárosoknak az egyik atya úristen, gyakorlatilag a mai napig a Frank Gambele. És ugyanez a Dominik Dippi, ez a basszus gitáron, tehát ő a John McLaughlin trióban tűnt fel, és vele lett hatalmas.
1: Tehát nem akárkék ezt a hallgatóknak?
0: Hát mondom. Tulajdonképpen a jazz első élvonalban lévők. Tehát, hogy
1: ők hol élnek?
0: Ahogy mondta ezt valahogy, most nem tudom, csak nem akarom mondani, hogy gizdának tűnjek, de valamelyik zenész ismerősöm mondta, hogy tulajdonképpen innen följebb nincs. Tehát, hogy,
1: és igaza van.
0: Hát itt szakmailag, ha így nézem, hogy most kivel lehetne még együtt játszani, vagy akkor hát persze még lehet sorolni neveket, de tulajdonképpen ők már azok. Tehát, hogy
1: na de ezért
0: tartom én ezt egy nagyon nagy mérföldkőnek, és lesz nyáron is lesz hát koncert, tehát hogy nem az volt, hogy emeltem egy koncert, aztán nem csörgött többet a telefon. Tehát én ezt tartom kvázi a szakma.
1: Mert az is, abszolút az is, ez azért vagy, ne is...
0: Világomnak, vagy nem tudom, életemnek az egyik csúcspontjának, ha lehet ezt így mondani.
1: És kérem is téged is, meg a hallgatókat is, hogy ne tévesszék össze a lelkesedésemet itt az udvariatlansággal, nem azért kérdezgetek bele közben, hanem mert tényleg ez akkora dolog, hogy ezt tudni szeretnénk mielőbb, hogy jött ez össze neked?
0: Dominik Di Piazzával 10 évvel ezelőtt játszottam először, szerintem a

0: Alba Régia Jazz Fesztivál szervezett nekik egy trió koncertet, és lebetegedett az zongoristájuk. Ugye valószínűleg miután én ottani, nem tudom, hogy egyszer csak kaptam egy e-mail, de miután az Alba Régia Fesztivált a Mics Gergőjék szervezik, aki a Kodolányi, én meg ott tanítok, mint zongorista, a zongoratanár, tehát gondolom, úgyhogy nekik köszönhetem, hogy beajánlottak, mint zongoristát. És azt érdekes, hogy ezt a Dominik mondta nekem most tavasszal, ugye ott a Kim Plenfield volt a dobos, tehát így voltunk trióban, a Kim Plenfield, Dominik Di Piazza is, és én zongoráztam. És most mesélte el nekem a Dominik, hogy a Kim akkor két próba között mondta neki, hogy erre a zongoristára figyeljen oda.
1: Aha.
0: És ugye így, amikor a Dominik játszott kint Oroszországban, akkor abban a turnéban is, ahol a Paul Vertico dobolt, oda ajánlott be, és valószínű, hogy hát úgy tűnik, hogy itt is volt azért ebben erős szava, amikor zongoristát keresett be a trióba Frank Gambalev, meg előtte már a kvártetbe is, és hát a Borlai Gergő játszik a Frank Gambalével ugye már évek óta, tehát nyilván az ő véleménye sem volt nemleges.
1: Világos. Mikor tudtok találkozni?
0: Ott.
1: Mindig a koncerten?
0: Koncert előtt egy nappal van a próba.
1: Ja, akkor van a próba.
0: Persze, igen. Hát megkapjuk az anyagot,
1: felkészülünk. És ez mennyit? Tehát egy évente mennyiszer?
0: Ez eddig nyaranként volt turné, most volt az, hogy tavasszal volt egy pár koncert, most lesz megint nyáron is, tehát így...
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy mennyire klasszik zenekari tagság ez? Tehát ti tartjátok közben is a kapcsolatot?
0: Ezek projektek. Tehát ahogy én beszéltem a Frankkel először, mikor kim voltam, akkor mondta, hogy ugye van egy első számú brigád, aki a Frank Gambale Band. És ha ott valaki nem ér rá, tehát mikor bejönnek az érkezések, akkor elkezd egyeztetni, és aztán vannak a úgymond helyettesek, vagy tehát azután a levő emberek, és akkor így.
1: Na, de ez nem egy ördögtől való dolog, meg nem egy kicsinyítő képző.
0: Nem. Hát szerintem nem. Érted, nem szerintem, hanem hogy biztosan nem. Mert hogy ugye ő azt azért ezt mindig hangsúlyozta, vagy nem is tudom, tehát az első e-mailben is ott volt, a közös e-mailben a zenekar összes tagjának, mikor arról volt szó, hogy akkor egy próba lesz, és tanuljuk meg a dalokat mindenhogy, hogy nagyon köszöni mindenkinek, tatarat, de hogy készüljünk fel rendesen. Tehát ez nagyon udvariasan volt megfogalmazva, de hogy kvázi az ő nevét, nehogy véletlenül bárki is.
1: Aha, értem.
0: Igen, jó, tehát, jogos. Hogy jogos, abszolút jogos.
1: Hol él
0: jogos,
1: egyébként?
0: Abszolút jogos, Barcelonában.
1: Tehát ott oda kellett menned?
0: Nem, Olaszországban voltak a turnék.
1: Aha, oké. Okay. Ott találkoztatok.
0: Igen.
1: És na, mennyivel másabb most neked ilyen formátumú zenészekkel játszani? Érzed a különbséget egyébként?
0: Van különbség, de nem is, hogy mondjam, tehát nyilván azért, mert nem vagyunk napi kapcsolatban, tehát hogy ez is egy... Hát, hogy mondjam, kíván egyfajta olyasfajta koncentrációt, hogy egy picit talán mondhatnám, hogy összeszedettebbnek kell lenni, de nem igaz. Tehát mondjuk a European Mantra koncerteken pont ennyire összeszedettebbnek kell lenni, tehát hogy is...
1: És a Jancsa koncerteken?
0: Hát ott is. Tehát
1: hogy mindenhol?
0: Tulajdonképpen mindenhol, igen. Tehát, hogy más a zene. Itt annyi van, ugye, hogy mikor más együttesében játszik az ember, tehát mondjuk László Attila együttesében is, mikor játszik az ember, tehát, hogy más nevét teszed kockára, ha szabad ilyet mondani, bármivel, hogyha nem készülsz fel, nem úgy játszol, ha nem vagy ott időben, ha nem, tehát, hogy értesz, tehát, hogy
1: De ez nem azt jelenti, hogy a sajátodat meg oda kened.
0: Nem, ellenkezőleg, tehát én azt is komolyan veszem, de hogy ennyiben más nyilván, hogyha más produkciójában vagy benne, hogy hát nem teheted meg véletlenül sem. Tehát, hogy én saját dolgomat vehetem lazábbra, ha akarom, vagy ha akarnám.
1: Az megengedettebb, de...
0: Igen, hogyha nagyon úgy akarom.
1: De az meg az igényszinted.
0: Igen, de azt sem teszem, tehát, hogy innentől ezt így nehéz.
1: Itt ez, ugye ebben a műsorban szabad, sőt kérem is, hogy mondjál mindent, ahol csak lehet veled találkozni. Tehát tudod a dátumokat?
0: Hát tudom valamelyest a dátumokat, de segítségül tudom hívni.
1: Az összes, az nem csak ezt az egy projektet, tehát ahol veled most...
0: Hát 28-án fogunk játszani először a Renden, ez egy református egyházi fesztivál, Veszprémben a Cantus Dei együttessel, ahol ilyen református dalokat fogunk játszani, tehát azokat református énekeket dolgozunk fel.
1: Ezeket te már most tudod is, tehát, vagy tanulod?
0: Hú, hát ez egy nagyon régi történet az életemben ez, tehát hogy ugye 89 óta kántorkodom, tehát mondjuk a dalokat nem kell megtanulnom.
1: Jó,
0: hogy ez meg,
1: jó, értem.
0: De hogy,
1: értem.
0: De hogy ezeknek a feldolgozásait is csináltuk már régebben, ezzel az együttessel pedig 2 éve dolgozunk együtt.
1: Na jó, oké, azt én megértem, de hogy ez nem úgy van, mint a színészeknél, hogyha nem játszol valameddig, vagy nem játszod ezeket a dalokat, akkor azt illik ilyen, hogy hívják a színházba, felújító próba?
0: Hát most erre... játszottunk a Zeneakadémián szombaton. Okay. Tehát, hogy...
1: Okay. Szóval, tehát ezek hogy benne itt... vannak a kezedben?
0: Igen, okay. igen. Általában ezeket én igen.
1: Sírróból nyomod.
0: Nem mondom, hogy sírróból, de hogy, hát, hogy így tudom.
1: Tehát, jó, világos, megértettem.
0: Meg okay. jól olvasok ott, tehát ez egy nagyon nagy előnyünk, okay. sajnos. És aztán Balatonboglári Jazz Fesztiválon fogunk igen. játszani trióval, a Voyagers-szel, és László Attilával pedig másnap a László Attila Fusion Circus-szel.
1: Innen csókoltatjuk Attilát,
0: igen,
1: és igen, volt már
0: szintén
1: itt nálunk.
0: Balatonon, és utána pedig lesz egy nagyon érdekes, itt Biatorbágyon, július 10-én egy ilyen fesztivál, és ott fogunk játszani. Ott például a trióval, akikben ott a Zsuber Flóra fog játszani, és a fiam Nagy Milán.
1: Őt is üdvözöljük, ő is járt már nálunk.
0: Igen, ő.
1: Jól van?
0: Jól van, abszolút. Abszolút, most már lediplomázott.
1: Na, szívből gratulálok.
0: Abszolút, köszönjük szépen.
1: János, amikor hogy néz ki általában egy heted, és akkor most kifejezetten ezekre a hetekre gondolok, tehát még iskola van nektek,
0: az
1: vagy már véget ért?
0: Az iskoláknak vége van, okay.
1: De hogy egy héten mennyi koncert van ezzel a sok-sok formációval?
0: Hát kiszámíthatatlan? Nem tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse van, sok vagy kevés, tehát nem tudom, hogy ez minek számít. Tehát egy héten egy-két koncert van, nekem ez elég. Aha. Tehát, hogy mert hogy ez mindegyik jó, már bocsánat, uh-huh. de hogy, szóval, hogy nincs, én nem vállalok már olyat, ami uh-huh. nem tudom, tehát, hogy mindegy, csak a pénzért, vagy
1: világos,
0: hogy mondják ezt.
1: Tehát, nincs
0: kedved. Igen, már öreg vagyok.
1: Tehát, nem megélhetési zenész vagy.
0: Nem, hát Istennek erre nincs kifejezetten szükségem. Tehát ez bármennyi koncert is van ezekkel az együttesekkel, én mindegyiket nagyon, nagyon bírom.
1: Tehát az Attilát tehát, ugyanúgy, hogy az összes
0: nagyon
1: többit.
0: Szeretem. Nagyon, igen.
1: Például Attiláikkal igen. kell próbálni?
0: Ott is szokott lenni néha egy-egy próba. Ilyen felújító próbák azért van, mint az előbb mondta. Igen, tehát egy-egy próba van, hogyha nem játszottunk sokat aha. zenekarral. Tehát, hogy azért az mégiscsak
1: így. És egy próba is tud olyan öröm lenni, mint a közönség előtti koncert?
0: Attól függ, hogy mit szeretnénk a próbán. Tehát, hogyha csak annyit szeretnénk, hogy játsszuk át a dalokat, tehát, hogy kezdődik, hogy van vége, beszéljük meg a szerkezetet, akkor nyilván az más. Tehát ez egy ilyen, hát hogy mondjam, felújító uh-huh. próba. Tehát, hogy viszonylag kevés improvizációval tényleg arra koncentrálva, hogy menjenek. Úgyhogy az más. De van az a próba is, ami ilyen kísérletező, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen uh-huh. irányokba tudunk menni. Azok hasonlóak, mint a koncertek, igen. Hát ez attól függ, hogy éppen melyik együttes.
1: Én ahogy most hallogatlak téged, meg rakom össze a mozaikokat, ilyen jó időszak van.
0: Abszolút.
1: És szereted is az életedet?
0: Hát igen.
1: Na, hát ez a lényeg. Gondolkodás nélkül rávágtad, örülök neki.
0: Igen, nem különösebben panaszkodok.
1: A tanítás?
0: Én nagyon szeretek
1: szereted?
0: Tanítani. Igen. Főleg alapfokon, meg még középfokon is. Azt nem mondom, hogy egyetemen nem szeretek tanítani, de ott miután be kell hajtani, tehát van kimenő szint, ezért ott kénytelen vagy néha ugye, kitenni a, hogy mondjam, azt nem mondom, hogy kiteszed a lábadat, de minden esetre aha. el kell mondanod a véleményedet picit világosabban, és azt nem tudom, tehát, hogy mindegy, azt nem mindig szeretik, de hát ez van, tehát, hogy aha. szóval, aki tanulni jár hozzám, azok jól érzik magukat, okay. és én is jól érzem magamat, aki nem, azt nagyon sajnálom, tehát, hogy aha. én se járnék helyébe magamhoz. Tehát,
1: a közönséged milyen életkorból kerül ki? Kell-e ezt a műfajt, amit te képviselsz, hogy a műfajokat értenik? Tehát kell-e értőnek lenni hozzá?
0: Szerintem nyitottnak kell hozzá lenni, aha, nem kell értőnek. Nem kell értő. Ráadásul most itt ezen szívesen el lehetne ezen beszélni, mit jelent az értő, ugye? Tehát, hogy de nyitottnak mindenféleképpen. Az, hogy ez hány éves kortól van, ez teljesen, teljesen változó.
1: Vegyes egyébként a...
0: De ezt az idősebb korosztály hallgatja, de persze ezt vicces ezt mondani, mert amióta játszok, mindig ez van. Tehát, hogy...
1: Aha.
0: Ugye, tehát ezek szerint akkor, akik 30 évvel ezelőtt fiatalok voltak, nem hallgatták most hirtelen mi is csak. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, nyilván nem lenne rossz, hogyha minél több fiatalt lehetne bevonni, ez egy nehéz.
1: Ez egy örök dilemma.
0: Ez egy örök dilemma szerintem, hogy hol...
1: Vagy feladat hol inkább.
0: Lehet, hogy inkább az.
1: Igen. Olyan sincs, hogy régiókban esetleg el különül, hogy hol ért, vagy hogy hol nyitottabb a közönség?
0: Hú, ezt nem tudom megmondani. Nincs sajnos.
1: Ilyen.
0: Nem tudom.
1: Külföld vagy Magyarország?
0: Ott sem nagyon látom én ezt a... Uh-huh. Tehát, hogy tényleg annyira vegyes, hogy...
1: A lényeg az, hogy szeretjük mi is a jó zenét.
0: Ugye a Fényes Szabolcs Alapítványnak hogy elnöke is vagyok, és a Fényes Szabolcs Alapítványnak több célkitűzése is van, és hát az egyik nem csak az, hogy a Fényes Szabolcsnak a dalait népszerűsítsük.
1: Vagy tovább örökítsük,
0: bár ez is meg fog történni, mert novemberben lesz egy ilyen koncertünk, hanem hogy maga a dalszerzéssel is jobban megismertessük az embereket, illetve hogy azt is egyre magasabb szintre hozzuk, és említettük azt, hogy idén nem csinálunk úgy tábort, hogy ilyen szokásos módon, viszont a Fényes Szabolcs Alapítvány szervezett dalszerző kurzust júliusban 14, 15 és 16-án, amit viszont Nagy Ábel Márton junior primadíjas és Zavinul díjas zeneszerző fog vezetni. Tehát lesz egy ilyen fantasztikus dalszerző kurzus, ahol elsősorban azokat a fiatalokat, illetve hát várja Ábel, uh-huh. akik a saját dalaiknak a minél, hogy mondjam, precízebb, jobb kidolgozásában szeretnének előre haladni, illetve hogy egyáltalán megtudni, hogy hogyan lesz egy ötletből dal, illetve hogy milyen ötletek is jók ahhoz, hogy egy dal szülessen belőle, tehát hogy egy ilyen olyan izgalmas, érdekes dalszerző.
1: Na, akkor ezt arra kérek, hogy még egyszer, hogy hol érjük el a pontos, fontos információkat ezzel kapcsolatban, hogyha most bárki kedvet kapott, akkor van weboldal?
0: fényesszabolcsalapítvány.hu a weboldal, itt rögtön a főoldalon lehet is látni ezt a dalszerző kurzust, és ott van egy regisztrációs link, ahol...
1: Egyébként ő nem akárki volt. Fényes Szabolcs. Én nagyon sok sztorit hallottam vele kapcsolatban.
0: Én nagyon örülök, hogy így adódott, hogy Wolf Péter és Malek Miklós és a többiek minket
1: nekem még
0: találtak
1: korda
0: meg azzal,
1: róla sokat.
0: Hogy ápoljuk mi, vagy vigyük mi tovább.
1: Ez egy szép misszió.
0: Igen.
1: Úgyhogy szerintem most sok mindenről beszéltünk egybe, de hát sok minden is tartozik hozzád. Úgyhogy a Fényes Szabolcs féle misszióról az szerintem még majd egy kört, még egy beszélgetés biztos,
0: boldogan,
1: hogy megér, de akkor Fényes Szabolcs Alapítvány.hu ott megtalálnak minden pontos, fontos információt, és Nagy János Jancsát, ahol csak lehet szeressék, kövessék, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, viszonozzák a figyelmükkel a koncertekre járása. Vigyázz magadra, örültem neked, hogy itt voltam, vagy itt voltál, mind a ketten itt voltunk. Nagy János Jancsával beszélgettem, kedves hallgatóink. Jancsától elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: mint a hetes buszon kibírni. Mindegy, már előre vagy hátra, mindegy, hogy Szumátra vagy Mátra, az All Inclusive voucherünk aktív, innen pár köpés.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borsi Lászlónak és Nagy János Jancsának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Újraindul a Visegrádi együttműködés, visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés, megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást. Így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítványt benyújtó szövetség, a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Park a Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlan síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Már Budapest belvárosában is feladhatják podgyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri podgyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Lakossági véleményeket vár a kőbányai önkormányzat az Ihász parki tűzrakóhely jövőjéről. Az ittlakunk.hu azt írja, a közösségi költségvetés 2025 program részeként elindult a park részleges megújításának előkészítése. A tervek szerint felújítják a játszóteret, lecserélik az elavult játszóeszközöket és új padokat is kihelyeznek. A projekt része lenne a csaknem 50 éve működő, de leromlott állapotú tűzrakóhely megújítása is. Ennek használata azonban megosztja a lakókat, ezért az önkormányzat kérdőíven kéri ki a véleményüket. A kérdőívet július 1-jéig lehet kitölteni. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabad dolgozók vannak veszélyben.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változnak a Széchenyi Kártya program hitel kamat feltételei. Családbarát kortermi fejlesztés indult, és belvárosi csomagfeladást vezetett be a Budapest Airport. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsukos Ágitól hallják. Módosulnak a Széchenyi Kártya program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a Széchenyi folyószámla hitel Max Plus, a Széchenyi likviditási hitel Max Plus és a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik. A változás a július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 18-ig befogadott kérelemeknél még a korábbi fix 3%-os kamattal lehet szerződni. A június 19-től benyújtott kérelmeknél viszont már az új feltételek érvényesek. A minisztérium szerint a módosítás célja, hogy csökkenjen a program költségvetési terhe, és hogy a támogatott hitelek valóban a vállalkozások működését, fejlesztését segítsék. Családbarát kortermi fejlesztés indult a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a MOME és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának együttműködésében. A program célja, hogy a hosszabb ideig kórházban lévő gyermekek és családtagjaik számára kényelmesebb támogatóbb környezetet alakítsanak ki. A MOME szakemberei egy helytakarékos, többfunkciós bútor prototípusát megtervezik, amely a gyerekeket kísérő szülők pihenését és mindennapi kényelmét segítheti a kórtermekben. A fejlesztés egy korábbi kutatásra épül, amelyben a családok és az egészségügyi dolgozók igényeit vizsgálják. A végleges bútor prototípus várhatóan jövő őszre készül el, ezután indulhat a gyártás és a kórházi alkalmazás. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászokat egyes utasok a Liszt Ferenc reptérre indulás előtt. Az airportal.hu a Budapest Airport közlés alapján azt írta, szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12-24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri poggyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti reptéren. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írta, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személysérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban, miközben országosan csak kisebb emelkedést mértek. Budapesten látványosabb a romlás. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú többsávos utak számítanak veszélyesebbnek, de a rövidebb zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Ideiglenesen megnyílik a látogatók előtt az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum. A Világ Budapest azt írta, a Lechner-ödön és Pártos Gyula tervezte épületet. Június 20-án a múzeumok éjszakáján lehet bejárni. A múzeum 2017-ben zárt be felújítás miatt, de a beruházás azóta sem indult el. A látogatók a múzeumok éjszakája karszalaggal kisebb csoportokban kijelölt útvonalon nézhetik meg a főépület egyes tereit. A bejáráson látható lesz többek között az előcsarnok, az üvegcsarnok, az eredeti díszítőfestés, valamint az egykori igazgatói irodák egy része is. A múzeum rekonstrukciójáról jelenleg egyeztetések zajlanak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Lista készült Budapest legveszélyesebb útjairól. Karácsony Gergely kéri vissza a Városligetet. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A Vezes.hu kikérte a Budapest közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, ahol a legtöbb baleset történik. Mivel minden tavasszal az előző esztendő baleseti statisztikáit állítják össze, így most a 2025 egészére vonatkozó adathalmazt tudták alapnak elküldeni. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet eszerint a Váci út 13. kerületi szakaszán regisztrálták, de szorosan ott van a nyomában a 17. kerületi Pesti út és a 14. kerületi Tököli út is. Az abszolút lista vezető a mindössze 900 méter hosszú terészkörút. Bár ránézésre itt minden közlekedőnek pontosan szabályozott a helye és feladata, kilométerre számítva mégis ezen az úton történt tavaly a legtöbb baleset. A terészkörutat a nagy körutas folytatásai, a 8. kerületi József körút és a 7. kerületi Erzsébet körút követik 22 és 16 balesettel, a listára pedig még a Rákóczi út és az Andrássy út is felkerült. Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a ligetét, írta Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester arra reagált, hogy a kormány úgy döntött, a Városliget félbehagyott beruházásait jelenleg körbevevő építési kordonokat lebontja, és ezeket a területeket parkosítja. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a kormány célja, hogy világszínvonalú közpark alakítsa a Városligetet. Velkei György külügyi államtitkár és Zugló ország gyűlési képviselője pedig azt mondta, hogy idővel a Kóskároly sétányt teljesen autómentessé tennék. A június 20-i múzeumok éjszakáján ideiglenesen megnyílik a látogatók előtt az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum, így bárki bejárhatja a felújításra váró főépület központi tereit. A látogatók június 20-án délután szigorú biztonsági intézkedések betartásával léphetnek be az épület területére a Hügyes Endre utcai személyzeti portán, ahol összesen 4 órás időablakban érvényes múzeumok éjszakája karszalag birtokában, kisebb csoportokban kijelölt útvonalon tekinthetik meg a főépület egyes termeit az érdeklődők. A bejárás során 11 állomáson haladhatnak végig a látogatók, miközben megtekinthetik a főhomlokzat előcsarnokát, a Lechner család kerámia címerét, az egykori igazgatói irodákat és a múzeumőri lakás folyosóit. A 2017 óta zárva tartó múzeumpalota az intézmény kiköltözése óta csak egyszer, 2022-ben az Opus 735 című kiállítás idején volt látogatható. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella, Cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egyiktől a másik után, megszakítás nélkül. Sláger FM. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbea és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetényi Anikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, a sokderűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés. Visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés. Megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást. Így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítvány benyújtó szövetség, a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Park a Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmazott síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Már Budapest belvárosában is feladhatják podgyászukat egyes utasok a Liszt Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri podgyászukat. podgyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Lakossági véleményeket vár a kőbányai önkormányzat az Iház parki tűzrakóhely jövőjéről. Az ittlakunk.hu azt írja, a közösségi költségvetés 2025 program részeként elindult a park részleges megújításának előkészítése. A tervek szerint felújítják a játszóteret, lecserélik az elavult játszóeszközöket és új padokat is kihelyeznek. A projekt része lenne a csaknem 50 éve működő, de leromlott állapotú tűzrakóhely megújítása is. Ennek használata azonban megosztja a lakókat, ezért az önkormányzat kérdőíven kéri ki a véleményüket, a kérdőívet július 1-jéig lehet kitölteni. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 20.